0: sors kérdések.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreimet. Isten igéjéből, Máté evangéliumának 16. fejezetéből szeretném az igét olvasni. Máté evangéliuma 16. fejezetének 13. versétől a 17. versig terjedő szakaszban. Így hangzik Istennek igéje. Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékén ment, megkérdé tanítványait mondván, engemet embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. De mondanékik, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondanéki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. Idáig az ige. Ha az evangéliumi feljegyzéseket olvassuk, akkor azt találjuk, hogy miközben Jézus végzi a tanítói szolgálatát és működését, a messiási küldetését, újra és újra kérdéseket tesz fel az őt hallgató vagy vele kapcsolatban lévő embereknek. És ezek a kérdések néha nagyon különleges kérdések. Jézus célirányosan, valamilyen szempont miatt teszi fel ezeket a kérdéseket. Itt is egy ilyen kérdés hangzott el a felolvasott ige szakaszban. Azt kérdezi Jézus a tanítványaitól, engemet, az embernek fiát kinek mondanak az emberek? Majd később még rákérdez, és ti kinek mondotok engem? Ezzel a jézusi kérdéssel szeretnék most foglalkozni. Előtte azonban egy kicsit szeretném a történeti hátterét is végig gondolni veletek. Ez a történet Cézárea Filippi környékén történik, ahogy olvastuk is, ott játszódik le. Ez a város Palesztina legészakibb pontján, Galilea fölött, közvetlenül a Hermon hegy lábánál található. Idáig érve Jézus már végigjárta Izrael egész határvidékét a pogányok felé. A további útja innen már nem lehetett máshova, csak vissza Jeruzsálem felé, hogy szembenézzen majd azzal a sorssal, amelynek beteljesítésére erre a földre lejött. Ez a körülmény világítja meg azt, hogy Jézust miért érdekli, miért érdeklődik az iránt, hogy az emberek miként vélekednek felőle. Ezen a határvidéken szeretett volna Jézus a nép tanításától félrevonulva megpihenni, a tanítványait felkészíteni a rájuk váró feladatokra és eseményekre. Ezért első kérdésével azt kutatja Jézus, azt kérdezi tanítványaitól, engemet, az embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Talán úgy első nekifutásra azt tűnik ki, mintha Jézus úgy általában az emberek véleményére lett volna kíváncsi. Jézus kérdése azonban közvetve arra irányul, hogy miközben a tanítványok tolmácsolják felé az emberek véleményét, maguk is gondolják át, hogy ők miképpen vélekednek Jézusról. Jézus tulajdonképpen ezzel a közvetett kérdésével időt adott nekik arra, hogy felkészüljenek a saját hitvallásuk megfogalmazására és elmondására. Talán ha az első pillanatban mindjárt őket kérdezi, hogy ti mit mondotok rólam, akkor zavarba jöttek volna. De így, hogy kezdték az emberek általános véleményét elmondani Jézusnak, így időhöz jutottak, gondolkodási idejük volt, maguk is átgondolták, hogy tényleg én mit mondanék, ha Jézus megkérdezne. Ami aztán be is következett. A tanítványok által felidézett válaszokban a megemlített történeti személyek nevei nem azonosítást akarnak kifejezni, hanem csak jellemzést akarnak adni Jézus munkájáról és életéről. Azt akarják kifejezni, hogy Jézus olyan, mint Keresztelő János. Mások szerint olyan, mint Illés, némelyek szerint pedig Jeremiáshoz hasonló, vagy éppen olyan, mint bármelyik próféta, aki előtte Isten küldötte volt. Ellen White azt írja az egyik könyvében, egyesek, amikor látták csodáit, Dávid fiának mondták őt, a Betsaidánál megvendégelt sokaság Izrael királyává akarta kikiáltani, de sokan készek voltak prófétának elfogadni, de nem hittek benne, mint Mesiásban. Volt olyan eset is, amikor Jézus a farizeusokat is megkérdezte közvetlenül. Nekik szegezte a kérdést, miképpen vélekedtek ti a Krisztusról? Ez a kérdés a farizeusok esetében is a Mesiásra vonatkozó hitüknek a próbája volt. Most Jézus előtt megvallhatták volna, kimondhatták volna azt, amit a lelkük mélyén éreztek, meg amiről meg is bizonyosodtak. Vajon csak egy közönséges embernek tekintik őt, vagy képesek elfogadni az Isten fiának is? A farizeusok, amikor Jézus rájuk kérdezett, akkor egy ószövetségi profécia szavaival akartak kibújni a kérdés személyes jellege alól. Ez a profécia ugyanis Dávid fiának mutatja be az eljövendő Mesiást. A válaszukkal azt akarták érzékeltetni, hogy aki Dávid fia, na annak királynak kell lenni. És közvetve azt üzenték Jézusnak ezzel a válasszal, hogy a te életedben nem látjuk ezt. Te nem vagy király. Ezért te nem is lehetsz Dávid fia. És nem is lehetsz a megígért Mesiás. Tehát ilyen becsomagolva mondták el Jézusnak azt, ami a lelkükben volt, hogy nem tudnak benne hinni, mint Isten fiában. Ekkor Jézus egy újabb kérdéssel rávilágított ezeknek a főembereknek a gondolatára, és azt mondta, hogy az isteni kinyilatkoztatás is eltorzulhat és üressé válhat az emberek sajátos értelmezése által, ezért Jézus azt mondja nekik, miképpen hívja akkor őt Dávid lélekben urának? Ha Dávid urának hívja, akkor mi módon lehet a fia? És ez elgondolkodásra kényszerítette ezeket az embereket. Jézus kérdéséből megértették, hogy Dávid fia több, mint egy ember. Még akkor is, hogyha király lesz. És Jézus kérdései, testvéreim, mindig önvizsgálatra késztetnek. A korábbi gondolatainknak, eszméinknek az átgondolására késztetnek. Jézus ezeket a főembereket is arra akarta kényszeríteni. Azért kérdezte őket, hogy mi módon mondja Dávid urának, holott az ő fia, hogy gondolkozzatok már el, hogy ki is a Mesiás. Annak felismerése azonban, hogy Dávid fia Jézus személyében valóságként áll előttük, ez szinte megnémította őket, és ahogy szokták az ilyen helyzetből kivágni magukat, inkább nem szóltak semmit, nehogy a bennük feltámadt sejtés beigazolódjon. Ők ugyanis nem ilyen Mesiást vártak, mint a názáreti Jézus. Nekik a Mesiás képük más volt. Azok az emberek viszont, akik látták és megtapasztalták Jézusnak a csodáit, azok már készek voltak őt Dávid fiának tekinteni, elfogadni, megvallani. Ezért kérdezték folyton egymástól sokszor az emberek, hogy vajon nem ez Dávidnak a ma fia? Máskor pedig hittel kiáltották felé, segítségül hívva őt oly módon, hogy Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! A Jeruzsálembe való bevonuláskor pedig szinte az egész tömeg ezt kiáltotta előtte. Hozsánna Dávid fiának! Áldott, aki jöjj az Úrnak neve! Ezek a vallomások azonban még mindig csak egy embernek szóltak. Aki Dávid fia, de nem ura. Elismerték és felismerték Jézusban, hogy ő a Dávid fia. De azt még nem tudták felismerni, hogy Dávidnak az ura is. Aki ugyan az Úrnak nevében jött el, Nikodémus is ezt mondta Jézusnak, mikor vele találkozott, senki sem cselekedhet ilyen dolgokat, ha nem az Istentől lett küldve. Tehát elfogadták azt, hogy ő az Úrtól jött, de nem azonosították magával az Úrral. Nem tudtak eljutni odáig, hogy Jézusban ne csak az Istennek egy emberét lássák, hanem ismerjék fel benne magát az Istent, aki emberré lett, értünk és közöttünk. No, ilyen előzmények hátterén kellett a tanítványoknak is vallást tenni a saját hitükről, Jézusról, Jézus előtt. Ezért tette fel aztán később Jézus nekik a második kérdését. Ott, félrevonulva a magányban, az elcsendesedésben. Ti pedig kinek mondotok engem? Ahogy szokás volt a tanítványok között, most is Péter válaszol először. Belőle budjan ki először a válasz. Vissza se lehetett volna tartani. Egy kicsit ő volt a tanítványok szószólója. És azonnal mondja a tanítványok nevében, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Nem Pétert kérdezte közvetlenül, hanem hogy ti együtt kinek mondotok. És Péter ezt fogalmazta meg a többiek nevében. Péter hitvallása azonban nem volt olyan magától értetődő, hogy csak úgy kibukott belőle, hogy hát te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Hiszen az emberek csalódtak Jézussal kapcsolatban a várakozásukban. Ez a csalódás a tanítványokat is érintette. Emlékeztek arra a történetre, amikor az 5000 embert megvendégeli Jézus, és mi történt a végén, a vendégelés végén? Jézusnak kényszeríteni kellett a tanítványokat, hogy szálljanak be a hajóba és menjenek a tengerre. Szétválasztotta őket a tömegtől. Ez az egyetlen hely, ahol a Biblia azt mondja, hogy Jézus kényszert alkalmazott. Ráadásul a tanítványaival. Kényszerítette őket, hogy szálljanak be, mert királlyá akarták kiáltani, a tömeggel együtt. És Jézus ezt nem engedhette meg. És mivel nem engedte meg, ezért ők is egy csalódást éltek át. Ők is azt várták volna, hogy Jézus elfogadja, hogy most Dávid trónjára felültessék. Aztán az emberek csalódása Jézusban még fokozódott azzal is, hogy keresztelő János nem sokkal a jézusi szolgálat megkezdése után börtönbe kerül, és a börtönben halálra adják, a Heródes lefejezteti. Az emberek úgy gondolták, ha Jézus lenne a Mesiás, akkor meg kellett volna, hogy szabadítsa őt. Hiszen a Mesiás hogyan várták? Szabadítóként. Szabadítóként. És ha az ő leghűségesebb szolgáját, az ő követét nem képes megszabadítani, hát akkor hogy tudja megszabadítani az egész népet? Ezért nagyon mély csalódást éltek át Jézussal szemben. Péter kimondta ugyan a tanítványok hitét, de ezt nagyon idézőjelbe kell tenni, mert ez a vallomás még távolról sem jelentette azt, hogy ők tisztán megértették Jézus küldetésének a lényegét. A neveltetés körülményei ugyanis nagyon meghatározzák egy ember gondolkodásának a módját és irányultságát. Az a légkör, amiben a tanítványok felnevelkedtek, a rabbik tanítása, a hagyományoknak az ismerete még mindig befolyásolta a gondolkodásukat. Annyira beléjük ivódott ez a mesiás kép, hogy a mesiás királyként fog jönni és Dávid trónjára fog ülni, hogy még Jézus mennybe menetele előtt, közvetlenül mielőtt a felhő elragadta volna közülük, még akkor is azt kérdezi Péter Jézustól, Uram, nem most akarod helyreállítani a te királyságodat? Még akkor is ebben reménykedett. Miközben Jézus már számtalanszor elmondta, hogy az ő országa nem e világból való. Ő egy másfajta országnak a királya lesz. Jézus válasza, amit Péter vallomására adott, szintén megerősíti annak a tényét, hogy a tanítványoknak egyáltalán nem volt olyan egyértelmű Jézus mesiási küldetése. Jézus ugyanis azt mondja Péternek, nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. Vagyis Jézus közvetve azt mondja ki, hogy Péter, ezt nem te mondtad. Ez nem a te fejedből pattant ki. Ez nem a te gondolatod volt. Nem a saját szavaidat mondtad ki. Nem test és vér jelentette ezt meg, hanem az én mennyei atyám. Jézusnak ezt a kijelentését mondhatnánk úgy is, hogy Péter a Szent Lélektől indítatva mondta ki ezt. Vagyis nem a saját véleményét mondta ki, hanem ekkor az isteni kinyilatkoztatásnak az eszköze volt. A Szent Lélek szólt rajta keresztül. Péteren ekkor beteljesedett az, amit Pál apostol fogalmaz meg a Korintusiakhoz írott első levél 12. fejezet 3. versében, ahol azt mondja Pál, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által. És Péter ezt tette. Nem test és vér jelentette ezt ki, hanem az én mennyei atyám, az ő lelke által mondatta ki benned, és általad. A Szent Lélek mondta ki rajtad keresztül. Ez azt jelenti, hogy Péter fogékony volt a Szent Lélek vezetésére és a tanítására. Isten azt akarja, hogy mi is ugyanezzel a belső nyitottsággal forduljunk Isten felé, mert csak így ismerhetjük meg őt igazán. Ha mi személy szerint is Jézust Úrnak varjuk, akkor nekünk se a test és vér jelenti ezt meg, hanem a mi mennyei atyánk. Ha készek vagyunk a Szentlélek vezetése alá helyezni magunkat, ha tud rajtunk keresztül szólni és megnyilatkozni a Szentlélek, akkor tudjuk Jézust, ami Urunknak megvallani. Ez a megismerés és ez a megvallás azonban az örök életünknek a feltétele. Jézus a főpapi imájába foglalja bele, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez a megismerés az örök életünknek a feltétele. És ezt csak a Szentlélek által tudjuk. Csak a Szentlélek által tudunk eljutni ide, ilyen felismerésre, Jézusnak ilyen elfogadására. Úgy gondolom, testvéreim, hogy a ma emberének is van különféle elképzelése Jézusról. Legáltalánosabban elfogadott vélemény az, hogy a Bibliából ismert názáreti Jézus egy valóban ismert történelmi személy volt. Ezt szinte majdnem mindenki elfogadja. Még azt is elfogadják az emberek, hogy egy rendkívüli személyiség volt a történelemben, egy nagy tekintélyű tanító volt, aki szinte forradalmasította az emberek kultúráját, vallását, társadalmi együttélését. Így általában még elfogadják az emberek. Amikor azonban a hittel való elfogadás területére lépünk, és a mesiással hitben foglalkozó embereket vesszük figyelembe, akkor azt látjuk,

mert számukra túl komoly a tanító mesiásnak a személye és az üzenete. Ezeknek a keresztényeknek a szívük szerint csak egy gyermek Jézuskájuk van, akit lehet dédelgetni, kedves szavakkal becézni, aki szinte jobban az emberek segítségére szorul, mintsem, hogy rajtuk tudna segíteni, ezért nem is igazán hisznek az ő segítségében, akinek emlékezetére karácsonykor egy nagyon szép fenyőfát lehet állítani, feldíszítve, és így legalább egy évben egyszer meghitté lehet varázsolni nevének említésével a családi otthont. Úgymond a szeretet légkörét lehet belopni ezen az egy pár napon. És aztán az év többi napjaiban szinte teljesen elfeledkeznek erről a Jézusról. Ezért is fogalmaztam így, hogy nekik csak gyermek Jézuskájuk van. Vannak azonban olyanok is, akik már eljutottak odáig, hogy Jézusban ne a tehetetlen gyermeket lássák, hanem a világ megváltóját. Azonban az ős csaló, aki hazugságot szól, és az a célja, hogy becsapja az embereket, na ő még itt is meg tudja rekeszteni a hívő embert. Itt is rendkívüli körülményeket és zavart tud támasztani. Mindent megtesz az emberek életében azért, hogy Jézusban ne azt lássák, akire nekik szükségük van. Nagyon sok színű lehet a mesiáshoz való viszonyulása az embereknek, leginkább azonban úgy beszélnek Jézusról az emberek, mint aki meghalt a világ bűnéért. Ez a hitvallás azonban nem foglalja magába azt, hogy Jézus az én bűnömért is meghalt. János 3.16-ot is úgy említik az emberek, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt összekapcsolva Pál apostolnak a korintusiakhoz írott levelében, ahol arról van szó, hogy Isten megbékéltette Krisztusban az egész világot. És így akkor a világ megváltója az tulajdonképpen nem más, mint az egész emberiség megváltója, és valahol benne én is ott vagyok. Ez a hitvallás nem foglalja magába azt, hogy Jézus az én bűnömért halt meg. És Jézus Krisztus az én megváltom először is. Azért halt meg, hogy én örök életet nyerjek. Ha valaki Jézusra úgy tud már tekinteni, hogy ő az én személyes megváltóm, ez a hitvallás saját magával fordítja először szembe. Egy önmagunkkal való szembesülést kell, hogy eredményezzen és igényeljen. Mert megváltóra nekem személy szerint csak akkor van szükségem, ha én bűnös vagyok. A megváltóba vetett hit tehát azt jelenti, hogy már ismerem a bűneimet, és azoktól szabadulni szeretnék. De nem tudok. Ezért egy felülről jövő segítségre hagyatkozom. Amit magam nem tudok elvégezni, na azt szeretném, hogy Jézus elvégezze helyettem. Nem tudom jóvá tenni a múltat, nem tudom megváltoztatni a jelent, és nem tudom garantálni a jövőt. Tehát teljesen kiszolgáltatott helyzetbe vagyok. Se a múltam nem biztos, se a jelenem, se a jövőm. De a megváltó mindezt biztosítja. Emlékeztek, hogy mit jelent Istennek az a neve, hogy Jehova? A Jahve, vagy ki, hogy ejti? Nem. A héber lenni igéből származik. Ezért mutatkozott Mózesnek így be, hogy mondd a fáraónak, ezt az üzeni neked, aki vagyok. Mert a héberben ez a szó, ellentétben más népek nyelveivel többféle időt tud kifejezni. És lehet alkalmazni a múlt időben is, jelen időben is, és a jövő időben is. Ez a név, talán hadd fogalmazzam így, hogy az Isten azért választotta a maga önmegjelölésére az emberi nyelvnek ezt a szavát, mert azt akarja kifejezni az emberi család felé, hogy én a múltban is voltam,

voltam, a jelenben is vagyok, és a jövőben is leszek. Tehát mindig létezem. Örökké létező Isten vagyok. És Jézusban nekünk ezt az Urat kell felismerni. És Pál apostol azt mondja, senki sem mondhatja Úrnak Krisztust, csak a Szentlélek által. A Szentlélek tud elvezetni oda bennünket, hogy Jézusban felismerjük az örökké létező Istent, aki volt is, van is és lesz is, aki a múltamat is rendbe tudja tenni, a jelenemet is meg tudja változtatni, és a jövőmet is tudja garantálni. Ezt jelenti számomra Jézus. Jézus bennünket is kérdez, ahogy a korabeli tanítványait is kérdezte, de nem általánosságban, hanem személy szerint és közvetlenül teszi fel a kérdését. Jézus kérdése ma is mindannyiunkhoz aképpen szól, ahogy egykor a tanítványaihoz, de most személy szerint fordítanám, te kinek mondasz engem? Szeretném, ha mindannyiunk szívén úgy ülne Jézusnak ez a kérdése, hogy nem ti kinek mondotok, hanem te személy szerint, testvérem, kinek mondod Jézust? Kinek vallod a szívedben meg őt? Részedre sem elegendő az a válasz, hogy csupán általánosságban kezdjél el beszélni Jézusról, hogy ja, ő 2000 évvel ezelőtt élt, emberré lett, lejött ide közöttünk és meghalt az emberek bűneiért. Ez egy nagyon általános megfogalmazás. Ebben nincs benne a személyes hitem és az átélt tapasztalatom vele. Jézus azt szeretné, hogy te se csak a világ megváltóját lásd benne, hanem a személyes megváltódat ismert fel, aki nélkül elveszett ember vagy. Viszont nem elég az sem, ha csupán az ajkaiddal vallod meg Jézust személyes megváltódnak. Ilyen emberből is nagyon sok van, aki elmondja azt, hogy igen, én elfogadom Jézus személyes megváltómnak. De Jakab azonnal nekiszegezi ennek az embernek a kérdését és gondolatát, hogy mutasd meg nekem a te hitedet, a te cselekedetedből. Nem elég az, hogy beszélsz arról, hogy Jézus a te megváltód. Látszik-e ez a te életedben? Hadd idézzek újra Ellen White írásából néhány mondatot. Bár hihetjük, hogy nem adatott más név a nap alatt, amely által kellene nekünk megtartatnunk, mint Jézus neve, és mégis lehetséges, hogy nem tettük őt hitáltal személyes üdvözítőnké. Nem elegendő az igazság elméletét hinni. Nem elegendő, ha Krisztusba vetett hitünkről vallást teszünk. Nem elegendő, hogy nevünk a gyülekezet név sorában szerepel. Bármit valljunk is az ajkunkkal, mit sem jelent, ha nem teszünk bizonyságot cselekedeteinkkel is Krisztusról. Mondhatunk bármit a hitünkről, de Isten előtt a cselekedeteink alapján kell majd megállni és számot adni. És a cselekedeteink még itt a bűnvilágában is mindig hangosabban beszélnek, mint a vallomásunk. Jézus nem arra kíváncsi, hogy mit mondasz, csupán udvariasságból róla, netán tiszteletből, vagy éppen valamilyen érdekből. Jézust az érdekli, hogy belül a szíved mélyén miként vélekedsz felőle. Te kinek mondasz engem a szívedben? Kérdezi Jézus ma tőlünk. A Krisztusról szóló vallomásunk olyan bizonyságtétel, amit ha akarunk, ha nem, de állandóan hirdetünk a környezetünkben. Az emberek figyelik az életünket, és bennünket egy sajátságos légkör vesz körül, és ebből a légkörből sugárzik az, hogy amit mi vallunk, azt gondoljuk-e a szívünkben. Ezt az emberek meglátják. És ezért Jézus azt mondja, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák, ne hallják, lássák a ti jó cselekedeteiteket. Lássák megnyilatkozni a ti hiteteknek a cselekedeteit. Ez a vallástétel
amely a cselekedeteinkből sugárzik, és a bennünket körülvevő légkörből áramlik, ez a vallástétel nem csak a Jézusba vetett hit megvallása lehet, nem csak pozitív irányú vallástétel lehet, hanem a tagadás vallástétele is lehet. Újra hadd olvassak néhány gondolatot Ellen White írásából. Ha valaki vallást akar tenni Krisztusról, abban Krisztusnak kell lakoznia. Nem adhat senki sem olyat, amit ő még nem kapott. A tanítványok folyékonyan beszélhetik a tantételeket, ismerhetik magának Krisztusnak a szavait is, ám ha nincs bennük krisztusi gyöngétség, szeretet, akkor nem tesznek vallást róla. A Krisztus lelkületével ellentétes lelkület megtagadja őt, bármi legyen is a hitvallás. Az ember megtagadhatja Krisztust rágalmazással, helytelen beszéddel, hazug és rosszindulatú szavakkal, megtagadhatja, ha kitér az élet terhei alól, vagy bűnös örömöket keres, megtagadhatja a világhoz való alkalmazkodással, udvariatlan viselkedéssel, saját véleményének a dédelgetésével, önigazultsággal, kételyek ápolásával, bajkeveréssel, sötétben lakozással. Mindezekkel kinyilváníthatja, hogy Krisztus nincs benne. Nagyon szomorú kép az, amit itt Ellen White felsorol. Hányféle módon arról tehetünk bizonyságot, hogy semmi közünk sincs Jézushoz. Emlékeztek Jézusnak arra a szavaira, amit Máté evangélium a 7. fejezetében mond el. Hány ember fog majd akkor hozzámenni, és azt mondani, hogy Uram, Uram, hát mi a te nevedben tanítottunk. A te nevedben hatalmas dolgokat cselekedtünk. Mi mindent tettünk. Máshol azt mondja az evangélium ugyanerről, hogy a mi utcáinkba tanítottál, meg a te asztalodnál ettünk. És Jézus mégis azt mondja, én nem ismerlek titeket. Mert ezek az emberek csak Jézus nevére hivatkoztak, de nem fogadták be a szívükbe, az életükbe. Hiányzott belőlük Krisztus. A mi vallástételünk azonban hirdesse, testvéreim, az, hogy mi valóban Jézus tanítványai vagyunk, és személyes megváltónknak tekintjük őt a szívünkben. János apostol viszont arról beszél az első levél 3. fejezet 3. versében, hogy akiben megvan ez a reménység ő iránta, az megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. A szívünkben lévő remény késztessen bennünket arra, hogy egyre inkább tisztuljon az életünk. Minden olyan dologtól, amivel Jézus nem tud közösséget vállalni, ami kizárja Jézust a szívünkből. Minél jobban láthatóvá váljon az életünkben megnyilatkozó Krisztus, a szívünkben lakozó Krisztus. Így akar bennünk lakozni, így akar velünk közösségben lenni, hogy rajtunk keresztül váljon láthatóvá. Testvéreim, ha Jézus bennünket is megkérdezne, mint egykor a tanítványait, akkor mindenek előtt tudjon választ adni az életünk, a vele való közösségünk. Hirdesse életünk mindennél hangosabban azt, amit Pál apostol megfogalmazott. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Úgy gondolom, hogy most, amikor Jézusnak erre a kérdésére emlékeztünk, akkor azért íródott meg ez a mi számunkra is, akikhez az időknek vége elérkezett, mert Jézus bennünket is egy önvizsgálatra akar késztetni, általa. Bennünket is az előző életünk és cselekedeteinek az átgondolására akar késztetni. Miképpen vélekedünk mi róla? Mit mondunk róla? Mi a mi vallástételünk róla? Hogy fogadjuk őt el? Vajon elmondható-e rólunk az, ami Péternek mondatott Jézustól, nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám? Van-e olyan bizonyságtételünk a Szentlélektől, a lelkünk mélyén,
hogy mi Jézust a mi személyes Urunknak tudjuk megvallani. Aki nem csak munkálkodik érettünk, aki nem csak a szabadulást munkálja, hanem ő maga a szabadító. Segítsen az Úr, hogy mi így fogadjuk Jézust. Hogy amikor ránk kérdeznének, amikor talán Jézus egy mellettünk álló embert használ fel a kérdésének a feltevésére, hogy te miképpen vélekedsz Jézusról, akkor tudjál olyan hitbeli vallást tenni, amely a másik ember számára útmutatást jelent, segítséget jelent, Jézushoz vezetést jelent, a te számodra pedig az örök életet. Adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz, és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

Zsoltárok könyve 119. fejezet 151. vers. De te közel vagy, Uram, és minden parancsolatod igazság.

A Freiburgi Egyetem kutatói egy speciális drónrendszerrel követtek házi méheket egy németországi térségben. A megfigyelések szerint az egyedek centiméteres pontossággal ismétlik bevált útvonalaikat. Saját légi gyorsforgalmi sávjuk van, a házi méhek ugyanazon az úton repülnek újra és újra, néha csak centiméterekkel térve el a korábbi pályájuktól. Ezt pedig most először sikerült természetes környezetben nagy felbontásban rögzíteni. Kedves hallgatóink, többet a megfigyelésről és egyéb hasznos tudnivalóról, mai műsorunk második részében fogunk közölni önökkel is az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében Csengei Károly életmód tanácsadó, a táplálkozás életmódváltás fokozatairól szóló előadásából fogja bemutatni az utolsó előtti részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

nagyon jó, ha valaki kétszer sültéget fogyaszt az étkezéssel. Tehát, ha kenyeret sütünk otthon, akkor legyen az magunk által sütött kenyér. A kenyérbe levő élesztő legyen fele annak, mint amit a receptbe írtak. Soha ne együnk friss kenyeret, mindig csak félnaposat vagy másnaposat. És tehetjük, akkor mindig pirítjuk meg az ételt, vagy a sütőbe kétszer sültnek, vagy a pirítus sütőbe. Ez sokkal jobb a gyomornak a szikkat étel, mint az, ami frissen, ropogósan, melegen. Jó, persze nagyon illata van neki. És én tudom, hogy ott vannak ezek a Hornet üzletek, nem tudom, itt van-e, vagy Petsznek üzletek. Ugye arra épül az egész dolog, hogy mirénybe készítik a tésztát, oda teszik, és hogy sütik frissen, jön az illata, mert az utcán is lehet érezni, nem? Tehát így becsukott szemben bemegyek és megveszem, mert annyira kívánom az illatát. De ezek a legveszélyesebbek a mi számunkra. Tehát ne felejtsük el, hogy egy kis kétszer sült, egy kis száraz kenyér, picit felmelegítem, és már is ugyanolyan jó ízanyaga van. Jó lenne, hogyha hetente, két hetente fogyasztani egy különböző gyümölcsleveket, vagy zöldségleveket. Nagyon finom piros muslomban már beszéltünk, hogy mennyire jó. Reggelőtt fiórával meginni naponta egy két deci piros mustot, szenzációs jó tesz a gyomornak, de akár inni zöldségleveket, sárgarépalé, céklalé, céklasárgarépa, egy kis fekete reket bele, egy húzafűlé, nem kell minden nap, de evés előtt fiórával, mármint ebéd előtt fiórával meginni egy zöldséglevet, vagy otthon frissen kivacsart paricsomlevet, vagy házelegeltet paricsomlevet, amiben nincsen persze nátriumbenzoát, még nincs telpakolva cukorral. Tehát ezek a legjobbak a mi számunkra. Tehát fogyasszunk leveket, nagyon gyorsan felszívódnak, és valódi táplálékkal, tápanyaggal látnak el bennünket. Nagyon fontos lenne az, hogy vegyünk komolyan egy olyan tanácsot, ami a penésztesedésre vonatkozik. Akkor, amikor az ételünket kivesztük a hűtőből, és azt tapasztaljuk, hogy a felületén, hát ott van ez a kis penész. Tudom, akkor azt csinálják, hogy fogják, azt kiveszik, kidobják, és létet megeszik. Nagyon veszélyes. Akkor, amikor az ételnek a felületén megjelenik a penész, akár a kenyérnek itt látjuk a felületén, ott vannak egy penész csirák, azt mondják, semmi gond, levágom, jó lesz, még zsemlem morzsának. De a penész ott volt benne. Nagyon veszélyes. Azt szokjuk meg, hogy amin a penész megjelenik, azzal csak egyet tehetünk, kidobjuk. Még az állatotnak se adjuk oda, mert számukra is veszélyes. Tehát még az állatnak se adjuk oda azt az ételt, ha én nem eszem meg, miért adom az állatomnak, a kutyámnak, macskának, tyúkoknak, miért adom oda? Hogyha tudom azt, hogy penészgombák vannak benne. Én nagyon félek mindig a akciókról, főleg a hús kérdésnél, hogy amikor már megindul szinte, átcímkézik, veszélyes dolog. Tehát ne nyúljunk bele. Nagyon fontos ám az, hogy annyit főzzünk, amit elfogyaszt a család. Maximum holnap egy picit maradjon belőle, de ne annyit, hogy utána 4 napig rájárjunk, mert az penészesedés elindul ám rögtön. Abban a pillanatban. Tehát a bomlási folyamat elindul az első nap. És azt 4 napig tárolom, akkor ott van benne már a betegségnek a csirája. Tehát ami penészes, ami rossz, ami megromlott, azzal nem szabad kísérletezni, azon a kidobni. Sajnos az elmúlt hónapokban is Európa 10 országában végeztek felmérést annak tekintetében, hogy azt vizsgálták, hogy mennyi romlott dolog van a polcainkon. Főleg a borok tekintetében van nagyon sok romlott bor a piacainkon, aztán a különböző sajtok esetében, a különböző hústermékek esetében, a különböző paradicsomszószok esetében. Tehát csomó rosszra lehetetnek bennünket a boltokban, amit átcímkéznek, odaadnak, és persze mi döntjük, hogy megvesztük-e vagy nem, tehát soha ne választjuk ezeket a termékeket, nagyon fontos kérdés. Jó lenne, hogyha az édességeket megpróbálnánk kiiktatni az étrendünkből, tehát nem ez a legfontosabb dolog, amivel boldogsághormont tudunk endorfin termelni, a csokoládét eszünk. Azt kéne mondanom, hogy a csokoládét el kéne felejtenünk, tele van cukorral, tele van kakaóval, nem ez a jó dolog a mi számunkra, tele van kalóriával. Az a 2-3 szelet kis csokoládé, mert annyi kalóriát tartalmaz, mint egy egész leg, nem? És mikor eszünk ezt? Nasinak. 2 étkezés között, ami beindítja újra a mi emésztésünket. Hogyha mi
édes reggeliket fogyasztunk, édes gyümölcsöket, műzliket, gabonákat, akkor elveszik az édesség utáni vágy. És ha édes a reggelim, ezért jó a gyümölcsös édes reggeli, akkor nem fogom azt kívánni majd, hogy napközben nasizzek valami kis édességet. Tehát ha azt szeretnék szokni a csokiról, akkor ugye édes reggelit, ha szeretnék enni csokit, egyek meg egy darab datóját, akkor önmagában olyan édes, mint a csokoládét ennék. Fontos az, hogy ne csak úgy kielégítsük az étvágyunkat, ne legyünk közömbösek az ételnek a minősége és elkészítése mellett. Nagyon sok ember csak eszik, nem is számít neki, mit tettek az asztalra, csak egyen valamit, nem? Az étkezés egy nagyon fontos dolog az ember életébe, hiszen meghatározza a társas kapcsolatainkat, meghatározza az életemet, az étkezésemet, az, hogy mi fog velem történni, tehát adjuk meg a módját annak, hogy hogyan készítjük az ételeinket, választjuk meg gondosan, hozzáértéssel, tanulva, fokozatosan, hogy hogy tudok haladni ezen az úton, és tegyek meg mindent ennek érdekében. Nagyon sok esetben a rosszul lét pont azért jelentkezik, mert annyira túlterheltem magamat különböző finom falatokkal, hogy egyszerűen már rosszul vagyok. Tehát minden étkezés után kéne egy picit pihenés a gyomornak. Ezért mondjuk azt, hogyha 4-4 iskor az emésztés, akkor legalább még egy fiolát hagyunk pihenni a gyomornak legalább, és csak 5 óra múlva együnk újra valamit, hogy egy picit pihenjen a gyomor két étkezés között is. Tehát fontos lenne az, hogy rendszeresítjük az étkezést, tehát reggel induljunk egy kis vízzel, 1 vagy 2 pohár vízzel, utána eltelt egy óra, jöhet a reggeli, valamilyen gyümölcs vagy gabona kása. Reggel és ebéd között csak vizet fogyasztanánk, 3 pohárra körülbelül beosztva, semmiféle nasolás, semmi süti, semmi csoki, semmi banánszerke, semmi magyaró az emésztés indítve. Aztán ebéd és vacsora között ismét csak vizet fogyasztunk, és egy könnyű vacsorával zárjuk a napot, vagy elhagyjuk a vacsora kérdést is. Akik kipróbálják kétszeri táplálkozást, azok megtapasztalják, hogy mennyivel egészségesebb a jövőnk szempontjából. Amikor először hallottam, Amerikában jöttek a doktorok, és mondták, hogy hát ők hogy élnek, meg hogy itt mondták, ez már elég furcsa, ezt nem tudnám megvalósítani. Amikor elkezdtem gyakorolni, rájöttem, hogy mennyire jobb a kétszeri étkezés az ember számára. De mindenki maga dönt, ugye, megbeszéltük, nem vagyunk egymás mércei, csak elmondjuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak ezzel kapcsolatban. Már a könnyen vacsora is út a vacsora elhagyásához.

0: A Freiburgi Egyetem kutatói egy speciális drónrendszerrel követtek házi méheket a németországi Kaiser Stuhl térségében. A megfigyelések szerint az egyedek centiméteres pontossággal ismétlik saját bevált útvonalaikat. Saját légi, gyorsforgalmi sávjuk van, a házi méhek ugyanazon az úton repülnek újra és újra. Néha csak centiméterekkel térve el a korábbi pályájuktól. Kedves hallgatóink, Váradi Kriszta vagyok, s a következő percekben munkatársam Bálint Imre közreműködésével e megfigyelés részletei mellett egyéb érdekes hírt, hasznos tudnivalót fogunk megosztani önökkel.
1: Német kutatók vizsgálata arra jutott, hogy a postagalambok májában található vastartalmú immunsejtek segítik az állatokat abban, hogy a föld mágneses mezeit használják iránytűként. Az összes állati érzékszerv közül a legérdekesebb és a legvitatottabb a mágnesesség érzékelése. Közismert, hogy a mándormadarak, a teknősök és más állatok képesek a föld mágneses mezeje alapján tájékozódni, ám az emögött meghúzódó pontos mechanizmus még nem ismert. Most a Bonni Egyetem kutatói álltak elő egy igen izgalmas felfedezéssel. Hogy pontosan hogyan működik az állatoknak ezen érzékelése, arról megoszlanak a tudományos vélemények. Egy korábbi elmélet szerint az állatok szöveteibe ágyazott apró magnetit kristályok működhetnek iránytűként, míg az újabb elképzelés szerint a retinában található fehérjék, az úgynevezett kriptokromok reagálnak a mágneses mezőkre. Ez utóbbi lehetővé tenné a vándormadarak számára, hogy még minimális fényviszonyok között is megfelelő irányba repüljenek.
0: Egy 2025-ös vizsgálat a postagalambokra terjedt ki, és egy újabb megállapításhoz vezetett. Laboratóriumi kísérletek kimutatták, hogy a változó mágneses mezők elektromos áramot indukálnak az állatok belső fülében, stimulálva az agyba vezető idegeket. Ezúttal a Bonni Egyetem tudósai tettek le egy vizsgálati eledményt az asztalra. A Science című tudományos labban megjelent publikáció szerint a kutatók azt találták, hogy a postagalambok a májukban található vasban gazdag immunsejtek segítségével tudják azt, hogy milyen irányba kell repülniük. Bár a vizsgálat eredménye rendkívül izgalmas, a kutatók szerint egyelőre csak egy alapkutatásként szabad tekinteni rá. Emiatt a jövőben több állattal, más körülmények között is meg kellene ismételni a kísérletet, és egyéb vizsgálatokat is el kellene végezni, hogy kizárják az esetleges befolyásoló tényezőket.
2: A mozgásszegény életmód egyre gyakoribb a modern társadalmakban és számos egészségügyi problémával hozható összefüggésbe. Korábbi kutatások már kimutatták, hogy a hosszú ideig tartó ülés növelheti a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és egyes daganatos betegségek kockázatát, valamint rövidítheti a várható élettartamot. Ugyanakkor az is ismert, hogy a rendszeres mozgás és a több gyaloglás kedvezően hat az egészségre. Matthew Ehmadi, a Sydney Egyetem kutatója és munkatársai egy közelmúltban végzett vizsgálat során 72.174 önkéntes adatait elemezték az Egyesült Királyságban működő UK Biobank adatbázis felhasználásával. Összesen 7 évnyi egészségügyi adat állt rendelkezésükre. A résztvevők fizikai aktivitását egy héten át csuklón viselhető eszközökkel mérték, amelyek segítségével a kutatók meghatározták a napi lépésszámot és az ülve töltött idő mennyiségét. A vizsgálatban a napi ülve töltött idő mediánja 10,6 óra volt. Az ennél többet ülőket magas, a kevesebbet ülőket pedig alacsony ülésidővel rendelkező csoportba sorolták.
0: Az eredmények szerint minél több lépést tettek meg a résztvevők, annál kisebb volt náluk a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának és a korai halálozásnak a kockázata. Ez az összefüggés az ülve töltött időtől függetlenül érvényes volt. A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredmények nem jelentik azt, hogy a hosszú ideig tartó ülés veszélytelen lenne. Az ülőmunka és az inaktív életmód csökkentése továbbra is elsődleges cél marad. Az elemzés alapján napi 9000-10000 lépéssel lehet leginkább mérsékelni az erősen mozgásszegény életmód káros hatásait. Ekkora aktivitás mellett az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek kockázata 21%-kal, a halálozás kockázata pedig 39%-kal volt alacsonyabb. A kutatók ugyanakkor azt is megállapították, hogy az egészségügyi előnyök jelentős része már napi 4000-4500 lépésnél megjelent.
1: A Freiburgi Egyetem kutatói egy speciális drónrendszerrel követtek házi méheket a németországi Kaiserstuhl térségében. A megfigyelések szerint az egyedek centiméteres pontossággal is

0: Ró, neurobiológus szerint a technológiai ugrás tette lehetővé a viselkedés ilyen részletes megfigyelését. A nyomkövető rendszerünk először tette lehetővé, hogy természetes tájakon is nagy felbontású háromdimenziós repülési pályákat rögzítsünk házi méhekről, fogalmazott a professzor.
1: A felvételeink azt mutatják, hogy minden méhnek megvan a maga előnyben részesített útvonala, és ezt nagyon precízen repüli. Szinte azt is mondhatnánk, hogy mindegyik méhnek megvan a maga személyisége. A kísérlet során a kutatók a kaptártól mindegy 120 méterre helyeztek el egy etetőt. A két pont között sövények, egy kukoricaföld és egy magányos fa is volt. Kiderült, hogy a tereptárgyak szerepe a tájékozódásban kulcsfontosságú. A méhek a fa közelében repültek a legpontosabban, még a vizuálisan egyhangú kukoricatábla felett sokkal nagyobb volt a szórás az útvonalaik között. A kutatócsoport ebből arra következtetett, hogy a vizuális kapaszkodók stabilizálják a méhek útját.
2: 22 különböző tudományos vizsgálat adataiból merítve, 14 éven át követte nyomon több mint 2200 az Egyesült Államokban, Mexikóban, Európában és Ausztráliában élő adatközlő mindennapi kommunikációját Valéria E. Pfeiffer, a Missouri Kansas City Egyetem és Matthias R. Mell, az Arizonai Egyetem kutatója. A vizsgálatba bevont 10 és 94 év közötti személyek hétköznapi beszélgetéseit egy időszakosan bekapcsolódó, hordozható hangrögzítő eszközzel mérték fel, ennek alapján határozták meg az egyének napi beszéd átlagát. A kutatás legmeghökkentőbb megállapítása, hogy 2005 és 2019 között az emberek napi beszéd átlaga évről évre átlagosan 338 szóval zsugorodott.
1: Első pillantásra ez a napi bő 300 kifejezés talán elhanyagolhatónak tűnhet. Ám ha belegondolunk, hogy a csökkenés minden egyes évben összeadódik az előzővel, kiderül, hogy a 14 éves kutatási időszak végére az emberek már több ezer szót veszítettek a beszédükből egyetlen nap leforgása alatt a 2000-es évek elejéhez képest. Ha ezt a folyamatosan halmozódó napi adagot kivetítjük a kutatás teljes utolsó évére, akkor láthatjuk, hogy 2019-ben egy ember átlagosan már csak nem 1,7 millió kifejezéssel mondott kevesebbet, mint 2005-ben. Nem véletlen, hogy az adatok szerint a teljes szóvesztés a 2000-es évek elejéhez képest elérte a drámai 28%-ot. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a digitális forradalom fellendülése és a szóvesztés között okokozati összefüggés áll. Kijelentésüket többek között arra alapozzák, hogy elemzésük éppen két évtizeddel ezelőtt az SMS, az egyéb üzenetküldő alkalmazások, az e-mail és a közösségi média globális térnyerésének időszakában indult. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánunk a holnapi viszonthallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A Lelki Pihenő című adásba kapcsolódhattak be, amely keretén belül Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk közösen. Legutóbb a 29. fejezetben a bűn eredetéről olvastunk. Ma azonban a 30. fejezetre térünk rá, amelynek a címe Ellenségeskedést szerzek. Meghívom önöket, tanulmányozzunk közösen.

30. fejezet. Ellenségeskedést szerzek. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mordosod. 1 Mózes 3.15. Az ember bukása után a sátánra kimondott isteni ítélet szintén profécia volt, amely az idők végéig átfogta a századokat, és előre jelezte, hogy a nagy küzdelemben a föld minden népe részt fog venni. Isten kijelentette: ellenségeskedést szerzek. Ez az ellenségeskedés nem természetes. Amikor az ember áthágta Isten törvényét, természete gonosz lett, és Sátán befolyása alá került, nem pedig ellentétbe vele. A bűnös ember és a bűn szerzője között nem természetszerű az ellenségeskedés. A hitehagyás mindkettőt gonosszá tette. A pártütő sohasem nyugszik, kivéve ha megértést és támogatást kap azoktól, akiket rá tud venni példája követésére. A bukott angyalok és a gonosz emberek egymás elkeseredett bajtársai lettek. Ha Isten nem lépett volna különös módon közbe, Sátán és az ember szövetséget kötött volna menny ellen, és a Sátán elleni ellenségeskedés helyett az egész emberi család Isten ellen lázadt volna. Sátán nem csak az angyalokat lázította fel, hanem az embert is bűnre csábította, hogy a menny elleni harcában társakra találjon. Ami a Krisztussal szembeni gyűlöletet illeti, közte és a bukott angyalok között nem volt semmi ellentét. Míg minden másban viszálykodtak, a világegyetem urának tekintélyét közös erővel támadták. De amikor Isten meghirdette a Sátán és az asszony, az ő magva és az asszony magva közötti ellenségeskedést, Sátán tudta, hogy az emberi természetet nem fertőzheti zavartalanul. Tudta, hogy az ember képes lesz hatalmának ellenállni. Sátán ellenségeskedése azért lobbant fel az emberiség ellen, mert Isten szeretete és irgalma Krisztus által az ember felé fordult. Sátán szeretné meghiúsítani Isten tervét, az ember megváltását. Szeretné meggyalázni Istent keze munkája eltorzításával és bemocskolásával. Fájdalmat akar okozni a mennyben, és be akarja tölteni a földet jajjal és nyomorúsággal. E bajoknak pedig az az oka, mondja, hogy Isten embert teremtett. Az ember lelkébe plántált krisztusi kegyelem támaszt ellenségeskedést Sátán ellen. E megtérítő kegyelem és megújító erő nélkül az ember örökre Sátán fogja maradna. Olyan szolga, aki mindig készségesen teljesíti Sátán parancsát. De a lélek új alapelve harcot támaszt ott, ahol korábban béke volt. A Krisztustól kapott erő teszi képessé az embert arra, hogy a zsarnokot és a bitorlót elutasítsa. Azok, akik nem szeretik a bűnt, hanem gyűlölik, akik ellenzik és legyőzik azokat az indulatokat, amelyek fogva tartják őket, olyan erő birtokában vannak, amely kizárólag felülről származik. A krisztusi és a sátáni lelkület közti ellenségeskedésről megdöbbentő bizonyságot tett a világ.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te hívő.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Örömmel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Ma tovább folytatjuk a Bálint falván megszervezett bibliai előadássorozatot, melyet Balla Lóránt lelkipásztor mutatott be kérésemre. Ma este a Jézus hamarosan visszatér sorozat újabb alkalmát követhetik. Köszönöm, hogy velünk tartanak, a következő kevesebb, mint egy órában. Tartalmas estét kívánok!

0: Mikor pedig az olajfák hegyén ülvala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott benneteket, bennünket, a Jézus hamarosan visszatér bibliai előadás sorozat újabb alkalmára. Köszöntöm azokat, akik itt a teremben vagyunk, közelről és távolról. Köszöntöm a Speranza Reménység Televízió nézőit, és azokat, akik online követnek bennünket. Ma este egy újabb gondolatot fogunk hallani Jézus eljövetelével kapcsolatosan. Mikor jön el a vég? Mi hirdettetik? És majd akkor eljön a vég. Szeretettel köszöntöm Bala Lóránd lelkipásztort, aki ma este ezekről a gondolatokról fog beszélni, Isten ígéje alapján. Áldott alkalmat kívánok!
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este is, és nagyon boldog vagyok, örvendek, hogy együtt lehetünk ma este. Hadd köszöntsem megkülönböztetett szeretettel kedves vendégeinket, akik úgy döntöttek, hogy ma este is velünk tartanak, és megszólítom a bevezetőben azokat is, akik a világhálón követnek bennünket, és nem utolsó sorban a Speranza Reménység Televízió nézőit. Jézus Krisztus egy feladatot hagyott hátra egyházára, és szándékosan nem adott semmilyen információkat arról, hogy mennyi idő áll majd követői rendelkezésére, feladatuk elvégzéséhez. Tehát szándékosan nem mondta meg, hogy mennyi idő van még hátra. Vajon miért? Azt mondta, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy az alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nekem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a Földnek mind végső határáig. Milyen ez a feladat? Milyennek tűnik ez a feladat? Én ha egy szóba kellene megfogalmazzam, összesűrítsem, akkor azt mondanám, hogy ez egy csodálatos feladat. Ez egy fantasztikus lehetőség. Jézus Krisztus azt mondta, hogy Isten országának az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Az olajfák hegyén mondott beszédében, közvetlenül mielőtt befejezte volna szolgálatát, Jézus Krisztus számos jelet sorolt fel, és az este, akik itt voltak, visszajelzéseket kaptam még interneten is, afelől üzenetekben is, hogy rengeteg jel van. Rengeteg jel van, ami ismerteti, hogy Jézus Krisztus hamarosan jön. Egyet azonban, nem tudom, ha észrevettétek, de egyet kihagytam. Azt gondoljátok, hogy elfelejtettem? Egyet tudatosan kihagytam. Vajon miért hagytam ki azt az egyet? És melyik ez az egy? Az evangélium a jó hírnek a hirdetése, a továbbadása. És a jó hír hirdetése a Jézus Krisztus visszatérésének par excellence, ezt úgy mondják, par excellence, az azt jelenti, hogy kiváló, kitűnő, rendkívüli jele. Ez egy különleges jel. Hogy Jézus Krisztus jön, és azelőtt van egy fontos jel, egy kiváló jel, hogy az evangéliumot hirdetik. Megnézem az evangélium hirdetését a korai egyházban, és a korai egyház rendkívüli komolysággal vette az evangélium hirdetését. Néhány évtizednyi evangelizáció után Pál apostol azt mondta, hogy az evangéliumot a római birodalom minden egyes vidékén hirdették. És tudjátok, hogy fogalmazta meg a Bibliában? Azt mondta, hogy minden teremtényhez eljutott az ég alatt az evangélium. És akkor miért nem jött el az Úr Jézus? Miért nem jött el az Úr Jézus? Krisztus után 100 körül a világ népességének 28%-a körülbelül hallotta az evangéliumot, a jó hírt.
2: A becslések szerint 1000-ben, Krisztus után 1000-ben az élő embereknek mintegy 25%-a hallotta a jó hírt. A 19. században, mivel voltak a bibliatársulatok, a missziótársulatok, és több munkát, missziómunkát végeztek, 1900-ban a világ lakosságának legalább 50%-a meghallotta a jó hírt. 1980-ra, az azt jelenti, hogy 46 évvel ezelőtt, majdnem 70%-a a világunkból hallotta a jó hírt. Napjainkban kíváncsiak vagytok, hogy áll ez a statisztika. Képzeljétek el, hogy napjainkban a világ lakosságának 95-96%-a megvásárolhatja a Bibliát. Akarjátok, hogy érintsen meg a sebet? Van bibliás, nem kell majdnem senkinek. Gyermekkoromban Magyarországról csempészték át, határon csempészték át a Bibliát. Nem volt szabad. És akkor kellett a Biblia. Kellett a jó hír. És a statisztikák azt mondják, hogy évente 38 millió Bibliát nyomtatnak. Most egy hónapja jó néhány konténer érkezett a kiadónkhoz Kínából, 130 ezer Bibliát hoztunk. Megnéztem kíváncsiság okából, hogy hány Bibliát adtak el, amióta létezik a Biblia. A statisztikák azt mondják, hogy legalább 6 milliárd Bibliát. 6 milliárd Bibliát. 1950-ben a Biblia 537 nyelven volt elérhető. Tehát most azt mondja, hogy 75 évvel ezelőtt 537 nyelven. 2019-ben már 3384 nyelven. 3384 nyelven. És tudom azt, hogy a Róma közösség, és ennek fog örvendeni a Gábor közösség is, már megvan, 3 evangélium le van fordítva hivatalosan. Ez azt jelenti, hogy jön Jézus, nem? Ez azt jelenti, hogy nem kell többet Bibliát vásárolni és osztogatni. Mert mindenkinek van Bibliája. Dehogy is. Ezentúl még mindig sok-sok feladat vár Miriánk. Mielőtt azonban azokra a hivatkozásokra térnék rá, amelyekkel még szembe kell néznünk, alaposan meg kell vizsgáljuk ezt a szöveget. És az Isten országának evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonságon minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Nagyon rövid elemzést szeretnék bemutatni a Biblia szövegnek, ezt a rövid elemzését. Először is, hogy mi az, hogy az Isten országának az evangéliuma. Mit jelent ez, hogy evangélium? Ez egy görög szó, amelyet evangéliumnak fordítunk. Ez két görög szó összetétele, az EU, az EU-nak a jelentése, hogy jó, és az angélion, az az üzenet, az a jó üzenet, az a jó hír. Nagyon egyszerű. Melyik az a jó hír, kérdezem én? Mi ez a jó hír? Hogyha találkoznál egy buddhistával, egy muszlimmal, ha egyetlen egy hírt kellene átadjál neki a kereszténységből, melyik lenne az az egy hír? Az evangélium nem bonyolult rendszeres teológia. Nem rendszeres teológia. Nem egy felekezeti hitvallás feltétlenül, hanem az a mélyreható hír, hogy Jézus egyedül hitáltal, kegyelemből üdvözít. A kereszten hozott áldozata révén, a halálból való feltámadása révén van üdvösségünk. Ez a jó hír. Ha össze kellene tömörítsem egy nem kereszténynek a jó hírt, azt mondanám, Jézus meghalt, feltámadt, hogy te meg én üdvözöljünk. Bonyolult ez? Dehogy is bonyolult. Szatmár németében voltam, és egyik Gábor család elmesélt nekem egy nagyon egyszerű, de szimpatikus történetet, amit most a Szentlélek ebben a pillanatban juttatta eszembe. Tudjátok, hogy tért meg Szatmár németében az első Gábor család? Egy magyar testvér csak annyit mondott a Gábor testvérnek, a jövendőbeli Gábor testvérnek, hogy Jézus Krisztus, ti értetek is meghalt. Így kezdődött Szatmár németében a Gábor közösségnek a kifejlődése, a növekedése. Kérdezem én, bonyolult teológia volt ez? Rendszeres teológia? Nem. A jó hír változtatja meg az embereket. Az egyszerű jó hír, az egyszerű gesztusok, az egyszerű jótékonysági cselekedetek, egy egyszerű mosoly, egy egyszerű ölelés, hogy bemutatott Krisztust. És ez a jó hír. Konkrétan a hetednapi adventista egyházról szeretnék most szólni, hogy hogyan végzi az egyház a missziót. Még nem fejeztük be a missziót, de ugyanakkor sok minden megvalósult. A világ népessége drámaian növekszik. Nem tudtam bemutatni a technikai okok miatt, még arra is számoltam, hogy kivetítsek egy szlájdot. De majd otthon kérlek nézzétek meg, van egy olyan honlap, a Worldometers, Worldometers, egy angol honlap, ahol meg lehet nézni élőben, hogy hányan születnek. És meg lehet nézni, hogy hogyan nő élőben a bolygónk lakossága. Amikor ezt a statisztikát olvastam, 2001-ben volt megírva a statisztika, és akkor a statisztika azt mondta, hogy 7,8 milliárd ember van a világon. 2021-ben. Most már újra kellett írni a statisztikát, kijavítani, mert 8,2 milliárd van népesség a világon. Ha megnézem a keresztények abszolút számának a növekedését, 1900-as években egy 500 milliárd keresztény volt 1900-ban. Na rá 125 évre 2,3-2,5 milliárd keresztény van jelenleg. A keresztények száma folyamatosan nőtt, azonban a keresztények aránya a világ népességén belül változatlan. Alig, ha elérjük a 30%-ot. Ez a nagy probléma. Például a Joshua projekt azt mondja, hogy a világon 17.423 népcsoport létezik. Adataik szerint ezek közül 7.400 népcsoport, 42% a népcsoportokból még mindig el nem ért népcsoport. Ez nagyjából a világ népességének 40%-át jelenti. Hiába mondjuk azt, hogy 6 milliárd Bibliát adtunk el, mert még mindig a világ népességének 40%-a még mindig nincs elérve a jó hírrel. És felmerül a kérdés, hogyan lehetséges ez? Ha nem lett volna szentségtörés, felhoztam volna egy Coca-Cola-s üveget ide a szószékre. Miért? Ismeritek a céget, nem? Hallottatok róla. Halvány fogalmatok van, igaz? Ha a Coca-Cola vállalat gyakorlatilag a világ minden emberével meg tudja ismertetni a termékét. Bárhova mész a világon, azt mondod, Coca-Cola, ismerik. Akkor mi a baj az 5,5 millió keresztény gyülekezettel, és mi a baj a 2,5 milliárd keresztényel, hogy nem tudja megismertetni idézőjelben a termékét? Mi a baj? Hol a baj? Baj van a termékkel? Baj van a jó hírrel, az evangéliummal? Mi mondjuk azt, hogy 2,5 milliárd keresztény van. De az összes keresztény? Vagy csak névleges keresztény? Egyes számítások azt mondják, hogy a 2,5 milliárd keresztényből maximum 1 milliárd a gyakornok keresztény. És 1,5 milliárd csak névleges keresztény. És amikor hirdetjük a jó hírt, mi ne csak a muszlimokra gondoljunk, hanem a névleges keresztényekre, akik csak névlegesen keresztények, és nem gyakorló keresztények, azokra is gondoljunk. Mit lehet mondani megjegyzésként az el nem ért népekről, akik jelentősen muzulmánok, akik az úgynevezett 10-40-es ablakban élnek? Ott vannak a muzlimok, ott vannak a hinduk, a buddhisták, a kínai népi vallások, igaz? Az afrikai hagyományos vallások. Nagyon sokan vannak. Mit tehet az adventista misszió? Mit tehet a kereszténység missziója ezeknek elérése érdekében? Sok minden megtörtént, amint mondottam. Egyházunk 1,5 évszázad alatt egy maroknyi emberből indult, és ma 22 és 25 millió között, de közelítjük a 25 millió tagságot. Egy maroknyi emberből. A Szentlélek nőtte, vagy nevelte fel ezt az egyházat, fejlesztette ki ezt az egyházat. És valóban az adventisták sikeresebbek voltak céljaik megvalósításában, mint általában véve a keresztények. Miért? Be fogom ezt bizonyítani egyszerű számítással. 50 évvel ezelőtt 3000 emberre egy adventista jutott. 3000-re. Ma 308 emberre jut egy adventista. 50 év alatt. 3000-re jutott, és ma 308 emberre. És erre azt fogjuk mondani, jön az Úr Jézus vége. Nem hirdetjük. Nem. Még mindig minden egyes személyre jut 300 személy. Érzed ezt a terhet a válladon? Érted ezt a felelősséget? Kik a hírnökök? A hetednapi adventisták egy missziós mozgalomként tekintenek önmagukra, és időbe telt az, ameddig felismertük, hogy mindegyikünknek van egy feladatunk. Ugyebár Amerikában született meg ez a mozgalom, missziós mozgalom, és 1874-ben John Andrews volt az első hivatalos adventista misszionáros, aki Európába indult. És kezdetekben az adventista egyház túlnyomó részt amerikai egyház volt, de ma a hetednapi adventisták kevesebb, mint 10%-a él a nyugati világban, mert kinőtte magát, és olyan mozgalommá vált, amely minden nemzetből, minden törzsből, minden nyelvből, minden kultúrából származó emberekből áll. Ellenőrizhettek a leghíresebb amerikai kutatóintézet, a Pew Research. A Pew Research véleménykutatást végzett, és megkérdezte az emberektől, felméréseket végzett, hogy melyik a legelterjedtebb egyház a világon, amely jelen van minden népcsoportban, minden népben és nemzetben. Lehet ellenőrizni ezt az információt az interneten, az adventisták azok. Még a katolikus egyház sem tudta elérni az összes népeket, nyelveket, nemzeteket és népcsoportokat. Mert mi ezt felelősségnek, küldetésnek érezzük. Vajon ezek a szavak, hogy Isten országának evangéliuma hirdettetik, és akkor jön el a vég, csak nekünk szólnak adventistáknak szerintetek? Nem. Ez mindenkinek szól ez a küldetés. Minden kereszténynek a küldetése ez. Az adventista egyház sosem állította azt, hogy az adventisták lennének Isten emberiség megváltására irányuló tervének egyetlen eszközei. Elismerjük mindazokat az eszközöket. Ez benne áll egy hivatalos nyilatkozatunkban. Elismerjük mindazokat az eszközöket, amelyek Krisztust emelik fel az emberek előtt, mint az isteni terv részét a világ evangelizálásában. Persze, hogy az adventisták önmagukat kulcs szereplőknek tartják. Ugyanakkor elismerik másoknak a nagyon fontos szerepét. Van háromféle megközelítés ennek a problémának. És nagyon röviden bemutatom, hogy milyen megközelítések léteznek. Az adventista egyház igazi egyház, és a többi egyház hamis. Ez az első megközelítés. A második megközelítés, az adventista egyház csupán a kereszténység egyik szegmense, egy komoly lehetőség a sok más érvényes lehetőség között. Ez a második lehetőség. És van a harmadik, hogy az adventisták nem állítják azt, hogy ők lennének az egyetlenek, akik részt vesznek a keresztény misszióban, hanem egy olyan keresztény lehetőséget kínálnak, amely számos olyan felismerést nyújt, amelyek máshol nem könnyen hozzáférhetők, és amely korrigál bizonyos széles körben elterjedt nézeteket. Különös hangsúlyt tesznek néhány elhanyagolt és lényeges bibliai igazságokra. Mind a hármat, ha megnézem, mind a három megközelítést, én nem tudok egyetérteni csak az egyikkel. Szerintetek melyik az? A harmadik. Ez a harmadik. Ez a harmadik. Hivatalosan mi ezt valljuk. Bizonyos bibliai proféciák szakaszoknak az értelmezése persze, hogy szembe megy, konfrontálódik más egyházakkal és más felekezetekkel. És ez egy feszültség. Ezt nem könnyű feloldani. De Ellen White-ot fogom használni, hogy próbáljam bemutatni, hogy milyen kellene legyen az egyházak közötti kapcsolat. Élete végén Ellen White azt mondja, nem kell keresnünk az alkalmat arra, hogy kemény támadásokat intézzünk, kihagyom a felekezet nevét. Ezek ellen. Ez a felekezet tagjai között is sok olyan ember van, aki igen lelkiismeretes keresztény, és minden olyan világosságban jár, amely rájuk ragyog, és Isten munkálkodni fog, értük. Aztán Ellen White beszél a protestánsokkal való kapcsolatra. Az Úr nem bízta népére azt a feladatot, hogy kirohanást intézzen azok ellen, akik áthágják törvényét. Semmilyen esetben sem szabad támadást indítanunk más egyházak ellen. Hát abban a korban, amikor értem, mondom, hogy békés hangulatban írta meg, és békés kapcsolatokra gondolt. Figyelemre méltó az is, hogy más egyházak lelkipásztorait pásztorokként szólítja meg. És nagyon tetszik nekem ez az idézet, azt mondja, hogy közzel legyetek más felekezetek lelkipásztoraihoz. Imádkozzatok ezekért az emberekért, és velük együtt, akikért Krisztus közben jár. Krisztus hirdőkeiként mély, őszinte érdeklődést kell tanúsítsunk ezek iránt, a nyáj pásztorai iránt. Engedd meg, hogy kérdezelek meg, mikor imádkoztál utoljára egy baptista lelkészért? Mikor imádkoztál utoljára egy református lelkészért? Hogy felfedezze az evangélium jó hírét. Ez hozzánk tartozik. Ez a mi feladatunk. Utazásai során Ellen White örömmel fogadta el a meghívásokat, hogy más felekezetek templomaiban prédikáljon. Na de most jön egy másik oldala. Egy másik oldala, fontos oldala. Mégis nincsen különleges szerepünk nekünk adventistáknak a kereszténység keretén belül. És nem fontos az, hogy az adventisták megőrizzék és megvédjék és hirdessék saját identitásukat. Szeretnék fényt, reflektort, fényt vetíteni néhány jellegzetes igazságokra, amelyeket meg kell osztanunk másokkal. Az első jellegzetes adventista tanítás, amit ma este hirdetek, és ahányszor lehetőségetek van, ti is adjátok tovább, mint jó hír. A nagy küzdelem fogalma. Az Isten és a gonosz közötti küzdelem. Ez a mi identitásunk. Ez az örömhírhez tartozik. Az örömhír, a jó hír csomagában benne van. A nagy küzdelem. A második. Ennek a keretnek, a nagy küzdelemnek a kulcseleme a hetedik napi szombat ajándéka, és annak mai fontossága, és annak mai jelentősége. Ez sajátos identitásunk. A harmadik sajátos identitás, amit az első előadásban bemutattam, hogy már a keresztény világ nemigen hirdeti Jézus eljöttét, na itt van a mi identitásunk, hogy Krisztus második eljövetelének a reménységét továbbadjuk. Ezért a hetednapot ünneplő adventista egyház a mi nevünk. Benne van két sajátos teológiai pontunk. A szombat és Jézus eljövetele. A negyedik pont egy döntő jelentőségű elem és meggyőződés, hogy a halál az az alváshoz hasonlítható. Tehát lelkünk a halál pillanatában nem a mennybe jut, hanem Krisztus visszatérésekor testi feltámadásban lesz részünk. Ez egy bibliai igazság, ez a mi identitásunk, és ezt át kell adni, tovább kell adni. Ugyanakkor egy ötödik pont, az adventisták sokrétű és hangsúlyozom, sokrétű és lényeges fontosságot tulajdonítnak a sápárságnak és az adventista életmódnak, egészséges életmódnak. Ugyanakkor, nem utolsó sorban, ez egy egyik legfontosabb elem az adventisták, az Isten országának, evangéliumának a hirdetését összekapcsolják a jelenések könyve 14. fejezetének 6. bibliaversétől egészen a 12. bibliaverséig, amely a három angyal üzenetét írja le. És ez a hármas angyali üzenet olyan jelenetek közé van beékelve a jelenések könyvében, amelyek Krisztus visszatérése előtti eseményekhez és a történelem legvégéhez kapcsolódik. És ebben a részben, a hármas angyal üzenetben fedezték fel az adventisták a sajátos, különleges elhivatásokat. Ez a jelen való igazságunk, amit hirdetnünk kell. Imádjátok az egyedüli Istent, aki teremtette a mennyet és a földet. És az embereknek ez a második angyal üzenete, meg kell érteniük, hogy drámai események zajlanak. És ott van a Babilon, ahonnan ki kell jönni. Majd ott van a harmadik angyal, hogy döntésre követel, hogy valaki Isten népéhez akar tartozni, és hűséges akar lenni a továbbiakban, akkor el kell hagyja Babilont. Döntés, ez a harmadik angyal üzenete. Keresztény családhoz tartozunk, ez a lényeg az üzenet hirdetésében, és a keresztényekkel ápolni kell a kapcsolatot. De sajátos identitásunk van. És a sajátos identitásotokra soha ne szégyenkezzetek. Soha, de soha ne szégyenkezzetek. Szeretném megkérdezni tőletek, a Gábor kalapra szégyenkeztek? Biztos? A bajuszra, a szakára szégyenkeztek? A fényes cipőkre? Nem? Mennyivel fontosabb egy keresztény hitvallás? Egy öltözet, egy kalap nem annyira fontos, higgyétek el nekem. Sokkal fontosabb a bibliai identitás tovább adása. Van egy nagyon fontos kérdés, az, hogy ki fog üdvözülni. Elvesznek-e az emberek azért, mert nem végezzük a feladatunkat? Ez egy kényes kérdés. Szerintem nagyon rossz kérdés. Nagyon sokszor azt mondják, hogy hát elvesznek az emberek, mert az adventista egyház nem végzi a feladatát. Kedves gyülekezet! Nem az menti meg az embereket, amit mi teszünk, hanem az, amit Isten tesz. Hányan fedezték ezt fel? Gondoljátok, hogy mi fogjuk megváltoztatni az egész kereszténységet, az egész muszlim világot? És az angyaloknak mit hagytok dolgozni? És a muzulmánoknak milyen feladatuk lesz? Nekik is lesz feladatuk. Isten őket is fel tudja használni. És ennek ezer olyan módszere van, ahol mi nem látunk egyetlen egy módszert sem. Az evangélium Isten kegyelméről szól. És nem arról, hogy milyen sokat vagy milyen keveset végez el egy ember. Ezért az üdvözöltek száma meglepően nagy lesz. Meglepően nagy lesz. A tudósok körében ugyancsak, vagy a bibliakutatók körében ugyancsak három irányzat alakult ki. Vannak, akik úgy vélik, hogy Isten minden vallási hagyományban kinyilatkoztatja magát, és hogy minden vallás utat kínál a túlvilág fele. Ez az első megközelítés. Nem számít, milyen vallásban vagy, üdvözülsz. A második az, hogy univerzalizmusnak nevezik a másodikat, hogy Isten kegyelme egyetemes hatást gyakorol mindenki irányában, és univerzálisan mindenki fog üdvözölni. A harmadik, az az exkluzivizmus, vagy a restriktivizmus, az az álláspont, hogy az üdvösség kizárólag Krisztus által érhető el. És e nézet hívei szerint nincs más név, amely üdvösséget hozna, mint Krisztus neve. Ha egyes emberek úgy fognak üdvözölni, hogy nem volt lehetőségük meghallani a teljes evangéliumot, az ő üdvösségünk, akár tudnak róla, akár nem, Jézus érdemei által fog megvalósulni. Ez nem a mi dolgunk. Mindazonáltal nem lehet elkerülni azt a következtetést, hogy végső soron egyesek el fognak veszni. A Biblia telve van az ítélet motivumával. A Biblia telve van a felelősség motivumával. Vannak a Bibliában juhok, és vannak a Bibliában kecskék. Vannak a Bibliában okos szüzek, és vannak a Bibliában balga szüzek. Ezért mi nem tudjuk megvédni csak a harmadik nézetet. Csak a harmadik nézetet. Ugyancsak Ellen White-ot szeretném idézni, azt mondja, hogy még a pogányok között is voltak olyan emberek, akik által Krisztus munkálkodott, hogy felemelje a népet bűnéből és a romlottságából. Majd hozzáteszi, a pogányok között vannak olyanok, akik tudatlanságukban imádják Istent, akikhez soha nem jutott el az emberi eszközök által közvetített világosság, mégsem vesznek el. Miért kell még aggódjunk, hogy kit üdvözít és kit nem üdvözít Isten? Tudjátok, mi a mi feladatunk? Ha az én feladatom az, hogyha én üdvözülök, vagy nem. És az én feladatom az, hogyha én hirdetem az evangéliumot, vagy nem hirdetem az evangéliumot. Az azonban lényeges, hogy amiután meghallottad a keresztény evangéliumot, amiután meghallottad a sajátos bibliai identitásokat, döntést kell hozni. És ez egy sürgető jelleg. Nem a mi dolgunk, hogy aggódjunk, hogy ki üdvözül és ki vesz el. Egy nagyon kényes kérdést fogok feltenni. Remélem, nem sértődik meg senki. Feltételezzük, hogy sem az adventista egyház, sem a keresztény egyház nem hirdeti az evangéliumot. Nem teljesítjük be ezt a jelet. És akkor nem jön el az Úr Jézus? Veszitek észre, hogy nem csak tőlünk függ. Mi elemek vagyunk, fontos elemek az evangélium hirdetésében. De ne felejtsünk el egy még fontosabb elemet is. Tudjátok itt? Ismeritek a Szent Lelket? Személyesen ismeritek a Szent Lelket? Mi sokat beszélünk az Atya Istenről, aki jelen volt az Ószövetségben, igaz? beszélünk Jézus Krisztusról, aki a Golgotán jelen volt, és azután Jézus Krisztus azt mondta, hogy én elmegyek, és egy más vigasztalót küldök ti néktek. Ti ismeritek, hogy dolgozik a Szentlélek az emberek életében? Úgy, ahogy dolgozott a ti életetekben, amikor döntést hoztatok. Itt készül egy kerességre egy kis 18-19 személy, estéről estére. Gondoljátok, hogy emberek, hogy mi végezzük el ezt a csodát? Nem. Mi egyszerű eszközök vagyunk a Szentlélek munkájában, drága testvéreim. Mi többet kellene imádkozzunk és bőjtőjünk annak érdekében, hogy a Szentlélek dolgozzon a településünkén, a városokban, főleg a nagyvárosokban, hogy kiáradjon és változzanak meg az életek. Szeretném végezetül idézni Joel proféta ígéretét. Amikor az apostolok missziós munkája Jeruzsálemkor, pünkoskor megkezdődött, beteljesedett ez a profécia. A lélek olyan bőséges mértékben áradt ki, hogy egyetlen nap alatt ezrek, emberek tömegei, akik a világ minden részéről érkeztek az ünnepekre, elfogadták a jó hírt, amelyet a Péter és a többi apostolok hirdettek. Ti azt gondoljátok, hogy ez a lélek nem ugyanaz, nem ugyanolyan hatalmas, mint 2000 évvel ezelőtt. Dehogyis nem. Ugyanolyan hatalmas. Nem a prédikátor, annak képessége, talentumja, nem. A Szentlélek az, aki megváltoztatja az emberek életét. És ez minden okot megad arra, hogy higgyük. Joel proféciája az utolsó napokról szól, és még el fogja érni a végső beteljesedését közvetlenül Jézus Krisztus visszajövetele előtt, amikor a nagy küzdelem a tető pontjára jut, igaz? És Krisztus mellett vagy ellen kell állást foglalni, na akkor a Szentlélek intenzíven fog dolgozni. Nagyon sok könyvet olvasok például a muzulmánoknak a megtéréseiről. Van jó néhány muzulmán, aki leírja, persze álnév alatt leírja a megtérését. És tudjátok, mit veszek észre? Majdnem minden egyes muszlim megtérésben ott van az angyal. Ott van egy angyal. Hát Európában nem kell angyal, mert itt van. Itt van a kinyilatkoztatás, itt van a Biblia. De a muszlim területeken kellenek angyalok, akik dolgoznak, hogy térjenek meg emberek. Mielőtt ámen mondanák, az idők jelei között, amelyeket Krisztus a Máté 24 fejezetében elmondott, az evangélium hirdetése a legfolyamatosabb jel. Ezért tettem külön ezt a jelet. Mert a legfolyamatosabb. Látok, miért vagyunk mi keresztények? Mert voltak nagyszüleink, szüleink, akik folyamatosan továbbadták ezt a jelet. Hittek ebben a jelben. És azt mondták, hogy Jézus eljön, amikor az a jel beteljesedik. És az én feladatom az, hogy továbbadjam ezt a jelet. Voltak háborúk, voltak szünetek. Békeszünetek. Megint voltak háborúk, megint békeszünetek. Na de az evangélium hirdetése a legfolyamatosabb jel. Ebben nem lesz szünet. Ez folytatódik addig, ameddig Jézus eljön. Minden egyes nap, amikor egy ige hirdetés elhangzik, amikor bekapcsolod a Reménység TV-t, igaz? Amikor online-on követsz egy Isten tiszteletet, amikor olvasod a Bibliát, vagy amikor olvasol egy könyvet, vagy misszióajándékként ajándékozol egy könyvet, ne feledd el azt, hogy továbbadod a jelet. Én ezt úgy szoktam mondani, továbbadod a zászlót. Zászlóvívők vagyunk, a jó hírt továbbadjuk, elkötelezed magad erre, hogyha lehetőség nyílik, bárkivel, bármikor, add át neki a jó hírt. Ez a mi feladatunk. Ez a mi küldetésünk. Ahogy szereted a gyermekeidet, mert tudom, hogy a Gábor közösségben nagyon szeretitek a gyermekeket. Úgy szeressétek az embereket. Ahogy továbbadjátok a kalapot a gyermekeiteknek, ahogy továbbadjátok a Gábor hagyományokat a gyermekeiteknek, úgy adjátok tovább a hitet. Nem csak a gyermekeiteknek, hanem mindazoknak, akik még nem fedezték fel a jó hírt. Imádkozhatunk ezért? Megkérlek, szíveskedjetek felállni. Szerető jó atyánk, köszönjük szépen, hogy ismételten kegyelmedet ízlelhettük meg ma este, és kegyelmed révén találkozhattunk. Találkozhattunk egymással, és találkozhattunk te veled. De különösképpen találkozhattunk a Szentlélek Istennel. Köszönjük Szentlélek Isten az ihletést, és köszönjük szépen ezt az áhítatos hangulatot, amivel megajándékoztál. Istenünk, különösképpen szeretnénk imádkozni kedves vendégeinkért, akik ma este itt voltak, akik keresik és kutatják az igazságot, akik szeretik az evangéliumot, a jó hírt. Jó atyánk, öntözd meg az ige magvát, és tedd gyümölcsözővé. Különösen szeretnék imádkozni azokért, akik online követnek bennünket. Lehet otthon vannak egyedül, vagy a családi körben. Köszönöm, Szentlélek Isten, hogy őket is megszólítottad.
3: Amen.
2: Add meg azt az örömöt, hogy holnap este viszontlássuk egymást. Jézus által. Amen. Amen.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba.

Jöjjatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel.

jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

0: hit, remény, szeretet.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Bármi legyen is az oka, amiért a rádiót hallgatja, időtöltés, vagy pedig információgyűjtés, hiszem, sikerül most figyelmünket Isten igéjére összpontosítanunk. Mai műsorunk címe a szeretet törvénye. E témakör tanulmányozásakor a leggyakrabban felmerülő kérdések, amelyekkel találkozhatunk, mi a törvény, mi a szeretet? Miért egyeseknek csak törvény kell, másoknak pedig csak a szeretet? A Szentírásban az Isten törvénye kifejezés legtágabb értelme szerint mindazokat a kinyilatkoztatásokat jelenti, amelyeket Isten a történelem folyamán adott az embernek. A kifejezés e tágértelmű használatának megvan az alapja, mert Isten minden kinyilatkoztatásának egy a tartalma és célja minden időben. Megismertetni az emberrel az igaz, isteni életrendet vagy élettörvényt, hogy azzal összhangban éljen. Másrészt Isten minden beszéde törvénynek nevezhető azon az alapon is, hogy minden részletében igazság, amiből nincs mit elvenni és nincs mit hozzátenni. A törvény szó más értelmében a törvényszövetségre vonatkozik. Amikor Isten szövetséget kötött Izraellel, valóban törvényeket, rendeléseket adott eléjük, és ezek megtartásában jelölte meg számukra azokat a feltételeket, amelyeknek a teljesítése az ő feladatuk volt a vele kötött szövetségben. Isten azonban nem azt kívánta, hogy a saját erejükből tartsák meg ezeket. Fel kellett ismerniük, hogy bűnben való megkötözöttségük miatt nem tudják betölteni az isteni törvényt. Ezáltal kívánta elvezetni őket arra a felismerésre, hogy az isteni kegyelem szabadítására, megváltóra van szükségük. Itt kell megemlítenünk azt a végzetes félresiklást, aminek az lett a következménye, hogy elhordozhatatlan, terhes, ellenszenves igét csináltak a törvényből, amelyet emberi kapcsolatok és rendelések tömkelegével bástyáztak körül, hogy minél pontosabb megtartásukat biztosítsák. Máté evangélium 23. fejezetének a 4. versében mondja ezt Jézus Krisztus, mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik. A törvény szó más jelentéstartalma, a bűnös emberiség számára összegzett egyetemes erkölcsi törvény, a 10 parancsolat. Isten határozott megkülönböztetéssel emelte ki a 10 parancsolatot az egyéb ószövetségi rendelkezések sorából, melyek ezen alapelvek konkrét történelmi keretek közötti alkalmazásai voltak. A szövetségi hűség, melyről az előbb beszéltem, Izrael részéről egyenlő volt a 10 törvényhez való hűséggel, a szövetség megrontása pedig ezek meg nem tartásával. Az Isten törvénye fogalom jelentéstartalma azonban még a 10 törvénynél szűkebb jelentésre is redukálható, mind jobban közelítve a végső lényeghez. A 10 törvényt egybefoglaló, illetve azok alapjául szolgáló végső elvek megfogalmazását már az Ószövetségben is megtaláljuk. Jézus korában azonban már nem látták, nem értették ezeknek az igéknek az igazi jelentését. Jézus irányította rájuk újra a figyelmet. A középpontba állította őket, mint olyan alapelveket, amelyek a 10 parancsolat, valamint az egész írás lényegét is magukba foglalják. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Ezt, amit megtalálunk Máté evangélium 22. fejezetében, a 37. verstől egészen a 40. versekig, megtalálhatjuk még Mózes 5. könyvének a 6. fejezetében az 5. versben, és Mózes 3. könyvének a 19. fejezetében a 18. versben. Ugyanezt a gondolatot megerősíti Pál apostol is a Róma beliekhez írt levél 13. fejezetének 8, 9 és 10. versében. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti fele barátját, a törvényt betöltötte. Annak okáért a törvény betöltése a szeretet. Végül is az emberi életet, döntően meghatározó életrendet, Isten törvényét röviden így határozhatnánk meg. A szeretet törvénye. Megválaszolásra váró nagy és fontos kérdés lesz azonban a továbbiakban, hogy mi a szeretet? Nem az általános emberi felfogás, hanem a bibliai fogalom szerint. Valami hatalmas és végső igazság rejtőzik itt, hiszen e kijelentés, a törvény betöltése, a szeretet, szoros párhuzamban áll egy másik alapvető újszövetségi kijelentéssel, mely János apostol első levelének 4. fejezetében a 8. versben található. Isten a szeretet.

Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Jézus szavaiból megértjük, milyen indítéknak kell állnia minden valódi erkölcs mögött, ez pedig a szeretet. Nem a boldogság vagy siker utáni vágynak, hanem a szeretetnek. És nem az önmagunk iránti, és nem is elsődlegesen a fele barátaink vagy a közösség iránti szeretetnek, hanem az Isten, a Teremtő iránti szeretetnek. A világ az ő világa. Azért teremtette, hogy kedvét leje benne, és a tervei szerint működjön. Észszerű, hogy elsődleges kötelességünk a Teremtő akarata szerinti élet, és az iránta érzett szeretet kell, hogy legyen. Pusztán a létezésünk miatt érzett hála is erre késztet. Ebben az összefüggésben az Isten iránti szeretet nem valamilyen szentimentális, vallásos érzést jelent. Az az Isten szeretete, mondja a Biblia, hogy parancsolatait megtartjuk. Ezt kell tennünk teljes szívünkből, elménkből, lelkünkből és erőnkből. Különböző gondjaink vannak. Kinek ne lennének ma? Ezeket mindenki a maga során másképp próbálja orvosolni. De ezekben a szavakban rejlik Krisztus diagnózisa, az egyes ember és a társadalom mint egész alapvető bajaira. Hogyan élhetnénk úgy, ahogy kell, békében, szeretetben, egészségesen, ha nem szeretjük Teremtőnket, és nem az ő tervei, parancsolatai szerint élünk? Hogyan értékelhetnénk helyesen embertársainkat, és bánnánk velük megfelelően, ha megtagadjuk, sőt megvetjük, vagy elfelejtjük Teremtőjüket? És az élet hogyan lehetne több, keserves munkánál, ha Istent merő kötelességérzetből szolgálnánk, és nem az iránta érzett szeretetből?

Ha megsértjük az első és legfontosabb parancsolatot, és ezt mindnyájan megtettük, a legnagyobb bűnben vagyunk vétkesek, az Isten iránti szeretet elmulasztásában. Itt egy alapvető kérdéssel állunk szemben. Mi magunk nem tudjuk elérni, hogy szeressük Istent. Akkor mi válthatja ki bennünk az Isten iránti szeretetet? A tékozló fiú példázata segít ennek megértésében, melyet Lukács evangéliuma 15. fejezetéből a 11. verstől kezdődően olvasunk. Ezenképpen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Mondta pedig, egy embernek vala két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözik, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem állt vala néki. Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bélese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Én nem vagyok immád méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béleseid közül egy. És felkelvén elmén az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesék rajta a szíve, és odafutván a nyakába esék, és megcsókolgatá őt. És mondané ki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immád méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira. És előhozván a hízottulkot, vágjátok le, és együnk, és vígadjunk. Mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni. A tékozló fiú fő bűne nem az volt, hogy eltékozolt a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott, és nem is az, hogy palázna nőkkel tékozolta el apja vagyonát. Ez persze éppen elég baj volt, ma sem dicséretre méltó tett, de sokkal rosszabb az, amit az apjával tett. Az ifja fiú megunta az apai ház fegyelmét. Azt gondolta, hogy szabadságát korlátozza. Az apa szeretetét és gondviselését félreértette, és elhatározta, saját vágyait fogja követni. Ez az ifjú nem érzett semmiféle kötelezettséget apja irányában, és hálát sem mutatott. Azonban a gyermeki kiváltságokra igényt tart, vagyis az apai tulajdon egyik részére. Mózes 5. könyve 21. fejezetében megszabja, hogy az atya vagyonából két rész az első szülött fiút illeti. A többi fiak egyenlő arányban örökölnek. Szigorú törvény volt, hogy a vagyon az apa életében az ő kizárólagos rendelkezése alatt állott, és a gyermekek együtt éltek és dolgoztak az édesapával. Mikor a kisebbik fiú kiszámította, mi esik az atya vagyonából rá, mikor a maga vélt jussát követelni kezdte, fellázadt az atyai felségjog ellen. Felmondta a fiúi viszonyt, és kiszakította magát az atya elkötelezettségéből, a családból. Olyan, mintha a fiú azt mondta volna. Apám, azt kívánom, bárcsak meghalnál. Megakadályozol abban, hogy jól érezzem magam. Gyorsan hajj meg, és ne állj az utamba, vagy add ki az örökségemet most. Egy olyan társadalomban, ahol szentek a családi kapcsolatok,
Az ilyen viselkedés elképzelhetetlen és megbocsáthatatlan. Itt kezdődött a bűne, mert a bűn lázadás. A többi már csak következmény volt. Az, hogy a vagyont eltékozolta, mert dobzódva élt, fogyasztott és nem termelt, ahogy ma mondanánk. A bibliai időkben a föld és a jószág volt a nagy család alaptőkéje. Általában mindent elkövettek, hogy a földet a nagy családon belül tartsák. A fiú azonban nem csak hogy elkérte a földből járó vagyonrészt apja halála előtt, de miután megkapta, eladta és a pénzt eltékozolta egy távoli országban. A lényeg az, hogy amikor eladta, a nagy család egyetlen más tagja sem merte volna megvenni, mert ez azt jelentette volna, hogy olyan földvagyont szerez, mely a fiú apjának tulajdona, aki még életben volt. A tékozló fiú így bizonyára kívülállóknak adta el a földet, ezzel csökkentve a családi tőkét. A falu fel lehetett háborodva, nem csak akkor, amikor elment, de akkor is, amikor visszajött és rájöttek, hogy a fiú kicsapongó életével elherdálta a tőke utolsó fillérjét is. A veszteség helyrehozhatatlan volt. Amikor Krisztus elmesélte, hogy a tékozló fiú mennyire feldúlta apját felháborító kérésével, a hallgatóság azt a folytatást várta volna, hogy az apa dűbe gurul és kitagadja a fiát. Egy ilyen reakciót teljesen jogosnak tartottak volna. Ehelyett Krisztus így folytatta a történetet, hogy az apa teljesíti fia kérését és hagyja elmenni. A példázat alkalmazása magától értetődő, nem véletlenül nevezik Krisztus leghíresebb példabeszédének. Sok embernek ugyanolyan a viszonya Istenhez, mint a tékozló fiúnak az apjához. Ha nem is tagadják a teremtő létezését, nem akarják, hogy bármi közük legyen hozzá. A teremtő és törvényeinek gondolata elrontja a szórakozásukat és korlátozza szabadságukat. Az Istentől való teljes függetlenségben kívánnak élni. Bizonyosan nem szeretik teljes szívükből, elméjükből, lelkükből és erejükből. De azért továbbra is szeretnék élvezni mindazt a jó dolgot, amit Isten teremtett. Ha az egyén elutasítja, vagy semmibe veszi Istent, és csak saját öröméért él, nem csak magát károsítja meg. Az egész közösség erkölcsi és szellemi tőkéjét csorbítja. Isten nem zsarnok, szeret bennünket. Az embernek szabad akaratot adott, és azt tiszteletben tartja. Ha az emberek elutasítják, semmibe veszik, megvetik vagy megtagadják Istent, nem sújtja őket rögtön halálra, sőt az élet jó dolgaitól sem fosztja meg őket azonnal. Hagyja, hogy fokozatosan felfedezzék azt a lelki szegénységet és erkölcsi nyomorúságot, mely elkerülhetetlenül bekövetkezik, ha egy teremtmény elutasítja, vagy semmibe veszi a teremtőt.

Miután megkapta apai jussát, messze vidékre költözék, távol az atyai háztól. Van bőven pénze, és szabad akarata szerint cselekedhet. Tehát azt hiszi, hogy elérte szíve vágyát. Nagyon kellemes volt a kicsapongó élet. De senki sem figyelmeztette. Ne tedd ezt, mert ártasz magadnak. Vagy tedd inkább ezt, mert így helyes. A rossz társaság még jobban beleviszi a bűnbe, egyre rosszabb helyzetbe kerülve. A bűn következménye volt a nyomorúság is, amibe a tékozló jutott. Isten szeretetének visszautasítója kívül kerül Isten áldó, védelmező körén. Ennek a nyomorúságnak mélysége egyenest megdöbbentő. Éhínség támad azon a vidéken, s ő szükséget szenved. Elszegődik a tartomány egyik polgárához, aki disznói legeltetésével bízza meg. Zsidó ember részére ez a legutálatosabb, leglealjasítóbb foglalkozás volt. A fiatal ember, ki szabadságával kérkedett, egyszerre szolgaságra jutott. A vidám társak, ki körülvették jóléte idején, és költségére ettek és ittak, mind elhagyták. Lelkismeretét elnyomva boldognak képzelte magát, most pedig az élet szánalmas hajótöröttyeként lézengett. Milyen hű képe ez a bűnös állapotnak? Körülvesz Isten szeretete, de az ember, ki csak önző kívánságainak a kielégítését és bűnös élvezeteket hajszol, mégsem akar egyebet, mint távol maradni Istentől. A tékozló fiú már senkinek sem kellett. Ez indította el benne a bűnbánat folyamatát. Elhatározta, hogy hazamegy apjához, és megvallja neki oktalanságát. Isten szeretete vágyódik azon lélek után, ki önként eltávolodott tőle, és mindent megkísérel, hogy visszahozza az atyai házhoz. Ha őszinték vagyunk, belátjuk, szenvedéseinket saját balgaságunk okozta. Azt tervezte, hogy ajánlatot tesz apjának. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevez. Tégy engem olyanná, mint béreseit közül egy. Ajánlata számunkra az őszinte megbánás és az apjával való valódi megbékülés jelének tűnhet. Valójában azonban nem örömében tette. Egy ókori gazdaságban a munkások három osztálya dolgozott. Először ott voltak a gazda fiai. Ők nem bérért dolgoztak. A család tagjaiként, akik az apa halálakor öröklik majd a gazdaságot, az apa és a család szeretetéért és a családi birtok javáért dolgoztak. Aztán ott voltak a szolgák, akik ellátásért és némi bérért dolgoztak, de nem voltak függetlenek. Ezek a gazdaságban éltek. De voltak független munkások is, akik a faluban éltek és elszerződtek a gazdaságba. Ma napszámosoknak neveznénk őket. Amikor a tékozló fiú visszatért, ezek közé akart beállni. Nem az apja és családja iránti szeretetből akart ott élni és dolgozni. Miután kicsapongó életmódja miatt ostoba módon elvesztette saját birtokrészét, most az volt a szándéka, hogy független marad és elszegődik hozzá pénzért. Egy ilyen ajánlat sohasem elégíthet ki egy apát. Nem gyógyítja meg az elidegenedést. A tékozló fiúnak fel kell adnia esztelen függetlenségét. El kell fogadnia apját apjaként, és az iránta és családja iránt érzett szeretetből érte kell élnie és dolgoznia. Sok ember ma is elköveti ugyanezt a hibát. Saját bőrükön tapasztalták azt az erkölcsi és szellemi szegénységet, mely az Isten nélküli élet eredménye. Fogadalmat tesznek, hogy megváltoztatják életmódjukat, és Istent szolgálják. De az ókori farizeusokhoz hasonlóan az Istenhez való viszonyuk továbbra is helytelen. Talán gondolkodás nélkül még mindig ragaszkodnak az Istentől való függetlenséghez. Az a szándékuk, hogy jó viselkedéssel, jó cselekedetekkel és vallási szertartásokkal kiérdemlik Isten kegyelmét, azt remélve, hogy végül azzal fizet nekik, hogy üdvözíti őket. Ez azonban nem igaz. Isten teremtményeiként
soha nem lehetünk függetlenek tőle. Mindent, amit érdemes birtokolni, tőle jön és az övé. Ami az övé, azt nem használhatjuk arra, hogy bármit megvásároljunk tőle, legkevésbé az üdvösséget. Egyetlen kielégítő életmód az, ha Istenért élünk, szeretjük őt teljes szívünkből, elménkből, lelkünkből és erőnkből, és önként szeretetből szolgáljuk.

Az ifjú ott hagyja a disznócsordát, a moslékot is hazafelé indul. Gyengeségtől reszketve, éhségtől gyötörve veszi útját. Nincs semmije, rongy fedi testét. A normális életben, ha egy fiú, mint a példázatban szereplő, visszatérne, a falu minden embere kimenne elé, gúnyolná a rongyait és a koszosságát. A fejére zúdítaná az átkait azért a kárért és szégyenért, amit a közösségnek okozott. De ezen a ponton az apa rendkívüli dolgot tett. Elé szaladt, hogy találkozzon fiával. Az atya nem akarja, hogy fiát nyomora és rongyai miatt megvetés érje. Leveszi vállairól széles, értékes köntösét, beborítja fiának lesoványodott testét. Az atya szorosan maga mellett tartja és hazavezeti fiát. Nincs is alkalma arra, hogy béres helyét könyörögjön. Ő újra az a fiú, akit megtisztelnek a ház minden javaival, akit szolgák tisztelnek és kiszolgálnak. Az ókori világban egy fontos ember nem futott akármilyen okból. A futást méltóságon alulinak tartották. A tékozló fiú apja számára a futás megalázkodást jelentett. De ezzel olyan módon mutatta meg a tékozló fiúnak, hogy milyen is apai szíve, amit az még sohasem tapasztalt. Az, hogy apja megbocsátott neki, és visszahelyezte jogaiba, arra késztette, hogy teljes szívből szeresse őt, és azontúl önként szolgálja. Az emberek úgy tekintenek Istenre, mint aki azért figyeli őket, hogy fedjen és kárhoztasson. Ki a bűnös mindaddig el nem fogadja, amíg a visszautasításra egyetlen kifogást talál. Isten törvényét az emberek boldogságuk korlátjaként tekintik, keserves igának, amelyből szabadulni igyekszenek. De akiknek szemeit Krisztus szeretete felnyitotta, látni fogják Istent, mint szerető atyát, és felébreszti az Isten iránti szeretetet, mely Isten szolgálatának egyetlen kielégítő indítéka. Természetesen a példázat ezen részének az volt a célja, hogy rámutasson arra, mit tett Isten Krisztusban értünk bűnösökért. Az ókori világban a keresztre feszítést tekintették a lehető legszégyenteljesebb és legmegalázóbb halálnak. Ami miatt a kereszt üzenete a görög filozófusoknak durva és ostoba, a vallásos zsidók számára pedig botrányos volt. De sok millió ember számára Isten üdvözítő hatalmát bizonyította a kereszt. Mindez bizonyítéka Isten készségének, hogy elfogadja a megtérő bűnöst. Kedves barátom, vajon te is magad választotta úton jársz-e? Eltávolodtál-e Istentől? Vajon a törvényszegés tiltott gyümölcseit kívántad-e élvezni, s tapasztaltad-e, hogy keserűvé vált az íze szájadban? Most pedig reményvesztetten ülsz egyedül, elhagyattan. Hallgasd, az atya hív. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Kelj fel, és menj atyádhoz. Ha csak egy lépést teszel feléje bűnbánattal, ő eléd jön, és karjaiba zár. Füle hallja a megtört lélek kiáltását. Szívünknek legelső vágyakozását megérzi. Mert amint örül a vőlegény a mennyasszonynak, aként fog néked Istened örülni, mondja Ésaiás proféta. A szeretet Istene adja és írja szívünkbe a szeretet törvényét.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül mindnyájan.

0: sors kérdések.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreimet. Isten igéjéből, Máté evangéliumának 16. fejezetéből szeretném az igét olvasni. Máté evangéliuma 16. fejezetének 13. versétől a 17. versig terjedő szakaszban. Így hangzik Istennek igéje. Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékén ment, megkérdé tanítványait mondván, engemet embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. De mondanékik, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondanéki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. Idáig az ige. Ha az evangéliumi feljegyzéseket olvassuk, akkor azt találjuk, hogy miközben Jézus végzi a tanítói szolgálatát és működését, a messiási küldetését, újra és újra kérdéseket tesz fel az őt hallgató vagy vele kapcsolatban lévő embereknek. És ezek a kérdések néha nagyon különleges kérdések. Jézus célirányosan, valamilyen szempont miatt teszi fel ezeket a kérdéseket. Itt is egy ilyen kérdés hangzott el a felolvasott ige szakaszban. Azt kérdezi Jézus a tanítványaitól, engemet, az embernek fiát kinek mondanak az emberek? Majd később még rákérdez, és ti kinek mondotok engem? Ezzel a jézusi kérdéssel szeretnék most foglalkozni. Előtte azonban egy kicsit szeretném a történeti hátterét is végig gondolni veletek. Ez a történet Cézárea Filippi környékén történik, ahogy olvastuk is, ott játszódik le. Ez a város Palesztina legészakibb pontján, Galilea fölött, közvetlenül a Hermon hegy lábánál található. Idáig érve Jézus már végigjárta Izrael egész határvidékét a pogányok felé. A további útja innen már nem lehetett máshova, csak vissza Jeruzsálem felé, hogy szembenézzen majd azzal a sorssal, amelynek beteljesítésére erre a földre lejött. Ez a körülmény világítja meg azt, hogy Jézust miért érdekli, miért érdeklődik az iránt, hogy az emberek miként vélekednek felőle. Ezen a határvidéken szeretett volna Jézus a nép tanításától félrevonulva megpihenni, a tanítványait felkészíteni a rájuk váró feladatokra és eseményekre. Ezért első kérdésével azt kutatja Jézus, azt kérdezi tanítványaitól, engemet, az embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Talán úgy első nekifutásra azt tűnik ki, mintha Jézus úgy általában az emberek véleményére lett volna kíváncsi. Jézus kérdése azonban közvetve arra irányul, hogy miközben a tanítványok tolmácsolják felé az emberek véleményét, maguk is gondolják át, hogy ők miképpen vélekednek Jézusról. Jézus tulajdonképpen ezzel a közvetett kérdésével időt adott nekik arra, hogy felkészüljenek a saját hitvallásuk megfogalmazására és elmondására. Talán ha az első pillanatban mindjárt őket kérdezi, hogy ti mit mondotok rólam, akkor zavarba jöttek volna. De így, hogy kezdték az emberek általános véleményét elmondani Jézusnak, így időhöz jutottak, gondolkodási idejük volt, maguk is átgondolták, hogy tényleg én mit mondanék, ha Jézus megkérdezne. Ami aztán be is következett. A tanítványok által felidézett válaszokban a megemlített történeti személyek nevei nem azonosítást akarnak kifejezni, hanem csak jellemzést akarnak adni Jézus munkájáról és életéről. Azt akarják kifejezni, hogy Jézus olyan, mint Keresztelő János. Mások szerint olyan, mint Illés, némelyek szerint pedig Jeremiáshoz hasonló, vagy éppen olyan, mint bármelyik próféta, aki előtte Isten küldötte volt. Ellen White azt írja az egyik könyvében, egyesek, amikor látták csodáit, Dávid fiának mondták őt, a Betsaidánál megvendégelt sokaság Izrael királyává akarta kikiáltani, de sokan készek voltak prófétának elfogadni, de nem hittek benne, mint Mesiásban. Volt olyan eset is, amikor Jézus a farizeusokat is megkérdezte közvetlenül. Nekik szegezte a kérdést, miképpen vélekedtek ti a Krisztusról? Ez a kérdés a farizeusok esetében is a Mesiásra vonatkozó hitüknek a próbája volt. Most Jézus előtt megvallhatták volna, kimondhatták volna azt, amit a lelkük mélyén éreztek, meg amiről meg is bizonyosodtak. Vajon csak egy közönséges embernek tekintik őt, vagy képesek elfogadni az Isten fiának is? A farizeusok, amikor Jézus rájuk kérdezett, akkor egy ószövetségi profécia szavaival akartak kibújni a kérdés személyes jellege alól. Ez a profécia ugyanis Dávid fiának mutatja be az eljövendő Mesiást. A válaszukkal azt akarták érzékeltetni, hogy aki Dávid fia, annak királynak kell lenni. És közvetve azt üzenték Jézusnak ezzel a válasszal, hogy a te életedben nem látjuk ezt. Te nem vagy király. Ezért te nem is lehetsz Dávid fia. És nem is lehetsz a megígért Mesiás. Tehát ilyen becsomagolva mondták el Jézusnak azt, ami a lelkükben volt, hogy nem tudnak benne hinni, mint Isten fiában. Ekkor Jézus egy újabb kérdéssel rávilágított ezeknek a főembereknek a gondolatára, és azt mondta, hogy az isteni kinyilatkoztatás is eltorzulhat és üressé válhat az emberek sajátos értelmezése által, ezért Jézus azt mondja nekik, miképpen hívja akkor őt Dávid lélekben urának? Ha Dávid urának hívja, akkor mi módon lehet a fia? És ez elgondolkodásra kényszerítette ezeket az embereket. Jézus kérdéséből megértették, hogy Dávid fia több, mint egy ember. Még akkor is, hogyha király lesz. És Jézus kérdései, testvéreim, mindig önvizsgálatra késztetnek. A korábbi gondolatainknak, eszméinknek az átgondolására késztetnek. Jézus ezeket a főembereket is arra akarta kényszeríteni. Azért kérdezte őket, hogy mi módon mondja Dávid urának, holott az ő fia, hogy gondolkozzatok már el, hogy ki is a Mesiás. Annak felismerése azonban, hogy Dávid fia Jézus személyében valóságként áll előttük, ez szinte megnémította őket, és ahogy szokták az ilyen helyzetből kivágni magukat, inkább nem szóltak semmit, nehogy a bennük feltámadt sejtés beigazolódjon. Ők ugyanis nem ilyen mesiást vártak, mint a názáreti Jézus. Nekik a mesiás képük más volt. Azok az emberek viszont, akik látták és megtapasztalták Jézusnak a csodáit, azok már készek voltak őt Dávid fiának tekinteni, elfogadni, megvallani. Ezért kérdezték folyton egymástól sokszor az emberek, hogy vajon nem ez Dávidnak a ma fia? Máskor pedig hittel kiáltották felé, segítségül hívva őt oly módon, hogy Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! A Jeruzsálembe való bevonuláskor pedig szinte az egész tömeg ezt kiáltotta előtte. Hozsánna Dávid fiának! Áldott, aki jöjj az Úrnak neve! Ezek a vallomások azonban még mindig csak egy embernek szóltak. Aki Dávid fia, de nem ura. Elismerték és felismerték Jézusban, hogy ő a Dávid fia, de azt még nem tudták felismerni, hogy Dávidnak az ura is. Aki ugyan az Úrnak nevében jött el, Nikodémus is ezt mondta Jézusnak, mikor vele találkozott, senki sem cselekedhet ilyen dolgokat, ha nem az Istentől lett küldve. Tehát elfogadták azt, hogy ő az Úrtól jött, de nem azonosították magával az Úrral. Nem tudtak eljutni odáig, hogy Jézusban ne csak az Istennek egy emberét lássák, hanem ismerjék fel benne magát az Istent, aki emberré lett, értünk és közöttünk. No, ilyen előzmények hátterén kellett a tanítványoknak is vallást tenni a saját hitükről, Jézusról, Jézus előtt. Ezért tette fel aztán később Jézus nekik a második kérdését. Ott, félrevonulva a magányban, az elcsendesedésben. Ti pedig kinek mondotok engem? Ahogy szokás volt a tanítványok között, most is Péter válaszol először. Belőle budjan ki először a válasz. Vissza se lehetett volna tartani. Egy kicsit ő volt a tanítványok szószólója. És azonnal mondja a tanítványok nevében, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Nem Pétert kérdezte közvetlenül, hanem hogy ti együtt kinek mondotok. És Péter ezt fogalmazta meg a többiek nevében. Péter hitvallása azonban nem volt olyan magától értetődő, hogy csak úgy kibukott belőle, hogy hát te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Hiszen az emberek csalódtak Jézussal kapcsolatban, a várakozásukban. Ez a csalódás a tanítványokat is érintette. Emlékeztek arra a történetre, amikor az 5000 embert megvendégeli Jézus, és mi történt a végén, a vendégelés végén? Jézusnak kényszeríteni kellett a tanítványokat, hogy szálljanak be a hajóba és menjenek a tengerre. Szétválasztotta őket a tömegtől. Ez az egyetlen hely, ahol a Biblia azt mondja, hogy Jézus kényszert alkalmazott. Ráadásul a tanítványaival. Kényszerítette őket, hogy szálljanak be, mert királlyá akarták kiáltani, a tömeggel együtt. És Jézus ezt nem engedhette meg. És mivel nem engedte meg, ezért ők is egy csalódást éltek át. Ők is azt várták volna, hogy Jézus elfogadja, hogy most Dávid trónjára felültessék. Aztán az emberek csalódása Jézusban még fokozódott azzal is, hogy keresztelő János nem sokkal a jézusi szolgálat megkezdése után börtönbe kerül, és a börtönben halálra adják, a Heródes lefejezteti. Az emberek úgy gondolták, ha Jézus lenne a Mesiás, akkor meg kellett volna, hogy szabadítsa őt. Hiszen a Mesiás, hogyan várták? Szabadítóként. Szabadítóként. És ha az ő leghűségesebb szolgáját, az ő követét nem képes megszabadítani, hát akkor hogy tudja megszabadítani az egész népet? Ezért nagyon mély csalódást éltek át Jézussal szemben. Péter kimondta ugyan a tanítványok hitét, de ezt nagyon idézőjelbe kell tenni, mert ez a vallomás még távolról sem jelentette azt, hogy ők tisztán megértették Jézus küldetésének a lényegét. A neveltetés körülményei ugyanis nagyon meghatározzák egy ember gondolkodásának a módját és irányultságát. Az a légkör, amiben a tanítványok felnevelkedtek, a rabbik tanítása, a hagyományoknak az ismerete még mindig befolyásolta a gondolkodásukat. Annyira beléjük ivódott ez a Mesiás kép, hogy a Mesiás királyként fog jönni és Dávid trónjára fog ülni, hogy még Jézus mennybe menetele előtt, közvetlenül mielőtt a felhő elragadta volna közülük, még akkor is azt kérdezi Péter Jézustól: Uram, nem most akarod helyreállítani a te királyságodat? Még akkor is ebben reménykedett, miközben Jézus már számtalanszor elmondta, hogy az ő országa nem e világból való. Ő egy másfajta országnak a királya lesz. Jézus válasza, amit Péter vallomására adott, szintén megerősíti annak a tényét, hogy a tanítványoknak egyáltalán nem volt olyan egyértelmű Jézus mesiási küldetése. Jézus ugyanis azt mondja Péternek: nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. Vagyis Jézus közvetve azt mondja ki, hogy Péter, ezt nem te mondtad. Ez nem a te fejedből pattant ki. Ez nem a te gondolatod volt. Nem a saját szavaidat mondtad ki. Nem test és vér jelentette ezt meg, hanem az én mennyei atyám. Jézusnak ezt a kijelentését mondhatnánk úgy is, hogy Péter a Szent Lélektől indítatva mondta ki ezt. Vagyis nem a saját véleményét mondta ki, hanem ekkor az isteni kinyilatkoztatásnak az eszköze volt. A Szent Lélek szólt rajta keresztül. Péteren ekkor beteljesedett az, amit Pál apostol fogalmaz meg a Korintusiakhoz írott első levél 12. fejezet 3. versében, ahol azt mondja Pál, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által. És Péter ezt tette. Nem test és vér jelentette ezt ki, hanem az én mennyei atyám, az ő lelke által mondatta ki benned, és általad. A Szent Lélek mondta ki rajtad keresztül. Ez azt jelenti, hogy Péter fogékony volt a Szent Lélek vezetésére és a tanítására. Isten azt akarja, hogy mi is ugyanezzel a belső nyitottsággal forduljunk Isten felé. Mert csak így ismerhetjük meg őt igazán. Ha mi személy szerint is Jézust Úrnak varjuk, akkor nekünk se a test és vér jelenti ezt meg, hanem a mi mennyei atyánk. Ha készek vagyunk a Szentlélek vezetése alá helyezni magunkat, ha tud rajtunk keresztül szólni és megnyilatkozni a Szentlélek, akkor tudjuk Jézust, ami Urunknak megvallani. Ez a megismerés és ez a megvallás azonban az örök életünknek a feltétele. Jézus a főpapi imájába foglalja bele, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ez a megismerés az örök életünknek a feltétele. És ezt csak a Szentlélek által tudjuk. Csak a Szentlélek által tudunk eljutni ide, ilyen felismerésre, Jézusnak ilyen elfogadására. Úgy gondolom, testvéreim, hogy a ma emberének is van különféle elképzelése Jézusról. Legáltalánosabban elfogadott vélemény az, hogy a Bibliából ismert názáreti Jézus egy valóban ismert történelmi személy volt. Ezt szinte majdnem mindenki elfogadja. Még azt is elfogadják az emberek, hogy egy rendkívüli személyiség volt a történelemben, egy nagy tekintélyű tanító volt, aki szinte forradalmasította az emberek kultúráját, vallását, társadalmi együttélését. Így általában még elfogadják az emberek. Amikor azonban a hittel való elfogadás területére lépünk, és a mesiással hitben foglalkozó embereket vesszük figyelembe, akkor azt látjuk, hogy ezeknek a tábora már sokkal megosztottabb, és egyáltalán nem az a jellemző, hogy egységes legyen a hitvallásuk. Az egyik tábornak még meg se született, el se jött a világ megváltója. Még mindig várják a Mesiás születését. Van egy ilyen tábor. Mások viszont, akik már azt vallják, hogy megszületett a Mesiás, és eljött a világ megváltója, azok között meg nagyon sokan vannak, akik túlságosan a megváltó születésére koncentrálnak, mert számukra túl komoly a tanító Mesiásnak a személye és az üzenete. Ezeknek a keresztényeknek a szívük szerint csak egy gyermek Jézuskájuk van, akit lehet dédelgetni, kedves szavakkal becézni, aki szinte jobban az emberek segítségére szorul, mintsem, hogy rajtuk tudna segíteni, ezért nem is igazán hisznek az ő segítségében, akinek emlékezetére karácsonykor egy nagyon szép fenyőfát lehet állítani, feldíszítve, és így legalább egy évben egyszer meghitté lehet varázsolni nevének említésével a családi otthont. úgymond a szeretet légkörét lehet belopni ezen az egy pár napon. És aztán az év többi napjaiban szinte teljesen elfeledkeznek erről a Jézusról. Ezért is fogalmaztam így, hogy nekik csak gyermek Jézuskájuk van. Vannak azonban olyanok is, akik már eljutottak odáig, hogy Jézusban ne a tehetetlen gyermeket lássák, hanem a világ megváltóját. Azonban az ős csaló, aki hazugságot szól, és az a célja, hogy becsapja az embereket, na ő még itt is meg tudja rekeszteni a hívő embert. Itt is rendkívüli körülményeket és zavart tud támasztani. Mindent megtesz az emberek életében azért, hogy Jézusban ne azt lássák, akire nekik szükségük van. Nagyon sok színű lehet a Mesiáshoz való viszonyulása az embereknek, leginkább azonban úgy beszélnek Jézusról az emberek, mint aki meghalt a világ bűnéért. Ez a hitvallás azonban nem foglalja magába azt, hogy Jézus az én bűnömért is meghalt. János 3.16-ot is úgy említik az emberek, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt összekapcsolva Pál apostolnak a korintusiakhoz írott levelében, ahol arról van szó, hogy Isten megbékéltette Krisztusban az egész világot. És így akkor a világ megváltója az tulajdonképpen nem más, mint az egész emberiség megváltója, és valahol benne én is ott vagyok. Ez a hitvallás nem foglalja magába azt, hogy Jézus az én bűnömért halt meg. És Jézus Krisztus az én megváltom először is. Azért halt meg, hogy én örök életet nyerjek. Ha valaki Jézusra úgy tud már tekinteni, hogy ő az én személyes megváltóm, ez a hitvallás saját magával fordítja először szembe. Egy önmagunkkal való szembesülést kell, hogy eredményezzen és igényeljen. Mert megváltóra nekem személy szerint csak akkor van szükségem, ha én bűnös vagyok. A megváltóba vetett hit tehát azt jelenti, hogy már ismerem a bűneimet, és azoktól szabadulni szeretnék. De nem tudok. Ezért egy felülről jövő segítségre hagyatkozom. Amit magam nem tudok elvégezni, na azt szeretném, hogy Jézus elvégezze helyettem. Nem tudom jóvá tenni a múltat, nem tudom megváltoztatni a jelent, és nem tudom garantálni a jövőt. Tehát teljesen kiszolgáltatott helyzetbe vagyok. Se a múltam nem biztos, se a jelenem, se a jövőm. De a megváltó mindezt biztosítja. Emlékeztek, hogy mit jelent Istennek az a neve, hogy Jehova? A Jahve, vagy ki, hogy ejti? Nem. A héber lenni igéből származik. Ezért mutatkozott Mózesnek így be, hogy mondd a fáraónak, ezt az üzeni neked, aki vagyok. Mert a héberben ez a szó ellentétben más népek nyelveivel többféle időt tud kifejezni. És lehet alkalmazni a múlt időben is, jelen időben is és a jövő időben is. Ez a név, talán hadd fogalmazzam így, hogy az Isten azért választotta a maga önmegjelölésére az emberi nyelvnek ezt a szavát, mert azt akarja kifejezni az emberi család felé, hogy én a múltban is voltam, a jelenben is vagyok, és a jövőben is leszek. Tehát mindig létezem. Örökké létező Isten vagyok. És Jézusban nekünk ezt az Urat kell felismerni. És Pál apostol azt mondja, senki sem mondhatja Úrnak Krisztust, csak a Szentlélek által. A Szentlélek tud elvezetni oda bennünket, hogy Jézusban felismerjük az örökké létező Istent, aki volt is, van is és lesz is, aki a múltamat is rendbe tudja tenni, a jelenemet is meg tudja változtatni, és a jövőmet is tudja garantálni. Ezt jelenti számomra Jézus. Jézus bennünket is kérdez, ahogy a korabeli tanítványait is kérdezte, de nem általánosságban, hanem személy szerint és közvetlenül teszi fel a kérdését. Jézus kérdése ma is mindannyiunkhoz aképpen szól, ahogy egykor a tanítványaihoz, de most személy szerint fordítanám, te kinek mondasz engem? Szeretném, ha mindannyiunk szívén úgy ülne Jézusnak ez a kérdése, hogy nem ti kinek mondotok, hanem te személy szerint, testvérem, kinek mondod Jézust? Kinek vallod a szívedben meg őt? Részedre sem elegendő az a válasz, hogy csupán általánosságban kezdjél el beszélni Jézusról, hogy ja, ő 2000 évvel ezelőtt élt, emberré lett, lejött ide közöttünk, és meghalt az emberek bűneiért. Ez egy nagyon általános megfogalmazás. Ebben nincs benne a személyes hitem, és az átélt tapasztalatom vele. Jézus azt szeretné, hogy te se csak a világ megváltóját lásd benne, hanem a személyes megváltódat ismert fel, aki nélkül elveszett ember vagy. Viszont nem elég az sem, ha csupán az ajkaiddal vallod meg Jézust személyes megváltódnak. Ilyen emberből is nagyon sok van, aki elmondja azt, hogy igen, én elfogadom Jézus személyes megváltómnak. De Jakab azonnal nekiszegezi ennek az embernek a kérdését és gondolatát, hogy mutasd meg nekem a te hitedet, a te cselekedetedből. Nem elég az, hogy beszélsz arról, hogy Jézus a te megváltód. Látszik-e ez a te életedben? Hadd idézzek újra Ellen White írásából néhány mondatot. Bár hihetjük, hogy nem adatott más név a nap alatt, amely által kellene nekünk megtartatnunk, mint Jézus neve, és mégis lehetséges, hogy nem tettük őt hitáltal személyes üdvözítőnké. Nem elegendő az igazság elméletét hinni. Nem elegendő, ha Krisztusba vetett hitünkről vallást teszünk. Nem elegendő, hogy nevünk a gyülekezet névsorában szerepel. Bármit valljunk is az ajkunkkal, mit sem jelent, ha nem teszünk bizonyságot cselekedeteinkkel is Krisztusról. Mondhatunk bármit a hitünkről, de Isten előtt a cselekedeteink alapján kell majd megállni és számot adni. És a cselekedeteink még itt a bűnvilágában is mindig hangosabban beszélnek, mint a vallomásunk. Jézus nem arra kíváncsi, hogy mit mondasz, csupán udvariasságból róla, netán tiszteletből, vagy éppen valamilyen érdekből. Jézust az érdekli, hogy belül a szíved mélyén miként vélekedsz felőle. Te kinek mondasz engem a szívedben, kérdezi Jézus ma tőlünk. A Krisztusról szóló vallomásunk olyan bizonyságtétel, amit ha akarunk, ha nem, de állandóan hirdetünk a környezetünkben. Az emberek figyelik az életünket, és bennünket egy sajátságos légkör vesz körül, és ebből a légkörből sugárzik az, hogy amit mi vallunk, azt gondoljuk-e a szívünkben. Ezt az emberek meglátják. És ezért Jézus azt mondja, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák, ne hallják, lássák a ti jó cselekedeteiteket. Lássák megnyilatkozni a ti hiteteknek a cselekedeteit. Ez a vallástétel, amely a cselekedeteinkből sugárzik, és a bennünket körülvevő légkörből áramlik, ez a vallástétel nem csak a Jézusba vetett hit megvallása lehet, nem csak pozitív irányú vallástétel lehet, hanem a tagadás vallástétele is lehet. Újra hadd olvassak néhány gondolatot Ellen White írásából. Ha valaki vallást akar tenni Krisztusról, abban Krisztusnak kell lakoznia. Nem adhat senki sem olyat, amit ő még nem kapott. A tanítványok folyékonyan beszélhetik a tantételeket, ismerhetik magának Krisztusnak a szavait is, ám ha nincs bennük Krisztusi gyöngétség, szeretet, akkor nem tesznek vallást róla. A Krisztus lelkületével ellentétes lelkület megtagadja őt. Bármi legyen is a hitvallás. Az ember megtagadhatja Krisztust rágalmazással, helytelen beszéddel, hazug és rosszindulatú szavakkal, megtagadhatja, ha kitér az élet terhei alól, vagy bűnös örömöket keres, megtagadhatja a világhoz való alkalmazkodással, udvariatlan viselkedéssel, saját véleményének a dédelgetésével, önigazultsággal, kételyek ápolásával, bajkeveréssel, sötétben lakozással. Mindezekkel kinyilváníthatja, hogy Krisztus nincs benne. Nagyon szomorú kép az, amit itt Ellen White felsorol. Hányféle módon arról tehetünk bizonyságot, hogy semmi közünk sincs Jézushoz. Emlékeztek Jézusnak arra a szavaira, amit Máté evangélium a 7. fejezetében mond el. Hány ember fog majd akkor hozzámenni, és azt mondani, hogy Uram, Uram, hát mi a te nevedben tanítottunk. A te nevedben hatalmas dolgokat cselekedtünk. Mi mindent tettünk. Máshol azt mondja az evangélium ugyanerről, hogy a mi utcáinkba tanítottál, meg a te asztalodnál ettünk. És Jézus mégis azt mondja, én nem ismerlek titeket. Mert ezek az emberek csak Jézus nevére hivatkoztak, de nem fogadták be a szívükbe, az életükbe. Hiányzott belőlük Krisztus. A mi vallástételünk azonban hirdesse, testvéreim, azt, hogy mi valóban Jézus tanítványai vagyunk, és személyes megváltónknak tekintjük őt a szívünkben. János apostol viszont arról beszél az első levél 3. fejezet 3. versében, hogy akiben megvan ez a reménység ő iránta, az megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. A szívünkben lévő remény késztessen bennünket arra, hogy egyre inkább tisztuljon az életünk. Minden olyan dologtól, amivel Jézus nem tud közösséget vállalni, ami kizárja Jézust a szívünkből. Minél jobban láthatóvá váljon az életünkben megnyilatkozó Krisztus, a szívünkben lakozó Krisztus. Így akar bennünk lakozni, így akar velünk közösségben lenni, hogy rajtunk keresztül váljon láthatóvá. Testvéreim, ha Jézus bennünket is megkérdezne, mint egykor a tanítványait, akkor mindenek előtt tudjon választ adni az életünk, a vele való közösségünk. Hirdesse életünk mindennél hangosabban azt, amit Pál apostol megfogalmazott, élek pedig többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Úgy gondolom, hogy most, amikor Jézusnak erre a kérdésére emlékeztünk, akkor azért íródott meg ez a mi számunkra is, akikhez az időknek vége elérkezett, mert Jézus bennünket is egy önvizsgálatra akar késztetni, általa. Bennünket is az előző életünk és cselekedeteinek az átgondolására akar késztetni. Miképpen vélekedünk mi róla? Mit mondunk róla? Mi a mi vallástételünk róla? Hogy fogadjuk őt el? Vajon elmondható-e rólunk az, ami Péternek mondatott Jézustól, nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám? Van-e olyan bizonyságtételünk a Szentlélektől, a lelkünk mélyén, hogy mi Jézust, a mi személyes Urunknak tudjuk megvallani? Aki nem csak munkálkodik érettünk, aki nem csak a szabadulást munkálja, hanem ő maga a szabadító. Segítsen az Úr, hogy mi így fogadjuk Jézust. Hogy amikor ránk kérdeznének, amikor talán Jézus egy mellettünk álló embert használ fel a kérdésének a feltevésére, hogy te miképpen vélekedsz Jézusról, akkor tudjál olyan hitbeli vallást tenni, amely a másik ember számára útmutatást jelent, segítséget jelent, Jézushoz vezetést jelent, a te számodra pedig az örök életet. Adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

Zsoltárok könyve 119. fejezet 151. vers. De te közel vagy, Uram, és minden parancsolatod igazság.

A Freiburgi Egyetem kutatói egy speciális drónrendszerrel követtek házi méheket egy németországi térségben. A megfigyelések szerint az egyedek centiméteres pontossággal ismétlik bevált útvonalaikat. Saját légi gyorsforgalmi sávjuk van, a házi méhek ugyanazon az úton repülnek újra és újra, néha csak centiméterekkel térve el a korábbi pályájuktól. Ezt pedig most először sikerült természetes környezetben nagy felbontásban rögzíteni. Kedves hallgatóink, többet a megfigyelésről és egyéb hasznos tudnivalóról, mai műsorunk második részében fogunk közölni önökkel is az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében Csengei Károly életmód tanácsadó, a táplálkozás életmódváltás fokozatairól szóló előadásából fogja bemutatni az utolsó előtti részletet. Köszöntöm önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

nagyon jó, ha valaki kétszer sültéget fogyaszt az étkezéssel. Tehát, ha kenyeret sütünk otthon, akkor legyen az magunk által sütött kenyér. A kenyérbe levő élesztő legyen fele annak, mint amit a receptbe írtak. Soha ne együnk friss kenyeret, mindig csak félnaposat vagy másnaposat. És tehetjük, akkor mindig pirítjuk meg az ételt, vagy a sütőbe kétszer sültnek, vagy a pirítós sütőbe. Mert sokkal jobb a gyomornak a szikkat étel, mint az, ami frissen, ropogósan, melegen. Jó, persze nagyon jó illata van neki. És én tudom, hogy ott vannak ezek a Hornet üzletek, nem tudom, itt van-e, vagy Petsznek üzletek, ugye arra épül az egész dolog, hogy millilitre készítik a tésztát, oda teszik, és ott sütik frissen, jön az illata, mert az utcán is lehet érezni, nem? Tehát így becsukott szemben bemegyek és megveszem, mert annyira kívánom az illatát. De ezek a legveszélyesebbek a mi számunkra. Tehát ne felejtsük el, hogy egy kis kétszer sült, egy kis száraz kenyér, picit felmelegítem, és már is ugyanolyan jó ízanyaga van. Jó lenne, hogyha hetente, két hetente fogyasztanánk különböző gyümölcsleveket vagy zöldségleveket, nagyon finom piros muslomba már beszéltünk, hogy mennyire jó. Reggelről 10 órával meginni naponta egy 2 deci piros mustot, szenzációs jó tesz a gyomornak, de akár inni zöldségleveket, sárgarépalé, céklalé, céklasárgarépa, egy kis fekete retket bele, egy húzafülé, nem kell minden nap, de evés előtt 10 órával, mármint ebéd előtt 10 órával meginni egy zöldséglevet, vagy otthon frissen kifacsart paricsomlevet, vagy házelegeltet paricsomlevet, amiben nincsen persze nátriumbenzoát, még nincs telpakolva cukorral, tehát ezek a legjobbak a mi számunkra. Tehát fogyasszunk leveket, nagyon gyorsan felszívódnak, és valódi táplálékkal, tápanyaggal látnak el bennünket. Nagyon fontos lenne az, hogy vegyünk komolyan egy olyan tanácsot, ami a penésztesedésre vonatkozik. Akkor, amikor az ételünket kivesztük a hűtőből, és azt tapasztaljuk, hogy a felületén, hát ott van ez a kis penész. Tudom, akkor azt csinálják, hogy fogják, azt kiveszik, kidobják, szétet megeszik. Nagyon veszélyes. Akkor, amikor az ételnek a felületén megjelenik a penész, akár a kenyérnek itt látjuk a felületén, ott vannak egy kis penészcsirák, azt mondják, semmi gond, levágom, jó lesz, még zsemlemorzsának. De a penész ott volt benne. Nagyon veszélyes. Azt szokjuk meg, hogy amin a penész megjelenik, azzal csak egyet tehetünk, kidobjuk. Még az állatotnak se adjuk oda, mert számukra is veszélyes. Tehát még az állatnak se adjuk oda azt az ételt, ha én nem eszem meg, miért adom az állatomnak, a kutyámnak, macskának, tukoknak, miért adom oda? Hogyha tudom azt, hogy penészgombák vannak benne. Én nagyon félek mindig a akciókról, főleg a hús kérdésnél, hogy amikor már megindul szinte, átcímkézik, veszélyes dolog. Tehát ne nyúljunk bele. Nagyon fontos ám az, hogy annyit főzzünk, amit elfogyaszt a család. Maximum holnap egy picit maradjon belőle, de ne annyit, hogy utána 4 napig rájárjunk, mert az penészesedés elindul ám rögtön. Abban a pillanatban. Tehát a bomlási folyamat elindul az első nap. És azt 4 napig tárolom, akkor ott van benne már a betegségnek a csirája. Tehát ami penészes, ami rossz, ami megromlott, azzal nem szabad kísérletezni, azon a kidobni. Sajnos az elmúlt hónapokban is Európa 10 országában végeztek felmérést annak tekintetében, hogy azt vizsgálták, hogy mennyi romlott dolog van a polcainkon. Főleg a borok tekintetében van nagyon sok romlott bor a piacainkon, aztán a különböző sajtok esetében, a különböző hústermékek esetében, a különböző paradicsomszószok esetében. Tehát csomó rosszra lehetetnek bennünket a boltokban, amit átcímkéznek, odaadnak, és persze mi döntjük, hogy megvesztük-e vagy nem, tehát soha ne választjuk ezeket a termékeket, nagyon fontos kérdés. Jó lenne, hogyha az édességeket megpróbálnánk kiiktatni az étrendünkből, tehát nem ez a legfontosabb dolog, amivel boldogság hormon tudunk endorfin termelni, a csokoládét eszünk. Azt kéne mondanom, hogy a csokoládét el kéne felejtenünk. Tele van cukorral, tele van kakaóval, nem ez a jó dolog a mi számunkra, tele van kalóriával. Az a 2-3 szelet kis csokoládé, mert annyi kalóriát tartalmaz, mint egy egészleg, nem? És mikor eszünk ezt? Nasinak. 2 étkezés között, ami beindíti újra a mi emésztésünket. Hogyha mi
édes reggeléket fogyasztunk, édes gyümölcsöket, műzliket, gabonákat, akkor elveszik az édesség utáni vágy. És ha édes a reggelim, ezért jó a gyümölcsös édes reggeli, akkor nem fogom azt kívánni majd, hogy napközben nasizzek valami kis édességet. Tehát ha szeretnék szokni a csokiról, akkor egyek édes reggelit, ha szeretnék enni csokit, egyek meg egy darab datóját, akkor önmagában olyan édes, mint a csokoládét ennék. Fontos az, hogy ne csak úgy kielégítsük az étvágyunkat, ne legyünk közömbösek az ételnek a minősége és elkészítése mellett. Nagyon sok ember csak eszik, nem is számít neki, mit tettek az asztalra, csak egyen valamit, nem? Az étkezés egy nagyon fontos dolog az ember életébe, hiszen meghatározza a társas kapcsolatainkat, meghatározza az életemet, az étkezésemet, azt, hogy mi fog velem történni, tehát adjuk meg a módját annak, hogy hogyan készítjük az ételeinket, válaszoljuk meg gondosan, hozzáértéssel, tanulva, fokozatosan, hogy hogy tudok haladni ezen az úton, és tegyek meg mindent ennek érdekében. Nagyon sok esetben a rosszul lét pont azért jelentkezik, mert annyira túlterheltem magamat különböző finom falatokkal, hogy egyszerűen már rosszul vagyok. Tehát minden étkezés után kéne egy picit pihenés a gyomornak. Ezért mondjuk azt, hogyha 4-4 éskor az emésztés, akkor legalább még egy fiolát hagyunk pihenni a gyomornak legalább, és csak 5 óra múlva vegyünk újra valamit, hogy egy picit pihenjen a gyomor, két étkezés között is. Tehát fontos lenne az, hogy rendszeresítjük az étkezést, tehát reggel induljunk egy kis vízzel, egy vagy két pohár vízzel, utána eltelt egy óra, jöhet a reggeli, valamilyen gyümölcs vagy gabona kása, reggel és ebéd között csak vizet fogyasztanánk, három pohárra körülbelül beosztva, semmiféle nasolás, semmi süti, semmi csoki, semmi banánszelke, semmi magyaró az emésztés indítve. Aztán ebéd és vacsora között ismét csak vizet fogyasztunk, és egy könnyű vacsorával zárjuk a napot, vagy elhagyjuk a vacsora kérdést is. Akik kipróbálják kétszeri táplálkozást, azok megtapasztalják, hogy mennyivel egészségesebb a jövőnk szempontjából. Amikor először hallottam, Amerikában jöttek a doktorok, és mondták, hogy hát ők hogy élnek, hogy itt mondták, ez már elég furcsa, ezt nem tudnám megvalósítani. Amikor elkezdtem gyakorolni, rájöttem, hogy mennyire jobb a kétszeri étkezés az ember számára. De mindenki maga dönt, ugye megbeszéltük, nem vagyunk egymás mércei, csak elmondjuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak ezzel kapcsolatban. Már a könnyen vacsora is út a vacsora elhagyásához.

0: A Freiburgi Egyetem kutatói egy speciális drónrendszerrel követtek házi méheket a németországi Kaiserstuhl térségében. A megfigyelések szerint az egyedek centiméteres pontossággal ismétlik saját bevált útvonalaikat. Saját légi, gyorsforgalmi sávjuk van, a házi méhek ugyanazon az úton repülnek újra és újra. Néha csak centiméterekkel térve el a korábbi pályájuktól. Kedves hallgatóink, Váradi Kriszta vagyok, s a következő percekben munkatársam Bálint Imre közreműködésével e megfigyelés részletei mellett egyéb érdekes hírt, hasznos tudnivalót fogunk megosztani önökkel.
1: Német kutatók vizsgálata arra jutott, hogy a postagalambok májában található vastartalmú immunsejtek segítik az állatokat abban, hogy a föld mágneses mezeit használják iránytűként. Az összes állati érzékszerv közül a legérdekesebb és a legvitatottabb a mágnesesség érzékelése. Közismert, hogy a mándormadarak, a teknősök és más állatok képesek a föld mágneses mezeje alapján tájékozódni, ám az emögött meghúzódó pontos mechanizmus még nem ismert. Most a Bonni Egyetem kutatói álltak elő egy igen izgalmas felfedezéssel. Hogy pontosan hogyan működik az állatoknak ezen érzékelése, arról megoszlanak a tudományos vélemények. Egy korábbi elmélet szerint az állatok szöveteibe ágyazott apró magnetit kristályok működhetnek iránytűként, míg az újabb elképzelés szerint a retinában található fehérjék, az úgynevezett kriptokromok reagálnak a mágneses mezőkre. Ez utóbbi lehetővé tenné a vándormadarak számára, hogy még minimális fényviszonyok között is megfelelő irányba repüljenek.
0: Egy 2025-ös vizsgálat a postagalambokra terjedt ki, és egy újabb megállapításhoz vezetett. Laboratóriumi kísérletek kimutatták, hogy a változó mágneses mezők elektromos áramot indukálnak az állatok belső fülében, stimulálva az agyba vezető idegeket. Ezúttal a Bonni Egyetem tudósai tettek le egy vizsgálati eledményt az asztalra. A Science című tudományos labban megjelent publikáció szerint a kutatók azt találták, hogy a postagalambok a májukban található vasban gazdag immunsejtek segítségével tudják azt, hogy milyen irányba kell repülniük. Bár a vizsgálat eredménye rendkívül izgalmas, a kutatók szerint egyelőre csak egy alapkutatásként szabad tekinteni rá. Emiatt a jövőben több állattal, más körülmények között is meg kellene ismételni a kísérletet, és egyéb vizsgálatokat is el kellene végezni, hogy kizárják az esetleges befolyásoló tényezőket.
2: A mozgásszegény életmód egyre gyakoribb a modern társadalmakban, és számos egészségügyi problémával hozható összefüggésbe. Korábbi kutatások már kimutatták, hogy a hosszú ideig tartó ülés növelheti a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és egyes daganatos betegségek kockázatát, valamint rövidítheti a várható élettartamot. Ugyanakkor az is ismert, hogy a rendszeres mozgás és a több gyaloglás kedvezően hat az egészségre. Matthew Ehmadi, a Sydney Egyetem kutatója és munkatársai egy közelmúltban végzett vizsgálat során 72.174 önkéntes adatait elemezték az Egyesült Királyságban működő UK Biobank adatbázis felhasználásával. Összesen 7 évnyi egészségügyi adat állt rendelkezésükre. A résztvevők fizikai aktivitását egy héten át csuklón viselhető eszközökkel mérték, amelyek segítségével a kutatók meghatározták a napi lépésszámot és az ülve töltött idő mennyiségét. A vizsgálatban a napi ülve töltött idő mediánja 10,6 óra volt. Az ennél többet ülőket magas, a kevesebbet ülőket pedig alacsony ülésidővel rendelkező csoportba sorolták.
0: Az eredmények szerint minél több lépést tettek meg a résztvevők, annál kisebb volt náluk a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának és a korai halálozásnak a kockázata. Ez az összefüggés az ülve töltött időtől függetlenül érvényes volt. A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredmények nem jelentik azt, hogy a hosszú ideig tartó ülés veszélytelen lenne. Az ülőmunka és az inaktív életmód csökkentése továbbra is elsődleges cél marad. Az elemzés alapján napi 9000-10000 lépéssel lehet leginkább mérsékelni az erősen mozgásszegény életmód káros hatásait. Ekkora aktivitás mellett az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek kockázata 21%-kal, a halálozás kockázata pedig 39%-kal volt alacsonyabb. A kutatók ugyanakkor azt is megállapították, hogy az egészségügyi előnyök jelentős része már napi 4000-4500 lépésnél megjelent.
1: A Freiburgi Egyetem kutatói egy speciális drónrendszerrel követtek házi méheket a németországi Kaiserstuhl térségében. A megfigyelések szerint az egyedek centiméteres pontossággal ismétlik saját, bevált útvonalaikat. Saját légi gyorsforgalmi sávjuk van. A házi méhek ugyanazon az úton repülnek újra és újra, néha csak centiméterekkel térve el a korábbi pályájuktól, ezt pedig most először sikerült természetes környezetben, nagy felbontásban rögzíteni. A Freiburgi Egyetem kutatói drónos követőrendszerrel figyelték az állatokat, a közzétett eredményeik pedig részletes, természetes környezetben rögzített adatokkal írják le a házi méhek útvonal követését, írta a Science Daily. A kutatást vezető Andrew Straw, neurobiológus szerint a technológiai ugrás tette lehetővé a viselkedés ilyen részletes megfigyelését. A nyomkövető rendszerünk először tette lehetővé, hogy természetes tájakon is nagy felbontású háromdimenziós repülési pályákat rögzítsünk házi méhekről, fogalmazott a professzor.
0: A felvételeink azt mutatják, hogy minden méhnek megvan a maga előnyben részesített útvonala, és ezt nagyon precízen repüli. Szinte azt is mondhatnánk, hogy mindegyik méhnek megvan a maga személyisége. A kísérlet során a kutatók a kaptártól mindegy 120 méterre helyeztek el egy etetőt. A két pont között sövények, egy kukoricaföld és egy magányos fa is volt. Kiderült, hogy a tereptárgyak szerepe a tájékozódásban kulcsfontosságú. A méhek a fa közelében repültek a legpontosabban, még a vizuálisan egyhangú kukoricatábla felett sokkal nagyobb volt a szórás az útvonalaik között. A kutatócsoport ebből arra következtetett, hogy a vizuális kapaszkodók stabilizálják a méhek útját.
1: 22 különböző tudományos vizsgálat adataiból merítve, 14 éven át követte nyomon több mint 2200 az Egyesült Államokban, Mexikóban, Európában és Ausztráliában élő adatközlő mindennapi kommunikációját Valéria E. Pfeiffer, a Missouri Kansas City Egyetem és Matthias R. Mell, az Arizonai Egyetem kutatója. A vizsgálatba bevont 10 és 94 év közötti személyek hétköznapi beszélgetéseit egy időszakosan bekapcsolódó, hordozható hangrögzítő eszközzel mérték fel, ennek alapján határozták meg az egyének napi beszéd átlagát. A kutatás legmeghökkentőbb megállapítása, hogy 2005 és 2019 között az emberek napi beszéd átlaga évről évre átlagosan 338 szóval zsugorodott.
3: Első pillantásra ez a napi bő 300 kifejezés talán elhanyagolhatónak tűnhet. Ám ha belegondolunk, hogy a csökkenés minden egyes évben összeadódik az előzővel, kiderül, hogy a 14 éves kutatási időszak végére az emberek már több ezer szót veszítettek a beszédükből egyetlen nap leforgása alatt a 2000-es évek elejéhez képest. Ha ezt a folyamatosan halmozódó napi adagot kivetítjük a kutatás teljes utolsó évére, akkor láthatjuk, hogy 2019-ben egy ember átlagosan már csak nem 1,7 millió kifejezéssel mondott kevesebbet, mint 2005-ben. Nem véletlen, hogy az adatok szerint a teljes szóvesztés a 2000-es évek elejéhez képest elérte a drámai 28%-ot. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a digitális forradalom fellendülése és a szóvesztés között okokozati összefüggés áll. Kijelentésüket többek között arra alapozzák, hogy elemzésük éppen két évtizeddel ezelőtt az SMS, az egyéb üzenetküldő alkalmazások, az e-mail és a közösségi média globális térnyerésének időszakában indult. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánunk a holnapi viszonthallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. A Lelki Pihenő című adásba kapcsolódhattak be, amely keretén belül Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk közösen. Legutóbb a 29. fejezetben a bűn eredetéről olvastunk. Ma azonban a 30. fejezetre térünk rá, amelynek a címe Ellenségeskedést szerzek. Meghívom önöket, tanulmányozzunk közösen.

30. fejezet. Ellenségeskedést szerzek. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. 1 Mózes 3.15. Az ember bukása után a sátánra kimondott isteni ítélet szintén profécia volt, amely az idők végéig átfogta a századokat, és előre jelezte, hogy a nagy küzdelemben a föld minden népe részt fog venni. Isten kijelentette: ellenségeskedést szerzek. Ez az ellenségeskedés nem természetes. Amikor az ember áthágta Isten törvényét, természete gonosz lett, és Sátán befolyása alá került, nem pedig ellentétbe vele. A bűnös ember és a bűn szerzője között nem természetszerű az ellenségeskedés. A hitehagyás mindkettőt gonosszá tette. A pártütő sohasem nyugszik, kivéve, ha megértést és támogatást kap azoktól, akiket rá tud venni példája követésére. A bukott angyalok és a gonosz emberek egymás elkeseredett bajtársai lettek. Ha Isten nem lépett volna különös módon közbe, Sátán és az ember szövetséget kötött volna menny ellen, és a Sátán elleni ellenségeskedés helyett az egész emberi család Isten ellen lázadt volna. Sátán nem csak az angyalokat lázította fel, hanem az embert is bűnre csábította, hogy a menny elleni harcában társakra találjon. Ami a Krisztussal szembeni gyűlöletet illeti, közte és a bukott angyalok között nem volt semmi ellentét. Míg minden másban viszálykodtak, a világegyetem urának tekintélyét közös erővel támadták. De amikor Isten meghirdette a Sátán és az asszony, az ő magva és az asszony magva közötti ellenségeskedést, Sátán tudta, hogy az emberi természetet nem fertőzheti zavartalanul. Tudta, hogy az ember képes lesz hatalmának ellenállni. Sátán ellenségeskedése azért lobbant fel az emberiség ellen, mert Isten szeretete és irgalma Krisztus által az ember felé fordult. Sátán szeretné meghiúsítani Isten tervét, az ember megváltását. Szeretné meggyalázni Istent keze munkája eltorzításával és bemocskolásával. Fájdalmat akar okozni a mennyben, és be akarja tölteni a földet jajjal és nyomorúsággal. E bajoknak pedig az az oka, mondja, hogy Isten embert teremtett. Az ember lelkébe plántált krisztusi kegyelem támaszt ellenségeskedést Sátán ellen. E megtérítő kegyelem és megújító erő nélkül az ember örökre Sátán fogja maradna. Olyan szolga, aki mindig készségesen teljesíti Sátán parancsát. De a lélek új alapelve harcot támaszt ott, ahol korábban béke volt. A Krisztustól kapott erő teszi képessé az embert arra, hogy a zsarnokot és a bitorlót elutasítsa. Azok, akik nem szeretik a bűnt, hanem gyűlölik, akik ellenzik és legyőzik azokat az indulatokat, amelyek fogva tartják őket, olyan erő birtokában vannak, amely kizárólag felülről származik. A krisztusi és a sátáni lelkület közti ellenségeskedésről megdöbbentő bizonyságot tett a világ Jézus fogadásakor. Nem annyira az a tény késztette a zsidókat Jézus elvetésére, hogy a megváltó világi gazdagság, pompa és ragyogás nélkül jelent meg. Hiszen látták, hogy olyan hatalma van, ami ellensúlyozza e külső értékek hiányát. Krisztus tisztasága és szentsége hívta ki a gonoszok gyűlöletét. Önmegtagadó, bűntelen, szent élete a büszke, érzéki néppel szemben állandó rosszallás volt. Ez váltott ki ellenségeskedést Isten fia ellen. Sátán és a gonosz angyalok összefogtak a gonosz emberekkel. A hitehagyás minden súlya az igazság védelmezőjére nehezedett.
Krisztus követőivel szemben épp olyan ellenségeskedés mutatkozik, mint mesterükkel szemben. Azok, akik felismerik a bűn undorító jellegét, és felülről való erővel ellenállnak a kísértésnek, biztosan felkeltik Sátán és alattvalói haragját. Az igazság tiszta elveinek gyűlölete, az igazság védelmezőinek gyalázása és üldözése addig fog tartani, amíg lesz bűn és bűnös. Krisztus követői és Sátán szolgái nem érthetnek egyet. A kereszt botránkoztatása még nem szűnt meg. Mint azok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Sátán képviselői, megbízójuk irányítása mellett, kitartó munkával próbálják Sátán hatalmát megerősíteni, és országát Isten kormányzatával szemben felállítani. Ezért igyekeznek Krisztus követőit megtéveszteni és hűtlenségre csábítani. Céljuk elérése érdekében kiforgatják és meghamisítják a Szentírást, akár csak vezérük. Sátán Istent igyekezett meggyalázni, képviselői pedig Isten népét akarják befeketíteni. Az a lelkület, amely Krisztus halálát okozta, indítja a gonoszokat Krisztus követőinek elpusztítására. Mindezt az első profécia előre jelezte. Ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. És ez az idők végéig tartani fog. Sátán minden erejét összeszedi, és minden képességét latba veti a küzdelemben. Vajon miért nem ütközik nagyobb ellenállásba? Krisztus katonái miért olyan álmosak és közömbösek? Mert nagyon laza a kapcsolatuk. Mert nagy hiával vannak lelkének. Nem vetik meg a bűnt, és nem borzadunk tőle, miként mesterük. Nem állnak ellene oly határozottan és eltökélten, mint Krisztus. Nem látják, hogy milyen mérhetetlen gonosz és veszélyes dolog a bűn. Nem látják a sötétség fejedelmének jellemét és hatalmát. Sokan azért nem szegülnek szembe Sátánnal és ténykedésével, mert hatalmát és rossz indulatát, a Krisztus és egyháza elleni mérhetetlen harcát kevéssé ismerik. Tömegek vannak tévedésben. Nem tudják, hogy ellenségük hatalmas hadvezér, aki gonosz angyalokat irányítja, és jól bevált terv szerint és ügyes hadmozdulatokkal harcol Krisztus ellen, hogy meggátolja a lelkek megmentését. Az állítólagos keresztények, sőt még az evangélium szolgái is ritkán említik Sátánt. Esetleg csak mellékesen a szószéken. Nem vesznek tudomást állandó működéséről és sikereiről. Semmibe veszik azt a sok-sok intést, amelyek ravasságára hívják fel figyelmüket, mintha még létezéséről sem akarnának tudni. Míg az emberek mit sem tudnak Sátán stratégiájáról, ez az éber ellenség állandóan a nyomukban van. Beférkőzik otthonunk minden zugába, városaink minden utcájába, a templomokba, az országos tanácskozásokba, a törvényszékekbe. Zavart okoz, ámít, megbabonáz, mindenütt rombolja a férfiak, nők és gyermekek lelkét. Megosztja a családokat, gyűlöletet, versengést, viszályt, lázadást, gyilkosságot okoz. És mintha a keresztény világ ezeket mind Istennek tulajdonítaná, létezésüket pedig szükségszerűnek. Sátán szakadatlan igyekezettel próbálja Isten népét hatalmába keríteni azoknak a korlátoknak ledöntésével, amelyek a világtól elválasztják őket. Az ősi Izrael vétkezett, amikor a pogányokkal tiltott kapcsolatokat létesítette. A modern Izrael hasonlóképpen jut tévútra. E világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Azok, akik nem állnak eltökélten Krisztus oldalára, Sátánt szolgálják. A meg nem tisztult szív szereti a bűnt,
szívesen elköveti és mentegeti. A megújult szív pedig gyűlöli a bűnt, és eltökélten harcol ellene. Amikor a keresztények gonosz és hitetlen emberek társaságát keresik, kísértésnek teszik ki magukat. Sátán elrejtőzik előlük, és megtévesztő leplét lopva szemük elé vonja. A megtévesztettek nem látják be, hogy az ilyen társasággal Sátán ártani akar nekik, és míg a társaságban jellemük, beszédük, minden tettük a világhoz hasonul, egyre jobban megvakulnak. A világ szokásaihoz való igazodás világiassá teszi az egyházat. Így nem lehet a világot Krisztusnak megnyerni. A bűnnel való barátkozás elkerülhetetlen következménye, hogy a bűn nem tűnik már olyan visszataszítónak. Aki önként társul Sátán szolgáihoz, csak hamar nem fog félni Sátántól. Ha a kötelesség útján bajba sodródunk, miként Dániel a király udvarában, biztosak lehetünk Isten védelmében. De ha mi tesszük ki magunkat a kísértésnek, előbb vagy utóbb elbukunk. A kísértő sokszor azok által dolgozik a legsikeresebben, akik a legkevésbé tűnnek szolgáinak. A tehetségeseket és művelteket úgy csodálják és tisztelik az emberek, mintha ezek a képességek ellensúlyozhatnák az Isten félelem hiányát, vagy jogcímet adnának Isten kegyeihez. A képesség és a műveltség ugyan Isten ajándéka, de ha ezzel akarjuk pótolni a hiányzó kegyességet, ha ahelyett, hogy közelebb vinne Istenhez, eltávolít tőle, akkor átokká és törré lesz. Sokan azt gondolják, hogy az udvariasság és a jómodor bizonyos értelemben mindig krisztusi tulajdonság. Soha nem volt ennél nagyobb tévedés. E tulajdonságoknak minden keresztény jellemét ékesítenie kellene, mert nagy súlyt adnának az igaz vallásnak. De ha nem szenteljük Istennek őket, e tulajdonságok is a bűn forrásai. Sok művelt és kellemes modorú ember, aki nem vetemedne közismerten erkölcstelennek, bélyegzett tettekre, Sátán kezében elegáns eszköz. Ezek az emberek család, álnok, befolyásuk és példájuk miatt Krisztus ügyének veszélyesebb ellenségei, mint a tudatlanok és a műveletlenek. Buzgó ima és Istenbe vetett bizalom által jutott Salamon olyan bölcsességhez, amely felkeltette a világ csodálatát. De amikor ereje forrásától elfordult, és önmagában bízva tett lépéseket, a kísértő zsákmánya lett. Azok a csodálatos képességek tehát, amelyeket a legbölcsebb király kapott, a lelkek ellenségének hatékony eszközévé tették. Egy keresztény se felejtse el soha, hogy nem test és vér ellen van tusakodásuk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Bár Sátán ezt a tényt el akarja rejteni előlük. Az ihletett intés a századokon át eljutott hozzánk is. Józanok legyetek! Vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kitelnyeljen. Öltözzétek föl az Istenek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Ádám korától kezdve mindmáig nagy ellenségünk a sanyargatásra és a pusztításra fordítja hatalmát. Most készül az egyház elleni utolsó hadjáratára. Azok, akik Jézust akarják követni, harcba sodródnak ezzel a könyörtelen ellenséggel. A keresztény ember minél inkább követi mennyei példaképét, annál biztosabb, hogy Sátán támadásainak célpontjává lesz. Akik tevékenyen részt vesznek Isten ügyében, akik igyekeznek leleplezni a gonosz csalásait, és bemutatni Krisztust az embereknek. Mindazok Pállal együtt elmondhatják, hogy az Urat alázatos lélekkel, könnyhullatások és kísértések között szolgálják.
Sátán a legádázabb és legravaszabb kísértéseivel támadta meg Krisztust. De minden összecsapásnál kudarcot vallott. Azok a csaták miértünk folytak, és azok a győzelmek lehetővé teszik számunkra a győzelmet. Krisztus mindenkinek erőt ad, aki kér tőle. Sátán senkit nem győzhet le saját beleegyezése nélkül. A kísértő nem kapott hatalmat az akarat irányítására, sem pedig a bűn kikényszerítésére. Elcsüggeszthet, de nem szennyezhet be. Meggyötörhet, de nem fertőzhet meg. Az a tény, hogy Krisztus győzött, öntsön bátorságot követőibe, hogy hősiesen küzdjenek a bűn és a Sátán ellen.

73. Zsoltár, Asszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te.

0: készült.
1: Örömmel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Ma tovább folytatjuk a Bálint falván megszervezett bibliai előadás sorozatot, melyet Balla Loránd lelkipásztor mutatott be kérésemre. Ma este a Jézus hamarosan visszatér sorozat újabb alkalmát követhetik. Köszönöm, hogy velünk tartanak, a következő kevesebb, mint egy órában. Tartalmas estét kívánok!

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában

0: Mikor pedig az olajfák hegyén ülvala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott benneteket, bennünket, a Jézus hamarosan visszatér bibliai előadás sorozat újabb alkalmára. Köszöntöm azokat, akik itt a teremben vagyunk, közelről és távolról. Köszöntöm a Speranza Reménység Televízió nézőit, és azokat, akik online követnek bennünket. Ma este egy újabb gondolatot fogunk hallani Jézus eljövetelével kapcsolatosan. Mikor jön el a vég? Mi hirdettetik? És majd akkor eljön a vég. Szeretettel köszöntöm Bala Lóránd lelkipásztort, aki ma este ezekről a gondolatokról fog beszélni, Isten ígéje alapján. Áldott alkalmat kívánok!
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este is, és nagyon boldog vagyok, örvendek, hogy együtt lehetünk ma este. Hadd köszöntsem megkülönböztetett szeretettel kedves vendégeinket, akik úgy döntöttek, hogy ma este is velünk tartanak, és megszólítom a bevezetőben azokat is, akik a világhálón követnek bennünket, és nem utolsó sorban a Speranza Reménység Televízió nézőit. Jézus Krisztus egy feladatot hagyott hátra egyházára, és szándékosan nem adott semmilyen információkat arról, hogy mennyi idő áll majd követői rendelkezésére, feladatok elvégzéséhez. Tehát szándékosan nem mondta meg, hogy mennyi idő van még hátra. Vajon miért? Azt mondta, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy az alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nekem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a Földnek mind végső határáig. Milyen ez a feladat? Milyennek tűnik ez a feladat? Én ha egy szóba kellene megfogalmazzam, összesűrítsem, akkor azt mondanám, hogy ez egy csodálatos feladat. Ez egy fantasztikus lehetőség. Jézus Krisztus azt mondta, hogy Isten országának az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Az olajfák hegyén mondott beszédében, közvetlenül mielőtt befejezte volna szolgálatát, Jézus Krisztus számos jelet sorolt fel, és az este, akik itt voltak, visszajelzéseket kaptam még interneten is, afelől üzenetekben is, hogy rengeteg jel van. Rengeteg jel van, ami ismerteti, hogy Jézus Krisztus hamarosan jön. Egyet azonban, nem tudom, ha észrevettétek, de egyet kihagytam. Azt gondoljátok, hogy elfelejtettem? Egyet tudatosan kihagytam. Vajon miért hagytam ki azt az egyet? És melyik ez az egy? Az evangélium a jó hírnek a hirdetése, a továbbadása. És a jó hír hirdetése a Jézus Krisztus visszatérésének par excellence, ezt úgy mondják, par excellence, az azt jelenti, hogy kiváló, kitűnő, rendkívüli jele. Ez egy különleges jel. Hogy Jézus Krisztus jön, és azelőtt van egy fontos jel, egy kiváló jel, hogy az evangéliumot hirdetik. Megnézem az evangélium hirdetését a korai egyházban, és a korai egyház rendkívüli komolysággal vette az evangélium hirdetését. Néhány évtizednyi evangelizáció után Pál apostol azt mondta, hogy az evangéliumot a római birodalom minden egyes vidékén hirdették. És tudjátok, hogy fogalmazta meg a Bibliában? Azt mondta, hogy minden teremtényhez eljutott az ég alatt az evangélium. És akkor miért nem jött el az Úr Jézus? Miért nem jött el az Úr Jézus? Krisztus után 100 körül a világ népességének 28%-a körülbelül hallotta az evangéliumot, a jó hírt. A becslések szerint 1000-ben, Krisztus után 1000-ben az élő embereknek mintegy 25%-a hallotta a jó hírt. A 19. században, mivel voltak a bibliatársulatok, a missziótársulatok, és több munkát, missziómunkát végeztek, 1900-ban a világ lakosságának legalább 50%-a meghallotta a jó hírt. 1980-ra, az azt jelenti, hogy 45 évvel ezelőtt, 46 évvel ezelőtt, majdnem 70%-a a világunkból hallotta a jó hírt. Napjainkban kíváncsiak vagytok, hogy áll ez a statisztika. Képzeljétek el, hogy napjainkban a világ lakosságának 95-96%-a megvásárolhatja a Bibliát. Akarjátok, hogy érintsen meg a sebet? Van Biblia, nem kell majdnem senkinek. Gyermekkoromban Magyarországról csempészték át, határon csempészték át a Bibliát. Nem volt szabad. És akkor kellett a Biblia. Kellett a jó hír. És a statisztikák azt mondják, hogy évente 38 millió Bibliát nyomtatnak. Most egy hónapja jó néhány konténer érkezett a kiadónkhoz Kínából, 130 ezer Bibliát hoztunk. Megnéztem kíváncsiság okából, hogy hány Bibliát adtak el, amióta létezik a Biblia. A statisztikák azt mondják, hogy legalább 6 milliárd Bibliát. 6 milliárd Bibliát. 1950-ben a Biblia 537 nyelven volt elérhető. Tehát most azt mondja, hogy 75 évvel ezelőtt 537 nyelven. 2019-ben már 3384 nyelven. 3384 nyelven. És tudom azt, hogy a Róma közösség, és ennek fog örvendeni a Gábor közösség is, már megvan 3 evangélium, le van fordítva hivatalosan. Az azt jelenti, hogy jön Jézus, nem? Az azt jelenti, hogy nem kell többet Bibliát vásárolni és osztogatni. Mert mindenkinek van Bibliája. Dehogy is. Ezentúl még mindig sok-sok feladat vár Miriánk. Mielőtt azonban azokra a hivatkozásokra térnék rá, amelyekkel még szembe kell néznünk, alaposan meg kell vizsgáljuk ezt a szöveget. És az Isten országának evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonságon minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Nagyon rövid elemzést szeretnék bemutatni a Biblia szövegnek, ezt a rövid elemzését. Először is, hogy mi az, hogy az Isten országának az evangéliuma. Mit jelent ez, hogy evangélium? Ez egy görög szó, amelyet evangéliumnak fordítunk, ez két görög szó összetétele, az EU, az EU-nak a jelentése, hogy jó, és az angélion, az az üzenet, az a jó üzenet, az a jó hír. Nagyon egyszerű. Melyik az a jó hír, kérdezem én? Mi ez a jó hír? Hogyha találkoznál egy buddhistával, egy muszlimmal, ha egyetlen egy hírt kellene átadjál neki a kereszténységből, melyik lenne az az egy hír? Az evangélium nem bonyolult rendszeres teológia. Nem rendszeres teológia. Nem egy felekezeti hitvallás feltétlenül, hanem az a mélyreható hír, hogy Jézus egyedül hitáltal, kegyelemből üdvözít. A kereszten hozott áldozata révén, a halálból való feltámadása révén van üdvösségünk. Ez a jó hír. Ha össze kellene tömörítsem egy nem kereszténynek a jó hírt, azt mondanám, Jézus meghalt, feltámadt, hogy te meg én üdvözöljünk. Bonyolult ez? Dehogy is bonyolult. Szatmár németében voltam, és egyik Gábor család elmesélt nekem egy nagyon egyszerű, de szimpatikus történetet, amit most a Szentlélek ebben a pillanatban juttatta eszembe. Tudjátok, hogy tért meg Szatmár németében az első Gábor család? Egy magyar testvér csak annyit mondott a Gábor testvérnek, a jövendőbeli Gábor testvérnek, hogy Jézus Krisztus, ti értetek is meghalt. Így kezdődött Szatmár németében a Gábor közösségnek a kifejlődése, a növekedése. Kérdezem én, bonyolult teológia volt ez? Rendszeres teológia? Nem. A jó hír változtatja meg az embereket. Az egyszerű jó hír, az egyszerű gesztusok, az egyszerű jótékonysági cselekedetek, egy egyszerű mosoly, egy egyszerű ölelés, hogy bemutatott Krisztust. És ez a jó hír. Konkrétan a hetednapi adventista egyházról szeretnék most szólni, hogy hogyan végzi az egyház a missziót. Még nem fejeztük be a missziót, de ugyanakkor sok minden megvalósult. A világ népessége drámaian növekszik. Nem tudtam bemutatni a technikai okok miatt, még arra is számoltam, hogy kivetítsek egy szlájdot, de majd otthon kérlek nézzétek meg, van egy olyan honlap, a Worldometers, egy angol honlap, ahol meg lehet nézni élőben, hogy hányan születnek. És meg lehet nézni, hogy hogyan nő élőben a bolygónk lakossága. Amikor ezt a statisztikát olvastam, 2001-ben volt megírva a statisztika, és akkor a statisztika azt mondta, hogy 7,8 milliárd ember van a világon. 2021-ben most már újra kellett írni a statisztikát, kijavítani, mert 8,2 milliárd van népesség a világon. Ha megnézem a keresztények abszolút számának a növekedését, 1900-as években egy 500 millió keresztény volt 1900-ban. Na rá 125 évre 2,3-2,5 milliárd keresztény van jelenleg. A keresztények száma folyamatosan nőtt, azonban a keresztények aránya a világ népességén belül változatlan. Alig, ha elérjük a 30%-ot. Ez a nagy probléma. Például a Joshua projekt azt mondja, hogy a világon 17.423 népcsoport létezik. Adataik szerint ezek közül 7400 népcsoport, 42%-a népcsoportokból még mindig el nem ért népcsoport. Ez nagyjából a világ népességének 40%-át jelenti. Hiába mondjuk azt, hogy 6 milliárd Bibliát adtunk el, mert még mindig a világ népességének 40%-a még mindig nincs elérve a jó hírrel. És felmerül a kérdés, hogyan lehetséges ez. Ha nem lett volna szentségtörés, felhoztam volna egy Coca-Cola-s üveget ide a szószékre. Miért? Ismeritek a céget, nem? Hallottatok róla. Halvány fogalmatok van, igaz? Ha a Coca-Cola vállalat gyakorlatilag a világ minden emberével meg tudja ismertetni a termékét, bárhova mész a világon, azt mondod, Coca-Cola, ismerik. Akkor mi a baj az 5,5 millió keresztény gyülekezettel, és mi a baj a 2,5 milliárd keresztényel, hogy nem tudja megismertetni idézőjelben a termékét? Mi a baj? Hol a baj? Baj van a termékkel? Baj van a jó hírrel, az evangéliummal? Mi mondjuk azt, hogy 2,5 milliárd keresztény van. De az összes keresztény? Vagy csak névleges keresztény? Egyes számítások azt mondják, hogy a 2,5 milliárd keresztényből maximum 1 milliárd a gyakornok keresztény. És 1,5 milliárd csak névleges keresztény. És amikor hirdetjük a jó hírt, mi ne csak a muszlimokra gondoljunk, hanem a névleges keresztényekre, akik csak névlegesen keresztények, és nem gyakorló keresztények, azokra is gondoljunk. Mit lehet mondani megjegyzésként az el nem ért népekről, akik jelentősen muzulmánok, akik az úgynevezett 10-40-es ablakban élnek? Ott vannak a muzlimok, ott vannak a hinduk, a buddhisták, a kínai népi vallások, igaz, az afrikai hagyományos vallások. Nagyon sokan vannak. Mit tehet az adventista misszió? Mit tehet a kereszténység missziója ezeknek elérése érdekében? Sok minden megtörtént, amint mondottam. Egyházunk 1,5 évszázad alatt egy maroknyi emberből indult, és ma 22 és 25 millió között, de közelítjük a 25 millió tagságot. Egy maroknyi emberből. A Szentlélek nőtte, vagy nevelte fel ezt az egyházat, fejlesztette ki ezt az egyházat. És valóban az adventisták sikeresebbek voltak céljaik megvalósításában, mint általában véve a keresztények. Miért? Be fogom ezt bizonyítani egyszerű számítással. 50 évvel ezelőtt 3000 emberre egy adventista jutott. 3000. Ma 308 emberre jut egy adventista. 50 év alatt. 3000-re jutott, és ma 308 emberre. És erre azt fogjuk mondani, jön az Úr Jézus vége. Nem hirdetjük. Nem. Még mindig minden egyes személyre jut 300 személy. Érzed ezt a terhet a válladon? Érzed ezt a felelősséget? Kik a hírnökök? A hetednapi adventisták egy missziós mozgalomként tekintenek önmagukra, és időbe telt az, ameddig felismertük, hogy mindegyikünknek van egy feladatunk. Ugyebár Amerikában született meg ez a mozgalom, missziós mozgalom, és 1874-ben John Andrews volt az első hivatalos adventista misszionárus, aki Európába indult. És kezdetekben az adventista egyház túlnyomó részt amerikai egyház volt, de ma a hetednapi adventisták kevesebb, mint 10%-a él a nyugati világban, mert kinőtte magát, és olyan mozgalommá vált, amely minden nemzetből, minden törzsből, minden nyelvből, minden kultúrából származó emberekből áll. Ellenőrizhettek a leghíresebb amerikai kutatóintézet, a Pew Research. A Pew Research véleménykutatást végzett, és megkérdezte az emberektől, felméréseket végzett, hogy melyik a legelterjedtebb egyház a világon, amely jelen van minden népcsoportban, minden népben és nemzetben. Lehet ellenőrizni ezt az információt az interneten, az adventisták azok. Még a katolikus egyház sem tudta elérni az összes népeket, nyelveket, nemzeteket és népcsoportokat. Mert mi ezt felelősségnek, küldetésnek érezzük. Vajon ezek a szavak, hogy Isten országának evangéliuma hirdetetik, és akkor jön el a vég, csak nekünk szólnak adventistáknak szerintetek? Nem. Ez mindenkinek szól ez a küldetés. Minden kereszténynek a küldetése ez. Az adventista egyház sosem állította azt, hogy az adventisták lennének Isten emberiség megváltására irányuló tervének egyetlen eszközei. Elismerjük mindazokat az eszközöket. Ez benne áll egy hivatalos nyilatkozatunkban. Elismerjük mindazokat az eszközöket, amelyek Krisztust emelik fel az emberek előtt, mint az isteni terv részét a világ evangelizálásában. Persze, hogy az adventisták önmagukat kulcs szereplőknek tartják. Ugyanakkor elismerik másoknak a nagyon fontos szerepét. Van háromféle megközelítés ennek a problémának. És nagyon röviden bemutatom, hogy milyen megközelítések léteznek. Az adventista egyház igazi egyház, és a többi egyház hamis. Ez az első megközelítés. A második megközelítés, az adventista egyház csupán a kereszténység egyik szegmense, egy komoly lehetőség a sok más érvényes lehetőség között. Ez a második lehetőség. És van a harmadik, hogy az adventisták nem állítják azt, hogy ők lennének az egyetlenek, akik részt vesznek a keresztény misszióban, hanem egy olyan keresztény lehetőséget kínálnak, amely számos olyan felismerést nyújt, amelyek máshol nem könnyen hozzáférhetők, és amely korrigál bizonyos széles körben elterjedt nézeteket. Különös hangsúlyt tesznek néhány elhanyagolt és lényeges bibliai igazságokra. Mind a hármat, ha megnézem, mind a három megközelítést, én nem tudok egyetérteni csak az egyikkel. Szerintetek melyik az? A harmadik. Ez a harmadik. Ez a harmadik. Hivatalosan mi ezt valljuk. Bizonyos bibliai proféciák szakaszoknak az értelmezése persze, hogy szembe megy, konfrontálódik más egyházakkal és más felekezetekkel. És ez egy feszültség. Ezt nem könnyű feloldani. De Ellen White-ot fogom használni, hogy próbáljon bemutatni, hogy milyen kellene legyen az egyházak közötti kapcsolat. Élete végén Ellen White azt mondja, nem kell keresnünk az alkalmat arra, hogy kemény támadásokat intézzünk, kihagyom a felekezet nevét. Ezek ellen. Ez a felekezet tagjai között is sok olyan ember van, aki igen lelkiismeretes keresztény, és minden olyan világosságban jár, amely rájuk ragyog, és Isten munkálkodni fog értük. Aztán Ellen White beszél a protestánsokkal való kapcsolatra. Az Úr nem bízta népére azt a feladatot, hogy kirohanást intézzen azok ellen, akik áthágják törvényét. Semmilyen esetben sem szabad támadást indítanunk más egyházak ellen. Hát abban a korban, amikor értem, mondom, hogy békés hangulatban írta meg, és békés kapcsolatokra gondolt. Figyelemre méltó az is, hogy más egyházak lelki pásztorait pásztorokként szólítja meg. És nagyon tetszik nekem ez az idézet, azt mondja, hogy közzel legyetek más felekezetek lelki pásztoraihoz. Imádkozzatok ezekért az emberekért, és velük együtt, akikért Krisztus közben jár. Krisztus hirdökeiként mély, őszinte érdeklődést kell tanúsítsunk ezek iránt, a nyáj pásztorai iránt. Engedd meg, hogy kérdezelek meg, mikor imádkoztál utoljára egy baptista lelkészért? Mikor imádkoztál utoljára egy református lelkészért? Hogy felfedezze az evangélium jó hírét. Ez hozzánk tartozik. Ez a mi feladatunk. Utazásai során Ellen White örömmel fogadta el a meghívásokat, hogy más felekezetek templomaiban prédikáljon. Na de most jön egy másik oldala. Egy másik oldala, fontos oldala. Mégis nincsen különleges szerepünk nekünk adventistáknak a kereszténység keretén belül. És nem fontos az, hogy az adventisták megőrizzék és megvédjék és hirdessék saját identitásukat. Szeretnék fényt, reflektort, fényt vetíteni néhány jellegzetes igazságokra, amelyeket meg kell osztanunk másokkal. Az első jellegzetes adventista tanítás, amit ma este hirdetek, és ahányszor lehetőségetek van, ti is adjátok tovább, mint jó hír. A nagy küzdelem fogalma. Az Isten és a gonosz közötti küzdelem. Ez a mi identitásunk. Ez az örömhírhez tartozik. Az örömhír, a jó hír csomagában benne van. A nagy küzdelem. A második. Ennek a keretnek, a nagy küzdelemnek a kulcseleme a hetedik napi szombat ajándéka, és annak mai fontossága, és annak mai jelentősége. Ez sajátos identitásunk. A harmadik sajátos identitás, amit az első előadásban bemutattam, hogy már a keresztény világ nemigen hirdeti Jézus eljöttét, na itt van a mi identitásunk, hogy Krisztus második eljövetelének a reménységét továbbadjuk. Ezért a heted napot ünneplő adventista egyház a mi nevünk. Benne van két sajátos teológiai pontunk. A szombat és Jézus eljövetele. A negyedik pont egy döntő jelentőségű elem és meggyőződés, hogy a halál az az alváshoz hasonlítható. Tehát lelkünk a halál pillanatában nem a mennybe jut, hanem Krisztus visszatérésekor testi feltámadásban lesz részünk. Ez egy bibliai igazság, ez a mi identitásunk, és ezt át kell adni, tovább kell adni. Ugyanakkor egy ötödik pont, az adventisták sokrétű és hangsúlyozom, sokrétű és lényeges fontosságot tulajdonítnak a sápárságnak és az adventista életmódnak, egészséges életmódnak. Ugyanakkor, nem utolsó sorban, ez az egyik legfontosabb elem az adventisták, az Isten országának, evangéliumának a hirdetését összekapcsolják a jelenések könyve 14. fejezetének 6. bibliaversétől egészen a 12. bibliaverséig, amely a három angyal üzenetét írja le. És ez a hármas angyali üzenet olyan jelenetek közé van beékelve a jelenések könyvében, amelyek Krisztus visszatérése előtti eseményekhez és a történelem legvégéhez kapcsolódik. És ebben a részben, a hármas angyal üzenetben fedezték fel az adventisták a sajátos, különleges elhivatásokat. Ez a jelen való igazságunk, amit hirdetnünk kell. Imádjátok az egyedüli Istent, aki teremtette a mennyet és a földet. És az embereknek ez a második angyal üzenete, meg kell érteniük, hogy drámai események zajlanak. És ott van a Babilon, ahonnan ki kell jönni. Majd ott van a harmadik angyal, hogy döntésre követel, hogy valaki Isten népéhez akar tartozni, és hűséges akar lenni a továbbiakban, akkor el kell hagyja Babilont. Döntés, ez a harmadik angyal üzenete. Keresztény családhoz tartozunk, ez a lényeg az üzenet hirdetésében, és a keresztényekkel ápolni kell a kapcsolatot. De sajátos identitásunk van. És a sajátos identitásotokra soha ne szégyenkezzetek. Soha, de soha ne szégyenkezzetek. Szeretném megkérdezni tőletek, a Gábor kalapra szégyenkeztek? Biztos? A bajuszra, a szakára szégyenkeztek? A fényes cipőkre? Nem? Mennyivel fontosabb egy keresztény hitvallás? Egy öltözet, egy kalap nem annyira fontos, higgyétek el nekem. Sokkal fontosabb a bibliai identitás tovább adása. Van egy nagyon fontos kérdés, az, hogy ki fog üdvözülni. Elvesznek-e az emberek azért, mert nem végezzük a feladatunkat? Ez egy kényes kérdés. Szerintem nagyon rossz kérdés. Nagyon sokszor azt mondják, hogy hát elvesznek az emberek, mert az adventista egyház nem végzi a feladatát. Kedves gyülekezet! Nem az menti meg az embereket, amit mi teszünk, hanem az, amit Isten tesz. Hányan fedezték ezt fel? Gondoljátok, hogy mi fogjuk megváltoztatni az egész kereszténységet és az egész muszlim világot? És az angyaloknak mit hagytok dolgozni? És a muzulmánoknak milyen feladatuk lesz? Nekik is lesz feladatuk. Isten őket is fel tudja használni. És ennek ezer olyan módszere van, ahol mi nem látunk egyetlen egy módszert sem. Az evangélium Isten kegyelméről szól. És nem arról, hogy milyen sokat vagy milyen keveset végez el egy ember. Ezért az üdvözöltek száma meglepően nagy lesz. Meglepően nagy lesz. A tudósok körében ugyancsak, vagy a bibliakutatók körében ugyancsak három irányzat alakult ki. Vannak, akik úgy vélik, hogy Isten minden vallási hagyományban kinyilatkoztatja magát, és hogy minden vallás utat kínál a túlvilág fele. Ez az első megközelítés. Nem számít, milyen vallásban vagy, üdvözülsz. A második az, hogy univerzalizmusnak nevezik a másodikat, hogy Isten kegyelme egyetemes hatást gyakorol mindenki irányában, és univerzálisan mindenki fog üdvözölni. A harmadik, az az exkluzivizmus, vagy a restriktivizmus, az az álláspont, hogy az üdvösség kizárólag Krisztus által érhető el. És e nézet hívei szerint nincs más név, amely üdvösséget hozna, mint Krisztus neve. Ha egyes emberek úgy fognak üdvözölni, hogy nem volt lehetőségük meghallani a teljes evangéliumot, az ő üdvösségünk, akár tudnak róla, akár nem, Jézus érdemei által fog megvalósulni. Ez nem a mi dolgunk. Mindazonáltal nem lehet elkerülni azt a következtetést, hogy végső soron egyesek el fognak veszni. A Biblia telve van az ítélet motivumával. A Biblia telve van a felelősség motivumával. Vannak a Bibliában juhok, és vannak a Bibliában kecskék. Vannak a Bibliában okos szüzek, és vannak a Bibliában balga szüzek. Ezért mi nem tudjuk megvédni csak a harmadik nézetet. Csak a harmadik nézetet. Ugyancsak Ellen White-ot szeretném idézni, azt mondja, hogy még a pogányok között is voltak olyan emberek, akik által Krisztus munkálkodott, hogy felemelje a népet bűnéből és romlottságából. Majd hozzáteszi, a pogányok között vannak olyanok, akik tudatlanságukban imádják Istent, akikhez soha nem jutott el az emberi eszközök által közvetített világosság, mégsem vesznek el. Miért kell még aggódjunk, hogy kit üdvözít és kit nem üdvözít Isten? Tudjátok, mi a mi feladatunk? Ha az én feladatom az, hogyha én üdvözülök, vagy nem. És az én feladatom az, hogyha én hirdetem az evangéliumot, vagy nem hirdetem az evangéliumot. Az azonban lényeges, hogy amiután meghallottad a keresztény evangéliumot, amiután meghallottad a sajátos bibliai identitásokat, döntést kell hozni. És ez egy sürgető jelleg. Nem a mi dolgunk, hogy aggódjunk, hogy ki üdvözül és ki vesz el. Egy nagyon kényes kérdést fogok feltenni. Remélem, nem sértődik meg senki. Feltételezzük, hogy sem az adventista egyház, sem a keresztény egyház nem hirdeti az evangéliumot. Nem teljesítjük be ezt a jelet. És akkor nem jön el az Úr Jézus? Veszitek észre, hogy nem csak tőlünk függ. Mi elemek vagyunk, fontos elemek az evangélium hirdetésében. De ne felejtsünk el egy még fontosabb elemet is. Tudjátok itt? Ismeritek a Szent Lelket? Személyesen ismeritek a Szent Lelket? Mi sokat beszélünk az Atya Istenről, aki jelen volt az Ószövetségben, igaz? Beszélünk Jézus Krisztusról, aki a Golgotán jelen volt, és azután Jézus Krisztus azt mondta, hogy én elmegyek, és egy más vigasztalót küldök ti néktek. Ti ismeritek, hogy dolgozik a Szentlélek az emberek életében? Úgy, ahogy dolgozott a ti életetekben, amikor döntést hoztatok. Itt készül egy kerességre egy kis 18-19 személy, estéről estére. Gondoljátok, hogy emberek, hogy mi végezzük el ezt a csodát? Nem. Mi egyszerű eszközök vagyunk a Szentlélek munkájában, drága testvéreim. Mi többet kellene imádkozzunk és bőjtőjünk annak érdekében, hogy a Szentlélek dolgozzon a településünkén, a városokban, főleg a nagyvárosokban, hogy kiáradjon és változzanak meg az életek. Szeretném végezetül idézni Jóel proféta ígéretét. Amikor az apostolok missziós munkája Jeruzsálemkor, pünkoskor megkezdődött, beteljesedett ez a profécia. A lélek olyan bőséges mértékben áradt ki, hogy egyetlen nap alatt ezrek, emberek tömegei, akik a világ minden részéről érkeztek az ünnepekre, elfogadták a jó hírt, amelyet a Péter és a többi apostolok hirdettek. Ti azt gondoljátok, hogy ez a lélek nem ugyanaz, nem ugyanolyan hatalmas, mint 2000 évvel ezelőtt. Dehogy is nem. Ugyanolyan hatalmas. Nem a prédikátor, annak képessége, talentumja, nem. Hanem a Szentlélek az, aki megváltoztatja az emberek életét. És ez minden okot megad arra, hogy higgyük. Jóel proféciája az utolsó napokról szól, és még el fogja érni a végső beteljesedését közvetlenül Jézus Krisztus visszajövetele előtt, amikor a nagy küzdelem a tető pontjára jut, igaz? És Krisztus mellett vagy ellen kell állást foglalni, na akkor a Szentlélek intenzíven fog dolgozni. Nagyon sok könyvet olvasok például a muzulmánoknak a megtéréseiről. Van jó néhány muzulmán, aki leírja, persze álnév alatt leírja a megtérését. És tudjátok, mit veszek észre? Majdnem minden egyes muszlim megtérésben ott van az angyal. Ott van egy angyal. Hát Európában nem kell angyal, mert itt van a kinyilatkoztatás, itt van a Biblia. De a muszlim területeken kellenek angyalok, akik dolgoznak, hogy térjenek meg emberek. Mielőtt ámen mondanák, az idők jelei között, amelyeket Krisztus a Máté 24 fejezetében elmondott, az evangélium hirdetése a legfolyamatosabb jel. Ezért tettem külön ezt a jelet. Mert a legfolyamatosabb. Látok, miért vagyunk mi keresztények? Mert voltak nagyszüleink, szüleink, akik folyamatosan továbbadták ezt a jelet. Hittek ebben a jelben. És azt mondták, hogy Jézus eljön, amikor az a jel beteljesedik. És az én feladatom az, hogy továbbadjam ezt a jelet. Voltak háborúk, voltak szünetek. Békeszünetek. Megint voltak háborúk, megint békeszünetek. Na de az evangélium hirdetése a legfolyamatosabb jel. Ebben nem lesz szünet. Ez folytatódik addig, ameddig Jézus eljön. Minden egyes nap, amikor egy ige hirdetés elhangzik, amikor bekapcsolod a Reménység TV-t, igaz? Amikor online-on követsz egy Isten tiszteletet, amikor olvasod a Bibliát, vagy amikor olvasol egy könyvet, vagy misszióajándékként ajándékozol egy könyvet, ne feledd el azt, hogy továbbadod a jelet. Én ezt úgy szoktam mondani, továbbadod a zászlót. Zászlóvívők vagyunk, a jó hírt továbbadjuk, elkötelezed magad erre, hogyha lehetőség nyílik, bárkivel, bármikor, add át neki a jó hírt. Ez a mi feladatunk. Ez a mi küldetésünk. Ahogy szereted a gyermekeidet, mert tudom, hogy a Gábor közösségben nagyon szeretitek a gyermekeket. Úgy szeressétek az embereket. Ahogy továbbadjátok a kalapot a gyermekeiteknek, ahogy továbbadjátok a Gábor hagyományokat a gyermekeiteknek, úgy adjátok tovább a hitet. Nem csak a gyermekeiteknek, hanem mindazoknak, akik még nem fedezték fel a jó hírt. Imádkozhatunk ezért? Megkérlek, szíveskedjetek felállni. Szerető jó atyánk, köszönjük szépen, hogy ismételten kegyelmedet ízlelhettük meg ma este, és kegyelmed révén találkozhattunk. Találkozhattunk egymással, és találkozhattunk te veled. De különösképpen találkozhattunk a Szentlélek Istennel. Köszönjük, Szentlélek Isten, az ihletést, és köszönjük szépen ezt az áhítatos hangulatot, amivel megajándékoztál. Istenünk, különösképpen szeretnénk imádkozni kedves vendégeinkért, akik ma este itt voltak, akik keresik és kutatják az igazságot, akik szeretik az evangéliumot, a jó hírt. Jó atyánk, öntözd meg az ige magvát, és tedd gyümölcsözővé. Különösen szeretnék imádkozni azokért, akik online követnek bennünket. Lehet otthon vannak, egyedül vagy a családi körben. Köszönöm, Szentlélek Isten, hogy őket is megszólítottad.
2: Amen.
1: Add meg azt az örömöt, hogy holnap este viszontlássuk egymást. Jézus által. Amen. Amen.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

0: 103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én!
1: Hit

0: remény, szeretet.
1: Bartalis János megpróbáltatásban. És szól a hang megpróbáló nehéz időkben. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmét? Nyomorgatás-e? Szorongató keserűsége? Üldözése? Éhsége? Mezítelensége? Veszedelem-e? Fegyver-e? És felel a hang világtávlatú álhatónak. Sem halál, sem élet, sem angyaluk, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, és semmi egyéb teremtett állat el nem szakaszthat minket az Isten szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

0: Hit, remény, szeretet.
1: Kedves hallgatók! Isten békével köszöntöm Önöket, és kívánom, hogy ez az alkalom, amelyen a hit erejéről fogunk beszélni, hitéletünk magasabb szintjére emelje Önöket. Keresztényi meggyőződésem az, hogy minden ember életében jelen van a hit. Egyesek többet, mások kevesebbet járnak hitben. Földi életünk napról napra mind rejtélyesebb, és ezért nélkülözhetetlen megismerni a hit gyakorlati dimenzióit. Nem is annyira az ösztönszerűen kijelentett hiszem, nem hiszem kijelentésekre szeretnék korlátozódni, hanem arról a bibliai hitről szeretnék beszélni, amely kompatibilis a keresztény ember mindennapi életével. Világunkat kétségbejtő események rázzák meg, amelyek igazolják a Máté evangéliumának 24. fejezetének 6-tól 8-ig terjedő verseit. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Ezekkel az ígékkel nem szeretnék pánikot kelteni a hallgatóság körében, hanem azt szeretném elérni, hogy most a sok nyomorúság kezdetén megtapasztaljuk a hit csodálatos erejét. Az elszomorító események tumultusával szemben hitbeli állást kell foglalnunk. Nem mindegy az, hogy hit nélkül, örök rettegésben élünk, vagy a mindennapok bizonytalansága emészti fel szellemi, lelki és testi energiánkat. Mi keresztények tudatában kell lennünk annak, hogy amiért borús az ég és szakad az eső, a felhők felett süt a nap. Ezért reménységgel és igazi megtéréssel kell bizonyítani Istenben vetett hitünket, ami feloldja a stresszgyilkoló erejét és felkészít az előttünk álló nehezebb napokra. Nem szabad beletörődni sorsunkba, vagy azt mondani, hogy nekem már túl késő hinni. Isten felénk nyújtja megmentő kezét, és azt akarja, hogy ragadjuk meg. Ő mindannyiunkat meg akar menteni, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen, írja János evangéliumának 3. fejezetének 16. verse. Eljött az ideje annak, hogy a mindennapi életünkben meglátszódjon a hit ereje. De sokan olyan kijelentéseket tesznek, hogy nem fontos a hit. Minek higgyek? Nem tudok hinni. A fájdalmasabb, de ugyanakkor hatásosabb része a dolognak az, amikor az ember a saját kárából tanul. Keresztényi életem tapasztalataiból el tudom mondani, hogy a nyomorúság, a betegség, a természeti csapások, a katasztrófák és az ehhez hasonló dolgok egyes személyekben rövid időre túlbuzgó hitet ébresztenek, másokat meg nagyobb Isten káromlókká tesznek. Ezért nem szabad megengedni azt, hogy a mi hitünket külső, világi tényezők táplálják, mert akkor az egyik végletből a másikba sodródunk. Ez hasonlít egy középkorú jelenethez, amikor az egyik udvari szolga az ő urának gyermekét tanította lovagolni. Megmutatta, hova tegye a lábát, mibe fogozkodjon, és megmagyarázta a lendület fontosságát is. A fiatal neki rugaszkodott először, és visszaesett. Neki másodszor is, és nem sikerült. Harmadszor akkora lendületet vett, hogy átesett a ló másik oldalára. Ezt akarja elérni velünk, ami ellenségünk a sátán. Ha eddig nem éltünk hitben, de most a sok esemény láttára elhatározzuk, hogy hitben fogunk élni, és nem fog tudni megakadályozni minket ebben, akkor egy nagyobb lendületet ad, aminek a következtében a másik végletbe esünk. Neki mindegy, hogy a hitetlenség vagy a vak hit végleteiben vagyunk, mert tudja azt, hogy egyik sem vezet az üdvösségre.

Kedves hallgatók! Isten azt akarja, hogy értelmesen higgyünk benne. A hit nem zárja ki a szabad akaratunk gyakorlását, az értelem és a bölcsesség használatát, a mindennapi dolgok kiszámítását és jó beosztását. Sőt, mindezeket beleértve, el kell fogadjuk, hogy lehetnek emberileg előre nem látott dolgok, és ezért nagyon fontos az Istenre való hitbeli hagyatkozás. Hinni akarni kell. Érdemes próbára tenni az Istent, és megtapasztalni, hogy gyönyörűséges hitben élni. A Szentírás sok hívő személy tapasztalatáról számol be. Csak egyet szeretnék megemlíteni, ami fel van jegyezve a Lukács evangéliumának 8. fejezetének 43-tól 48-ig terjedő verseiben. És egy asszony, ki vérfolyásban volt 12 esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani. Hátulról hozzájárulván illeti az ruhának peremét, és azonnal eláll a vérének folyása. És mondta Jézus, ki az, aki engem illete? És mikor mindnyájan tagadák, mondta Péter, és akik ővel levalának. Mester, a sokasság nyom és szorongat téged, és azt mondod, ki az, aki engem illete? Jézus pedig mondta, illete engem valaki, mert én észrevettem, hogy erő származik ki tőlem. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve előjöve, és előtte leesvén, megjelenténé ki az egész sokaság előtt, miért illete őt, és azonnal meggyógyult. És mondanéki, bízzál lányom, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Lukács evangélista az orvos szemszögéből figyelte az emberek szükségleteit, és különösen érzékeny volt a betegekkel szemben. Jézusban meglátta nagy szociális gondozót, aki nem csak az emberek fizikai szükségleteit elégíti ki, hanem lelküket is gyógyítja. Nem jegyzi fel, hogy ez az asszony milyen körülmények között hallott Jézusról, kibeszélt neki róla, hanem leírja a hit által tett lépéseit, amelyek a nagyorvoshoz vezették. Elsősorban az asszony belátja reális állapotát. 12 éve szenved, minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani. Más szavakkal a helyzete reménytelen. Ezek mellett, mint zsidó asszony, nagyon jól ismerte az Ószövetség fogalmát a vér elfolyásával kapcsolatban úgy, ahogy fel van jegyezve a Mózes 3. könyvének 17. fejezetének 11. versének első részében, illetve a 14. vers első részében. Mert a testnek élete a vérben van. Mert minden testnek élete az ő vére a benne levő élettel. Következtetésként az Ószövetség a vér elfolyásában a halált látta. Erről volt meggyőződve az asszony. Érdekes felfedezni azt, hogy az asszony nem törődött bele sorsába, és nem mondott le az életéről még akkor sem, amikor az kilátástalannak látszott. Másodszorban gyakorlati lépéseket tesz Jézus fele. Felfedezi a pillanat fontosságát, és kihasználja életének nagy lehetőségét. Hátulról hozzájárulván illetőző ruhájának peremét. A görög szöveg sokkal kifejezőbb, mert érzékelteti az asszony határozottságát, bátorságát és akaratának gyakorlati kifejezését. Itt nem egy válveregető gesztusról van szó, és még kevésbé Jézus ruhának simogatásáról vagy egyszerű érintéséről, hanem egy határozott megragadásról, mint aki tudja, hogy ettől függ az ő élete. Ennek a határozott megragadásnak az eredménye az azonnali gyógyulás volt. Harmadsorban erőben részesül. Jézus maga mondja, hogy illete engem valaki, mert én észrevettem, hogy erő származik ki tőlem. Milyen erő volt ez? Balázs Károly az új szövetségi szómutató szótárában leírja, hogy a dünamis görög szó a Szentírásban többféle árnyalati jelentése rendelkezik, mint például természetes velünk született képességet, a tettben levő erőt, Isten ható erejét, valamint az elhangzott szavak ható erejét jelenti. Mivel ez az erő Jézusból származott, nyilvánvaló, hogy Isten ható erejéről tanúskodik,
ami ebben az esetben a gyógyulást eredményezte. Később ennek az erőnek a megnyilvánulása a Szentlélek küldetésében lett maradandó. Negyedsorban nyilvános bizonságot tesz mindarról, amit Jézus tett vele. Szeretett volna mindent titokban tartani, és csak a ő maga örvendeni a gyógyulás lehetőségének. De Jézus tudta, hogy ez a tapasztalat még sok szenvedő bátorságát és gyógyulás utáni vágyát kell felébressze. Ez az eset a hitéletben való fejlődés lépéseit mutatja be, amelyeket a 21. század keresztényeinek is meg kell tenni.

Az első és nagyon fontos lépés a reális lelki állapotunk elismerése. Úgy, ahogy az asszony elismerte szenvedésének okát és reménytelen állapotát, nekünk is be kell látni bűnös létünk borzasztó helyzetét. Sokan így érvelnek. Nem ártottam senkinek. Nem cselekedtem égbe kiáltó bűnöket, és az apróságokat Isten számba se veszi. Istennél nincsenek nagy vagy kicsi bűnök, hanem bűn van, amit el kell ismerni, be kell vallani, és el kell hagyni. Ha ez nem történik meg, akkor nem igényelhetjük Isten megbocsájtó kegyelmét, és jogot sem tarthatunk a mennyek országára. A 143. Zsoltár második verse írja: egy élő sem igaz Isten előtt. Vagy a Prédikátor könyvének 7. fejezetében a 20. vers tovább folytatja gondolatot mondván: mert nincs egy igaz ember is a földön, aki jót cselekednék, és nem vétkeznék. Egy még fájdalmasabb megállapítást tesz Mikiás proféta könyvének 7. fejezetének 2. versében. Elveszett e földről a kegyes, és igaz sincs emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadássza atyafiát. Pál apostol reálisan elmondja a Róma beliekhez írt levél 3. fejezet 9. versétől a 18. verséig, hogy mindnyájan bűn alatt vannak, amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajoltak, egyetemben haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Szájuk telve átkozódással és keserűséggel, lábaik gyorsak a vérontásra. Útjaikon romlás és nyomorúság van. És a békességnek útját nem keresik. Nincs Isten félelem az ők szemük előtt. Sok bűnös Istenre mutat akkor, amikor bűneit motiválni akarja. De Jakab apostol felvilágosít ilyen tekintetben levelének első fejezetének 13. versében. Senki sem mondja, amikor kísértetik, az Istentől kísértetem. Mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogamván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett atyám fiai! Sokszor megtörténik, hogy útjaink és cselekedeteink igaznak tűnjenek saját szemeink előtt. De ha figyelembe vesszük a Szentírás megállapítását ezzel a gondolkodásmóddal kapcsolatban, akkor sajnálattal állapíthassuk meg azt, hogy van oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak útja. Példabeszédek könyvének 16. fejezet 15. verse szerint. Sőt, az embernek minden útja igaz a maga szemei előtt, de a szívek vizsgálója az Úr. Ezt a gondolatot megtaláljuk a Példabeszédek könyvének 21. fejezetének 2. versében. A végkövetkeztetés: bűnösök vagyunk. És a bűn zsoldja halál, mondja Pál apostol a Róma beliekhez írt levél 6. fejezet 23. versében. Helyzetünk az asszonyihoz hasonlóan reménytelen. Lehet, hogy Jézus most megy el előttünk az ige hallatán, rendelkezésünkre bocsátván az életünk nagy lehetőségét. Ezért tegyük meg a 2. nagy lépést, közeledjünk Jézushoz. Sőt, illessük ruhája peremét, ő felfigyel a mi érintésünkre, és nem maradunk a régi, nyomorult, reménytelen helyzetünkben. Ő képes megtisztítani mindannyiunkat a bűn undorító voltától és nyomasztó terhétől.

Itt idézetül említsük meg Pál apostol szavait a Timóteushoz írt első levél, első fejezet 15. verse szerint. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa bűnösöket, akik közül első vagyok én. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus megtart a mi bűneinkben, hanem megszabadít bevallott és elhagyott bűneinktől. János apostol megerősít ezt a gondolatot első levelének, első fejezetének 9-től 10-ig terjedő verseiben, illetve a második fejezet 1-től 6-ig terjedő verseiben. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazzuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen mi bennünk. Én, fiacskáim, ezekért azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miéinkért, hanem az egész világéért is. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki azt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Ragadjuk meg Jézust az ő igényén keresztül úgy, mint akik szabadulni akarunk a bűnnek rabságából, és azonnali gyógyulásban lesz részünk. Elmúlt az ideje annak, hogy hallgassunk a lebeszélő vagy Jézustól távol tartó szavakra, bárkinek szájából származzanak ezek, mert az üdvösség egyéni és kár lenne elveszíteni. Harmadsorban Isten szentlelkének ereje áll minden megtért bűnös rendelkezésére. Az asszony határozott érintésének nem csak a gyógyulás volt az eredménye, hanem az Isten erejében való részesülés. Lukács feljegyzi, hogy nem csak az asszony érintette Jézust, hanem tömeg tolongott körülötte. Sőt, Péter szavait idézve a sokasság nyomta és szorongatta őt. Ez hitelesíti azt a gondolatot, hogy az érintések között különbség van. Jelképesen mondva, ma is megtörténik, hogy különböző személyek érdekből, kíváncsiságból vagy egyszerűen véletlenül illessék Jézust. De az ilyen illetés vagy érintés következtében nem történik semmi különös. Határozott megragadásra van szükség, ami gyógyulást eredményezi, és Isten szent lelkének jelenlétét a mi életünkben. Az igazság megismerésének tekintetében a Szentlélek nagy szerepet játszik úgy, ahogy fel van jegyezve János evangéliumának 16. fejezet 13. versében. De mikor eljön amaz, aki igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Ha mindez megtörténik egy keresztény életében, akkor automatikusan bekövetkezik a negyedik lépés, a személyes bizonyságtevés. Isten dicsőségét azt szolgálja legjobban, amikor egy megtért bűnös el tudja mondani, hogy mit tett érte Jézus. Ez nem maradhat titokban, mert Isten üttervének kimagasló pontját képezi. Ehhez a bizonyságtevéshez nem kell felsőfokú iskoláztatás, sem különös végzettség, csupán egy őszintén és igazán megtért szív. Kedves hallgatók, Istennek szüksége van az én és az ön hitbeli állásfoglalására. Ez csak akkor lehet elfogadható, ha átéljük az említett esetbeli asszony tapasztalatát. Ez arra tanít meg bennünket, hogy ne a mi igazságunkat kecsegtessük Isten előtt, hanem elfogadván a Krisztus igazságát, aszerint éljünk, ami megegyezik az ő akaratával. A körülöttünk élők lássák meg bennünk Krisztus jellemét, és dicsőítsék az Istent. Ez az eset bizonyítja, hogy a hitben való élés életstílust jelent. A keresztényi élet felületességéből elvezet annak mélységébe, valódiságába. Tömören kifejezve megtanít igazán élni. Minden jel arra mutat, hogy Jézus eljövetele közel van. Ezért végezetül hallgassuk meg a Pál apostol szavait a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének
37-től 39-ig terjedő verseiben. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Amen.

Bartalis János, Isten kezében. Jött villámcsapás, jött fegyver, jött fergeteg, jött emberek hálátlansága, jött kegyetlenség, jött bűn, jött éhség és szomorúság, jött megalázás, jött üldözés és megpróbáltatás, jött bujdosás lélekpusztában, és nem volt hová lehajtani fejét. Jött kínszenvedés, Krisztus hét szenvedése, jött korbácsot és testen és lelken, jött börtön. Nagy bajomban mindig csak azt mondtam, Isten kezében vagyunk, és ott vagyunk a legjobb helyen. Mikor fellegek feltornyosultak, és a hullámok összecsaptak fejünk felett, mikor a templomok leomlottak, és meghasadott a hegy, mikor sötétség borult a világra, végtelen sötétség, és az égre nem jöttek fel a csillagok, mikor a halál örvényénél álltunk, mikor az utolsó kiáltás is elhangzott Krisztus ajkáról függve a keresztfán, utolsót lehelve lelke, éli, éli, láma szabaktáni. Ó népem, drága népem, e szörnyű ítéletben, ez elveszejtő nehéz időben mindig hitted. Isten kezében vagyunk, és ott vagyunk a legbiztosabb helyen. Mikor ég-föld megszakadt, folyók, tengerek kiöntöttek végig nyargalván sós hullámaikkal a veszett világon, mikor megpecsételtetett minden teremtett állatoknak sorsa, ó Uram, mi, árva néped, te benned bíztunk, elejtünk.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

0: sors kérdések.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreimet. Isten igéjéből Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelének harmadik fejezetéből szeretném Isten üzenetét olvasni. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből a harmadik fejezet negyedik versétől így hangzik az ige. Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van. Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy, mint magunkból, ellenkezőleg. Ami alkalmatos voltunk, az Istentől van. Aki alkalmatosakká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes orcájára, arcának elmúló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a léleknek szolgálata? Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata? Sőt, a dicsőített nem is dicsőséges ebben a részben az őt meghaladó dicsőség miatt. Mert ha dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, ami megmarad. Azért ilyen reménységben nagy nyíltsággal szólunk. És nem miként Mózes, aki leplet borított az orcájára, hogy ne lássák Izrael fiai az elmulandónak végét. De megtompultak az ő elméik, mert ugyanaz a lepel minden mai napig ott van az Ószövetség olvasásának felfedetlenül, mivel hogy a Krisztusban tűnik el. Sőt, mind máig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lehet,

lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Pál apostol utolsó szavai ebben a felolvasott igében az, hogy ugyanazon ábrázatra elváltozunk. A keresztény életünk nagy dilemmái közé tartozik az átváltozásunkkal kapcsolatos kérdés. Minek a függvénye a jó és rossz irányba megváltozott életünk? Tudjuk-e befolyásolni környezetünket a megváltozott életünkkel? Vagy éppen a környezet lesz ránk átformáló hatással? Pál apostol elmondja, hogy mit kell a keresztény élet végső céljának tekinteni. Azt mondja az igében, ugyanarra az ábrázatra elváltozni. Vagyis az ő fiának ábrázatához hasonlatosak legyünk. Krisztushoz hasonlatosak legyünk. Ellen White éppen ezért írja azt, hogy az egyetlen kincs, amit erről a földről elvihetünk magunkkal, az a Krisztus képmására átformálódott jellem. Az átváltozás hogyanjára viszont az utolsó versben válaszol az apostol. Azt mondja az igében, ha az Úrnak dicsőségét fedetlen orcával szemléljük. A szemlélt dolgoknak ugyanis olyan befolyásoló ereje van, amely kihat a gondolkodásunkra, az értékrendünkre, a szokásokra és az egész életünkre. Lásd a televíziótól és a videótól befolyásolt fiataloknak az életét és a szokását. Amit néznek, amit szemlélnek, az átalakító erővel és hatással bír. De ugyanez a folyamat a jó irányba is ki tudja fejteni befolyásoló hatalmát. És a Jóisten éppen ezt akarja felvillantani az igében, hogy mi nem másra, hanem Krisztus dicsőségére nézzünk. Azt szemléljük, és akkor át fogunk formálódni az ő ábrázatának hasonlatosságára. Állításának igazolására Pál apostol Mózes példáját hozza fel. Amikor Mózes a Sínai hegyen volt a 10 parancsolat átvételekor, akkor 40 napot töltött el Istennel beszélgetve. Miközben egy alkalommal még a dicsősége is elvonult előtte, azt is láthatta, azt is szemlélhette. Ebben az igében Pál is ezt mondja, hogy az Úrnak a dicsőségét szemléljük. Mózes szemlélhette az Úrnak a dicsőségét. És ez a körülmény olyan hatással volt Mózesre, hogy amikor lement a nép közé, azt mondja a Szentírás, akkor az ő arca is az Isten dicsőségétől sugárzott. És ez a dicsőség olyan mértékben sugárzott az arcáról, hogy a vele beszélő emberek nem bírták elviselni. Féltek ettől a jelenségtől. Ezért, amikor elvégezte az Isten üzenetének az átadását, akkor minden alkalommal, így olvassuk az igében, beborította egy lepellel az ő arcát, letakarta a fejét, hogy ne lássák az isteni dicsőség sugárzását, ne keltsen félelmet az emberekben az, ami hatott rá, ami benne láthatóvá vált. Pál apostol ebben a levelében egy sajátos értelmezést ad annak, hogy Mózest mi késztette még arra, hogy lepellel borítsa be az arcát. Azt mondja az apostol a felolvasott igében a 13. versben, hogy ne lássák az Isten fiai az elmulandónak a végét. Mintha Mózes így akarta volna megőrizni a nép előtt a hírnevét, a tekintélyét, hogy ne lássák a dicsőség elhalványulását az arcán. Ne lássák azt, hogy miként válik mindig halványabbá, és végül teljesen el fog múlni. Pál azonban még tovább megy, és azt mondja, hogy ez a lepel később az egész zsidó nép szeme elé került, és ott is maradt, amikor az Ószövetséget olvassák. Ez a lepel különösen akkor takarja be a szemüket és értelmüket, amikor az Ószövetségben a Mesiásra vonatkozó igéket olvassák.
ha nem borulna lepel rájuk, akkor fel tudnák ismerni a názáreti Jézusban a megígért Mesiást, Krisztust, az Istennek fiát és szentjét. Az apostol ebben a tanításban ellen példaként használja fel Mózes történetét. Mintha azt mondaná nekünk Pál az üzenetével, hogy ne tegyünk úgy, mint Mózes. Mi ne legyünk fedett orcával. Mi éljünk állarcok nélkül, anélkül, hogy letakarnánk magunkat. Mintha azt mondaná, hogy tanuljunk az ószövetségi nép hibáiból. Ne úgy próbáljuk konzerválni lelkiségünket, hogy kegyes állarcot veszünk föl. Ne borítsuk be lepellel se az arcunkat, se az elménket, se a szívünket. Mind a három ott van Pál üzenetében. Az arcot beborító állarc azért kerül az embereknek az arcára, azért veszik fel, hogy megtévesszenek másokat arra vonatkozóan, hogy kik is ők a valójában. Pál levelében is olvashatunk ilyet, hogy a kegyesség látszatát veszik föl, de az erejét megtagadják. Ez is egyfajta állarc. Nagyon sokan vállalkoznak világunkban ma kozmetikai műtétre is azért, hogy másként nézzenek ki, mint korábban. Ne olyannak lássák az emberek, mint amilyen a természetes állapotában. Viszont még többen tesznek erőfeszítést azért, hogy a lelkük arcát takarhassák el, és tüntessék fel más színben az emberek előtt. Egyesek úgy próbálják ezt elérni, hogy állandóan azokat a jó tulajdonságaikat és dolgaikat hangoztatják és mondogatják, amiket mások is ismernek, és ezzel azt a látszatot keltik, minthogyha az élet minden területein ők ilyen jók lennének. Vannak olyanok is, akik állandóan mások bűneit próbálják leleplezni és ostorozni, mert így olyan színben tudják feltüntetni magukat, minthogyha ők pont az ellenkezői lennének. Szoktuk is mondani, hogy amíg másra elég sok problémát tudsz felmutatni másnak az életében, és az emberek figyelmét ráirányítani, addig senki nem foglalkozik a tieddel. Mindenki azzal foglalkozik, amit mondtál, a másikéval. Ez azonban mind képmutatás. A képmutatók viszont nem juthatnak be Istennek országába. Az ószövetségi nép példáját követve azt láthatjuk, hogy lepel borult az értelmükre is, amitől megtompult az elme, és nem értjük az írásokat. A zsidó nép továbbra is olvassa Mózes könyvét, benne az isteni kinyilatkoztatásokat, mégsem ismerje fel Jézusban a Mesiást, sőt, még tovább megyek, a tanítványok esetében is Jézusnak kellett szinte erőszakosan levenni az arcájukról és a szemükről ezt a leplet. Amikor Jézus utoljára találkozik a tanítványaival, azt mondja a Szentírás Lukács evangélium a 24. részében, hogy akkor megnyilatkoztatá az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat. Vagyis levette a szemükről a leplet, hogy végre összefüggésében lássák az írásokat. Mert még mindig ragaszkodtak a dédelgetett elképzelésükhöz, amit elgondoltak a Mesiásról. Még mindig azt hitték, hogy majd Jézus most fogja helyreállítani az ő királyságát. És Jézusnak kellett szinte erőszakosan levenni ezt a leplet. Végre tisztán lássanak. Ma is sokat szenvedünk ettől a lelki betegségtől. Ha ragaszkodunk a dédelgetett elgondolásainkhoz. Az ilyen esetekben szinte teljesen lényegtelen, hogy mi van megírva, mit kíván az Isten. Csak az számít, hogy mi van összhangban a saját elgondolásommal, amit én magamnak alakítottam ki. Pál apostol azt mondja, ez a lepel ott volt a zsidók szívén is. A lepel jelenléte különböző hatást vált ki bennünk, attól függően, hogy mit borít be rajtunk. A
leplezett arc az a közvetlen környezetemet hivatott megtéveszteni. Mivel az arcunkon kifejeződik és láthatóvá válik a belső lényünk, ezért a leplezett arc a belső lényünknek a leplezését hivatott eltakarni, és arra szolgál. A leplezett értelem a kinyilatkoztatás valóságának a megértésében akadályoz bennünket. A leplezett szív pedig az egész személyiségünket meghatározza, a szív állapotának a leleplezésével még önmagunkat is be tudjuk csapni. Önmagával is sokszor elhiteti az ember, hogy ő nem is olyan rossz, mint amilyennek látszik, tulajdonképpen ő egészen jó ember, és ha valaki túl sokszor elmondja ezt magáról, akkor a végén még el is hiszi, hogy valóság. Emlékeztek, hogy az evangéliumban mit mond Jézus, amikor rámutat a farizeusokra? Akik kiálltak az utcasarkokra, és mindig hangoztatták, hogy ők milyen jók. Hogy én nem vagyok olyan, mint egyebek, mint az a vámszedő. Én mennyi mindent csinálok, én hetente böjtölök, és így tovább, és így tovább. Állandóan hangoztatták, hogy ők milyen jók, és végül teljesen elhitték. Pál maga is így gondolkodott önmagáról, hogy én törvény tekintetében fedhetetlen vagyok. És ezért Jézussal kellett neki találkozni. És ott a damaszkuszi úton nyílt meg a szeme, hogy végre lásson. És ettől kezdve már el tudta mondani, hogy dehogy vagyok fedhetetlen. Én a bűnösök között is a legbűnösebb vagyok, és ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem? Hogy tudok ebből megváltozni? Na, ehhez a látáshoz szeretne az Isten elvezetni bennünket. A dolgok ilyenképpen való leplezése a bűn természetes következménye. Már Édenben is kísértet tett az ember arra, hogy eltakarja és elleplezze a mezítelenségét, először önmaga előtt, azután pedig igyekezett az Isten előtt is. Az a mezítelenség, ami az Édenben, az ember életében megjelent, az nem csak a test mezítelensége volt. Először az ember úgy gondolta, hogy csak az. Ezért gyorsan hozzáfogott a megoldáshoz. Fügefa levelekből körülkötőket csinált magának, és már nem is érezte a meztelenséget. Megnyugodott, hogy na végre megoldottuk a problémát. Ma is hányszor vagyunk így, hogy jelentkezik valamilyen probléma, hozzá fogunk emberileg megoldani a dolgokat, és amikor a mi nézőpontunkból úgy látszik, hogy megoldódott, akkor úgy megnyugszunk. És csak egy bizonyos idő után jövünk rá, hogy egy másik nézőpontból, az Isten nézőpontjából egyáltalán nem oldódott meg a dolog. És az Édenben is ez történt. Egymás előtt már nem érezték a mezítelenséget, de amikor az Úr hűvös alkonyatkor megjelent ott a kertben, akkor újra mezítelennek érezték magukat. És ebből kitűnik, hogy ez a mezítelenség, ez nem csak a test mezítelensége volt, hanem a léleké is. És a lélek mezítelenségét nem tudták eltakarni. Isten előtt bármilyen módon takargatjuk is magunkat, akkor is leplezetlenül és meztelenül állunk előtte. Pál apostol azt mondja a zsidókhoz írott levél 4. rész 13. versében, mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Más helyen azt mondja még az apostol, hogy még felöltözötten is mezítelenetnek találtatunk ő előtte. Mert mi nem tudunk olyan ruhába öltözni, hogy Isten ne lássa a mi mezítelenségünk rúdságát. Egyedül Isten tud nekünk olyan öltözetet kínálni, amivel fel tudunk öltözni, amivel el tudjuk takarni és leplezni a mi mezítelenségünket. És ez a Krisztus igazsága. Jézus Krisztus bűntelen élete. Egyedül ez fedezhet el bennünket, és takarhatja el a mi bűneinket. Végül arra a következtetésre jut Pál apostol, hogy a leplek és az állarcok eltávolításának útja az, ha őszinte szívvel megtérünk az Istenhez.
A megtérés ugyanis azt jelenti, hogy Isten újra tud közvetlenül hatni a szívre. Abban a tudatban, hogy Isten előtt úgyis leplezetlenül állunk, ezért a gondolkodásában megváltozott ember már nem is próbálja takargatni és leplezni lelkének a szégyenét. Lemondunk a szégyen takargatásáról, olvashatjuk az igében. Az értelmünk is megvilágosodik az Isten dicsőséges evangéliumának a megértésekor, és a megértésére is. Ettől kezdve nem lesz szükség olyan lepelre sem, hogy az emberek előtt másfajta arcot mutassunk. Nem kell, hogy eltakargassuk magunkat. Az Úrhoz való visszatérés után ugyanis elindul az Isten dicsőségére való átváltozásnak a folyamata. És amilyen mértékben kapcsolatba kerülünk az Istennel, úgy mindig fokozódik és erősödik bennünk a dicsőség kisugárzása. Emlékeztek arra, hogy Isten mit szeretne az ő népe között megvalósítani legutoljára, mielőtt értük visszajön? Mit szeretne rajtuk feltámasztani? Az ő dicsőségét. Ezért szólítja az ő népét, hogy keljetek fel, ébredjetek fel, mozduljatok meg, mert az Úr dicsősége rajtatok szeretne feltámadni, láthatóvá válni. János apostol pedig arról beszél, hogy ez meg fog valósulni. Az Úr dicsősége be fogja tölteni az egész földet, és sugározni fog. És az Úr azt szeretné, hogy mi mindannyian legyünk azok között, akik ezt a dicsőséget sugározzuk. Mert az Úr mindig emberi eszközöket használ szándékának véghezvitelére. Hadd emlékeztesselek azokra a klasszikus példákra, amikor Jézus itt volt a földön. Rendkívül hatalmas cselekedeteket hajtott végre. De figyeljétek meg, hogy szinte mindig közreműködőket vett igénybe. Mindig emberi eszközöket vont bele a csodáiba. Amikor megvendégelte az 5000 embert ott a hegy lábánál, emlékeztek, hogy hogyan történt ez? Azt mondta a tanítványainak, hogy ti osszátok ki. Ti elégítsétek ki az embereket. Jézus csak a csodát hajtotta végre, de a szétosztást már a tanítványokra bízta. Vagy amikor Lázárt feltámaszta, miért nem Jézus gürítette el a nagykövet a sír szájáról? Miért mondta azt az embereknek, hogy ti gurítsátok el? Nem tudta volna Jézus megtenni egyedül? Talán nem volt ereje hozzá? Nem azért. Ő csak szólt volna, és a kő már arrább is megy. Neki nem kellett volna fizikai erőt kifejteni, hiszen ő a Teremtő Isten, ő csak szól, és meg lesz, parancsol, és minden előáll, a kő is azonnal a sír mellé került volna, de ő részt akart adni az embereknek ebből a csodából. Bele akarta vonni az embereket ebbe a csodába. Isten mindig részt akar adni nekünk. És amikor az ő dicsőségét az egész földön meg akarja nyilatkoztatni, amikor azt akarja, hogy az ő dicsősége az egész földet töltse be, akkor is emberi eszközökön keresztül akarja ezt megvalósítani. Azt akarja, hogy belőlünk sugározzon ki ez a dicsőség. Ő nekünk adja, és utána rajtunk keresztül fog tovább sugározni. Ahogy ez történt Mózesnél is. Mózes csak szemlélte az Úr dicsőségét, és feltöltekezett az Úr dicsőségével. És azután már nem kellett Mózesnek tenni semmit, magától sugárzott ez a dicsőség belőle. Amikor a Biblia megtérésről beszél, ugye a görög szövegben ez a metamorfó kifejezés található, amit Pál apostol arra használ fel és alkalmaz, hogy valami átváltozik. Egyik formájából a másik formájába változik át. Hadd hozzam példaként talán azt a nagyon klasszikus példát, hogy amikor a számunkra olyan gusztustalan, undorító, pondró kukac egyszer csak átváltozik egy csodálatosan szép pillangóvá. És valahogy az embernek is így kell átváltozni.
ami megromlott természetünkből, abból az utálatos, undorító természetünkből, az irigykedő, bosszúálló, haragvó és egyéb rossz tulajdonságból, ami egyáltalán nem szép és vonzó. Na, ebből át kell alakulnunk, át kell lényegülnünk, meg kell változnunk, hogy széppé, vonzóvá váljunk, hogy úgy fényjék ez az átváltozott tulajdonságunk mások előtt, hogy kívánják meg, hogy én is olyan szeretnék lenni. A tanítványok Jézussal kapcsolatban is megfigyeltek egy ilyen átváltozást. Emlékeztek, hogy mit váltott ki a tanítványokból? Amikor ott a megdicsőlés hegyén voltak együtt. Maradjunk itt, olyan jó nekünk itt. Egyáltalán nem kívánkoztak vissza a korábbi körülmények közé. És ha Ézsaiás 60. fejezetét olvassátok, akkor ott éppen ezzel találkozunk, hogy amikor Isten népén feltámad az Úr dicsőségének ez a megnyilatkozása, akkor népek áramlanak oda hozzájuk, a rajtuk feltámadt fényességhez, mert olyan vonzó az, és olyan kívánatos. Ha valaki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak, a hernyó megszűnt, és újjá lett minden, pillangó lett. Szép, vonzó tulajdonságokkal ékesített lett. A szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses ugyan az Isten előtt is, de én szeretném Péter szavát úgy alkalmazni, hogy igen becses az emberek előtt is. Amikor egy emberből sugárzik a szeretet, a jó indulat, a kedvesség, akkor vonzódnak hozzá mások is. Amikor viszont a ridegség, a durvaság, a rossz indulat sugárzik, akkor az emberek meg igyekeznek úgy távol tartani magukat tőle. És a Jóisten ezt a változást szeretné, hogy bennünk olyan lelki tulajdonságok fejlődjenek ki az átváltozás eredményeként, ami vonzóvá teszi az életünket. Pál azt mondja, hogy az előfeltételek betartása mellett mindenkiben megtörténhet ez az átváltozás, az Isten dicsőségének a kiábrázolódása. De mivel Isten tiszteletbe tartja az ember szabad akarati döntését, ezért az átalakulás folyamata csak az életünk személyes átadásának a függvényében történik. Ezért Pál apostol szinte könyörögve kér bennünket egy másik levelében, a rómaiakhoz írott levelében, és azt mondja, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmaságára, hogy szánjátok oda magatokat az Istennek. Az átváltozás irányáról és céljáról Pál apostol azt mondja, mindannyiunkat Krisztus irányába kell, hogy vezessen. Ha a Szentlélek vezetése alatt történik, akkor ugyanarra az ábrázatra változunk át. Vagyis akkor a Krisztus ábrázata fog bennünk kialakulni. Ha más ábrázat alakult ki, akkor nem a Szentlélek irányította ezt a folyamatot. A Szentlélek mindig Krisztus ábrázatát fogja kialakítani, és abba az irányba vezet bennünket. De ez az átváltozás nem történik egyik pillanatról a másikra, hanem egy progresszív folyamatban teljesedik be. Az elváltozunk szó jelen idejű nyelvtani alkalmazása és használata azt jelenti, hogy ennek az elváltozásnak most kell megtörténni. Még ebben az életben kell megtörténni. Viszont az elváltozás folyamatában nincs jelentősége annak, hogy mióta vallja magát valaki kereszténynek. Semmit sem jelent az, hogy ki mikor lépett arra az útra, amely az Isten országa felé vezet. Egyedül csak az számít, hogy ki mennyit haladt előre ezen az úton. Mert be lehet lépni ugyan a szoros kapun, az életre vezető útra rá lehet lépni, de meg is lehet állni rajta. De akkor nem jutunk el az életre. Az örök életre csak az az ember jut el, aki mindig megy előre, és szüntelen halad.
Ezért is mondja Pál azt a levelében, hogy csak azok az Istennek fiai, akiket a Szentlélek vezérel, akik engedik magukat vezettetni, akik megállnak egy helybe, azokat nem tudja a Szentlélek vezetni. Azok nem is lesznek az Istennek fiai, és nem is jutnak el az örök életre. Pál üzenete azt a képet is felveti, hogy nem nekünk kell az Isten dicsőségét keresni és megközelíteni, hanem ő jön felénk, hozzánk. Nekünk csak szemlélni kell Krisztusban azt. Mózesnek sem kellett tenni semmit azért, hogy az Úr dicsőségét szemlélhesse. Ő ugyan elmondta azt, hogy szeretné látni az Urat. De az Úr dicsősége jött oda hozzá. Nem neki kellett elmenni valahova, hanem azt mondta az Úr, hogy te csak maradj itt, és majd az én dicsőségem elvonul előtted. És valahogy így vagyunk mi is, a krisztusi jellemre átalakulást nem a mi erőfeszítéseink és érdemünknek az eredménye, hanem az Isten munkája bennünk. Ő kezelít hozzánk, ő jön el hozzánk, ő akarja munkálni ezt bennünk. Krisztus dicsőségének szemlélését azonban fedetlen orcával kell gyakorolnunk. Mit jelent Krisztus dicsőségét szemlélni? És fedetlen orcával szemlélni. Isten dicsőségét szemlélni nem jelent mást, mint hogy az igét nyissam föl, ahol feltárul előttem, ahol megismerhetem őt, ahol kibontakozik előttem az ő dicsősége. Én csak akkor szemlélhetem Krisztus dicsőségét, ha időt szánok arra, hogy belenézzek az igébe, és elmélyedjek benne, és tanulmányozzam Jézus életét és természetét, az ő jellemét. Az igén keresztül szemlélhetem igazán ezt. És amikor azt mondja az ige, hogy szemléljük, akkor nem azt mondja, hogy hát csak egy olyan futó pillantást vessetek oda. Néha-néha. Szemlélni azt jelenti, hogy megállni, belemélyedni, időt adni. Nem lehet alkalomszerűen csak, és rövid ideig. Futó pillantással nem lehet észrevenni a részleteket, pedig csak a részleteknek a látása teszi igazán értékessé, széppé a látottakat. Sokszor lehet ilyen jelenséget tapasztalni a mindennapi életben is. Az ember valami mellett úgy elsuhan gyorsan, és csak egy pillanat tölt része alatt vett észre valamit, de ahhoz, hogy igazán annak a szépségét megnézhesse, és tudjon hatni rá, és benne mély nyomot hagyjon, ahhoz vissza kell jönni, és megállni előtte, és gyönyörködni benne, és szemlélni. Hogy szívódjon be az emlékképünkbe, maradjon ott állandóan, maradandóan. Jézus dicsőségét is így kell szemlélnünk. Sajnálatos módon az emberek mai életformája egyre nehezebbé teszi ezt az elengedhetetlenül fontos szemlélődést. Mai életformánk a rohanás. Mindenre kevés az idő. De muszáj szakítanunk időt. És azt mondja még az ige, hogy fedetlen orcával szemlélni. Amivel azt akarja érzékeltetni Szentírásban Pál, hogy ne engedjük, hogy közzém és Krisztus közzé álljon bármi is. Ne engedjük, hogy bármilyen zavaró körülmény eltakarja, elhomályosítsa a tiszta látásunkat. Ne engedjük, hogy emberi elméletek, emberi okoskodások, emberi magyarázatok homályosítsák el Krisztus dicsőségének a szemlélését. Vagyis ne emberi eszközökön keresztül szemléljem az Istennek dicsőségét, hanem az ige tiszta kinyilatkoztatásán keresztül táruljon fel előttem. Ezért ne emberi bölcseletekben mélyedjek el, és onnan szívjam magamba, hogy ki is volt Krisztus tulajdonképpen, hanem Isten maga adott nekünk kinyilatkoztatást Jézus Krisztusról.
Az egész Biblia őrólla beszél. Ezért, ha meg akarom ismerni Krisztust, akkor az igét kell tanulmányoznom. Az Isten levelét, az Isten üzenetét. Természetesen nem maga az elmélkedés formál át bennünket, hanem az elmélkedésünknek a tárgya hat ránk. Amivel sokat foglalkozunk gondolatunkban, előbb-utóbb hatással lesz a cselekedetünkre és a jellemünkre is. Viszont egyedül Krisztus életében megnyilatkozó dicsőség szemlélése képes bennünk is a dicsőséges jellemet kialakítani. Ezért beszél János is olyan lelkesen arról az ő evangéliumában, hogy mi láttuk az ő dicsőségét. Mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Emlékeztek, hogy mi lett ennek az eredménye, hogy ők látták az Úrnak dicsőségét? Ők is átváltoztak. János, aki egy hirtelen, lobbanékony természetű volt, aki egyike volt azoknak, akikről Jézus azt mondja, nem tudjátok, hogy minémű lélek van bennetek. Na ez a János a szeretet tanítványá lett. A szeretet apostolává lett. Ő az, aki legmeggyőzőbben tud beszélni a Krisztusban megnyilatkozó szeretetről. Mert szemlélte ezt a szeretetet, és átalakította a gondolkodását, az érzelemvilágát és az egész lényét. Átalakult, mert szemlélte. És Pál éppen ezt állítja elénk, hogy mi is szemléljük az Úrnak a dicsőségét. Pál határozottan emlékeztet bennünket a Szentlélek szerepére is ebben az átalakulásban, ugyanis a Szentlélek feladata az, hogy bemutassa nekünk Krisztust az igéből, és az ő szemlélése közben a belső emberünket is átformálja. Pál azt mondja a korintusiakhoz írott levelében, hogy senki sem mondhatja Úrnak Jézust, csak a Szentlélek által. Csak a Szentlélek képes bennünket elvezetni oda, hogy Krisztusban azt ismerjük fel, aki be akar mutatkozni nekünk, és olyannak, ahogy szeretne bemutatkozni. Amikor Mózes felment a hegyre, hogy átvegye Istentől a 10 parancsolatot, olyan sugárzó arccal jött vissza, hogy be kellett takarni az arcát. Kezdetben ez a szándék jó volt. De később már az emberi dolgok takargatásának az eszköze lett. Mózes arca azért tükrözte vissza az Isten dicsőségét, mert szemlélte azt. Szemlélte azt, aki a természetében hordozza ezt a dicsőséget. Mózes csak külső hordozója volt ennek a dicsőségnek, ezért egy bizonyos idő után őróla el is múlt. A Jézusban megnyilatkozó dicsőség azonban a belső lényünket tudja átalakítani, és onnan tud kisugározni. És ha Jézussal, a dicsőség forrásával állandó összeköttetésben maradunk, akkor ez a dicsőség soha nem fog elmúlni. Istennek az a szándéka, hogy ez a tőle és belőle fakadó dicsőség végre rajtunk is feltámadjon. És láthatóvá váljon. Szeretné, ha a rajtunk feltámadt dicsőség fénye az egész földet be tudná világítani. És Isten szinte egy kérdést állít elénk. Készek vagyunk-e, hogy Istenhez való őszinte megtérésünk által végre felszabadítsuk a szívünket, az elménket, az arcunkat, minden betakaró lepeltől? Isten azt szeretné, hogy népe végre szabad lenne az állarcoktól, a szívében ő előtte, az értelmében a Biblia üzenete előtt, és a külső megjelenése egymás és az egész világ előtt. Pál szavaival szeretném mondani, hogy érlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy tegyetek fogadást az Isten előtt, hogy végre oda szenteli mindenki az ő életét a Biblia leplezetlen szívvel és értelemmel való tanulmányozására. Hogy így másokat is elvezethessünk szavainkkal és az Isten jellemére átformálódott jellemünkkel.
az ő megismeréséhez. Az Isten ezt szeretné, ha az ő dicsőségét fedetlen orcával szemléljük, akkor átváltozunk mi is, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkéből. Adja az Úr, hogy ez egy megtapasztalt valóság tudjon lenni életünkben. Amen.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét, és odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik,

megszabadítását. Véga énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltán.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsi.

Mózes második könyve, 23. fejezet, második verse. Ne kövesd a többséget a rosszban, és peres ügyben ne vaj a többséggel, ha ezzel elferdíted az igazságot.

Ha elhatározta, hogy holnaptól többet fog mozogni, akkor azt érdemes már a mai napon elkezdeni, igaz, nem feltétlenül a mozgással, hanem egy másik tevékenységgel, az alvással. Ausztrál kutatók vizsgálatuk során arra jutottak, hogy jelentős kapcsolat van a korai lefekvés, valamint a másnapi több mozgás valószínűsége között. Kedves hallgatóink, többet-e vizsgálatról és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második részében fogunk közölni önökkel is az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első részében azonban az egészségügyi rovat keretében Csengei Károly életmód tanácsadó, a táplálkozás életmódváltás fokozatairól szóló előadásából fogja bemutatni az utolsó részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

nagyon sok esetben a rosszul lét pont azért jelentkezik, mert annyira túlterheltem magamat különböző finom falatokkal, hogy egyszerűen már rosszul vagyok. Tehát minden étkezés után kéne egy picit pihenés a gyomornak. Ezért mondjuk azt, hogyha 4-4 és az emésztés, akkor legalább még egy fiórát hagyunk pihenni a gyomornak legalább, és csak 5 óra múlva együnk újra valamit, hogy egy picit pihenjen a gyomor két étkezés között is. Tehát fontos lenne az, hogy rendszeresítjük az étkezést, tehát reggel induljunk egy kis vízzel, 1 vagy 2 pohár vízzel, utána eltelt egy óra, jöhet a reggeli, valamilyen gyümölcs vagy gabona kása. Reggel és ebéd között csak vizet fogyasztanánk, 3 pohárra körülbelül beosztva, semmiféle nasolás, semmi süti, semmi csoki, semmi banánszerke, semmi magyaró az emésztésindítve. Aztán ebéd és vacsora között ismét csak vizet fogyasztunk, és egy könnyű vacsorával zárjuk a napot, vagy elhagyjuk a vacsora kérdést is. Akik kipróbálják kétszeri táplálkozást, azok megtapasztalják, hogy mennyivel egészségesebb a jövőnk szempontjából. Amikor először hallottam, amikor jöttek a doktorok, és mondták, hogy hát hogy élnek, meg hogy itt mondták, ez nem elég furcsa, ezt nem tudnám megvalósítani. Amikor elkezdtem gyakorolni, rájöttem, hogy mennyivel jobb a kétszeri étkezés az ember számára. De mindenki maga dönt, ugye megbeszéltük, nem vagyunk egymás mércei, csak elmondjuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak ezzel kapcsolatban. Már a könnyen vacsora is út a vacsora elhagyásához. Sokan akkor is esznek szabálytalan időközökben és étkezések között, amikor a szervezetük nem igényli, kellő akaraterő hiány nem tudnak kívánságuknak ellent állni. Akaraterő. Vajon van-e akaraterő? Ha van, akkor nekem bármit kínálhatnak, azt fogom mondani. Köszönöm szépen, nem. Ha tudják rólam, hogy én így élek, egy idő múlva nem is kínálgatnak már. De tudják, úgyis azt fogja mondani, hogy nem. És nem fognak megsértődni, hogyha én így nyilvánok meg egy adott kérdésben. De ezt el kell mondanom, hogy én mit képviselek és hogyan élem az életemet. Jó lenne, hogyha szinte kizárólag olyan gabonákat fogyasztanánk, amik teljesítő gabonák, tehát ne a finom liszt, ami fontos gabonafélénk, hanem a gabona pehelyből készült teljesülési dolgok, a pehelyek, az abpehely, a búzapehely, a rospehely, az árpapehely. Ezt is nagyon színesen használhatjuk akár müzlire, vagy akár az ételünkére, ebédre alapanyagképpen. Jó lenne, hogyha használnánk a cereáliák sokkal szélesebb válfaját. Alapvetően mit szokta fogyasztani? A rizst, meg a rizst, nem? De az, hogy rizs helyett barnarizs legyen, az már reformnak számít. Az, hogy esetleg valaki kölest fogyaszt, az már óriási lépés. A hagyinát megpróbált, az már merészség. És ott jön még a kuszkusz, ugye, hogy a búzacseretnek a finomabb változata, azt ott van még a különböző tönkölybúza, a rozs vagy az árpa, amik szinte nagyon színessé tehetik a mi táplálkozásunkat. Jó lenne, hogyha minden étkezésnél lenne nyers étel, ha fogyasszuk az ebédünket, jó lenne mindig valami salátával kezdeni. Egy milyen saláta? Idén, hát teljesen mindegy. Nyilván téren az a legjobb, hogyha szétre teszünk sárgarépát, fekete retkét, olyan savanyú káposztát, amit nem ecettel, meg nem tartósítószerrel készítettek, hanem otthon sóval házi eljárással. Tehát az nagyon jó, ami számunkra. Tehát legyen minden étkezésnél nyers, és kezdjünk a nyerssel, az indítja meg jobban a mi enzim működésünket. Nagyon fontos az, hogy az olajunknál is figyeljünk oda arra, hogy milyen fajta olajokat használunk, és használjunk idegen sajtot olajokat, és azt is úgy azt mondtam, hogy étkezésnél tegyük hozzá, és nem főzésre, sütésre használjuk ezeket az olajokat, salátára, étkezésre, bármi lehet ezeket használni. Ebből is van nagyon sok, hogy a lemmagolaj, tökmagolaj, napra

ével. És a szervezet mindig először a folyadékot emészti meg, azt hívja fel, és a legvégére marad a száraz tartalom, ott pangol gyomorba megint a száraz anyag. Tehát jó lenne, hogyha erre odafigyelnénk, hogy ne ilyen lédús leveseket, hanem inkább tartalmasabb leveseket fogyasztanánk. Nagyon fontos az, hogy ne fogyasszunk túl sok sót, kerüljük az ecetes savanyúságot, kerüljük a csípős dolgokat. Ezek mind irritálják a csípős paprikák, a csípős fűszerek, a gyomornak a nyák, a hártyáját, a bélnek a szakaszét mind irritálják és problémákat okoznak, mert izgalmi állapotba kerül a gyomor, ami nem jó a mi számunkra. Nagyon könnyű rászokni ezekre a csípős dolgokra, de aztán az ember megszenvedi mindenféleképpen ennek a következményét. Az is fontos lenne, hogy lassan kell az ételt enni, és alaposan meg kell rágni az ételt, hogy a nyállal jól összekvegye már a szájban, hiszen ott kezdődik az emésztés már a szájban. Aki kapkodva eszik, az emésztés rosszul működött, és ott marad az étel a gyomorba, így félig megrágva. Néha, amikor kimegy, még ott is ott maradnak a székleten látni a nagyobb darabokat az ételből. Tehát az alapos rágás nagyon fontos, hogy jól összekeveredjen a nyállal a dolog. Hát erről már beszéltem egy pillanatra, még visszatérnék a családi viták után jobb nem ebédelni, jó? Tehát béküljünk meg, azt mondja a Biblia, hogy a nap ne menjen le a ti haragotokon, úgy is mondhatjuk, hogy ne együnk úgy, hogyha haragszunk, jó? Inkább béküljünk meg, próbáljunk meg békülni legalább, és utána együnk, mert lelassul az emésztésünk, ha így gondolkodjunk. Ne siessünk, ne rohanjunk, mi úgy enni, hogyha ott az idő, és azt mondom, hogy már rohannom kellett. A kapkodott evésnek mindig meg lesz a maga következménye, nem tudok igazán nyugodni. Télen, amikor való igaz, hogy a almának, a gyümölcsnek már nincs annyi vitamin tartalma, mint amikor szezonban vagyunk, az a legjobb, amikor kimegyek a kertbe, a saját kertembe, oda megyek a fámhoz, leveszem az almát, megdörgöltem a kezemben, aztán beleharapok. Abban minden benne van még, nem? Tehát télen jó az, ha csidáztatunk, különböző gabonákból készítünk csirát, tele van energiával, tele van vitaminokkal, ásványokkal. Ez a legjobb vitaminforrás, tehát érdemes otthon csiráztatni.

Ausztrál kutatók szerint, aki korábban fekszik le aludni, az másnap jó eséllyel többet fog mozogni a szokásosnál. Többet a kutatásról és egyéb ehhez hasonló érdekes hírről, hasznos tudnivalóról a következő 10 percben hallhatnak kedves hallgatóink. A kanadai Montreal Egyetem kutatói arra jutottak, hogy a túl sok tejtermék fogyasztása rossz hatással van az alvás minőségre. Tanulmányuk azt mutatja, hogy erős kapcsolat van a rémálmok és a laktóz tolerancia között, valószínűleg a gázosodás és a gyomorfájdalom hat az álmokra, írta a Medical Express. A rémálmok súlyossága erőteljesen összefügg a laktóz intoleranciával és más ételallergiákkal. Ezek az új eredmények azt sugallják, hogy az étkezési szokások megváltoztatása az egyes ételérzékenységben szenvedők esetében enyhítheti a rémálmokat. Azt is megmagyarázhatják, hogy az emberek miért hibáztatják olyan gyakran a tejtermékeket a rossz álmokért, mondta Tore Nielsen, a Montreali Egyetem munkatársa, a megjelent cikk vezető szerzője. Hogy a különböző ételek és italok hatással vannak az álmokra, azt a népi bölcsesség is tudja, de eddig ez egy kevéssé kutatott terület volt, és még kevesebb a bizonyíték. A kutatók tanulmányukhoz a McEwan Egyetem 1082 hallgatóját vonták be. Felmérték az alvási idejüket és alvás minőségüket, valamint kikérdezték őket álmaikról és rémálmaikról, illetve arról, hogy érzékeltek-e valamilyen különbséget az álmaikban attól függően, hogy milyen ételeket fogyasztottak. Ezen kívül az általános egészségi és mentális állapotukat is felmérték, ahogy az ételekhez való viszonyukat is feltérképezték. A válaszadók harmadának rendszeresen volt rémálma. A nők nagyobb valószínűséggel emlékeztek álmaikra, és nagyobb valószínűséggel számoltak be rossz alvásról és rémálmokról, és közel kétszer nagyobb valószínűséggel számoltak be ételintoleranciáról vagy allergiáról, mint a férfiak. Azok, akik kevésbé egészségesen táplálkoztak, nagyobb valószínűséggel álmodtak rosszat, és kisebb valószínűséggel emlékeztek az álmaikra. A legtöbb ember, aki rossz alvásra panaszkodott, édességeket, fűszeres ételeket és tejtermékeket tett felelőssé ezért. Összesen csak a megkérdezettek 5,5%-a érezte úgy, hogy az álmaik típusára az elfogyasztott étel volt hatással, de közülük a legtöbben azt állították, hogy a bizarr vagy zavaró álmok akkor érkeztek, amikor édességet vagy tejterméket fogyasztottak. A kutatás rámutatott, hogy a laktózintolerancia által okozott gyomor-bélrendszeri tünetek összefüggésbe hozhatók a rémálmokkal, a rossz alvásminőséggel, és a rémálmok rosszabbak a laktózérzékenyeknél, adja hírül a telex.hu portál. Megdőlt a mitosz. Bizonyítékot találtak arra, hogy felnőttként is keletkeznek új agysejtek. Régóta áll az az elmélet, hogy felnőtté válva az ember már nem állít elő többé új agysejteket. Egy friss kutatás szerint azonban ez a sejtés egyszerűen nem igaz. A svéd Karolinska Intézet kutatói által jegyzett vizsgálat, melyet a Science folyóiratban publikáltak, arra jutott, hogy a felnőttek hipokampuszában is bőséges jelei vannak őssejt növekedésnek. A szakemberek szerint az eredmények többet elárulnak az emberi agy öregedéséről, és a neurológiai rendellenességek új kezelési módjaira is rámutathatnak. Világos bizonyítékokat találtunk arra vonatkozóan, hogy az emberi agy még felnőtt korban is szüntelenül új agysejteket termel, hangsúlyozta Marta Paterlin, a tanulmány társszerzője, a Karolinska Intézet idegkutatója.
A megjelent cikk megjegyzi, nem ez az első tanulmány, ami körbejárja ezt a dolgot. 2013-ban Jonas Frissén, aki szintén a svéd intézet munkatársa csapatával arra jutott, hogy az idegsejtek növekedése, avagy a neurogenezis egész életen át tart. Idősebb korban azonban csökken a mértéke. A tudósok azonban még mindig sokat vitatkoznak a témában. 2018 tavaszán például két különböző tanulmány is megjelent, teljesen ellentétes konklúzióval. A kutatók most a felnőtt neurogenezis egy konkrét aspektusát akarták tisztázni a felnőttek körében. Ha a kor előre haladtával tényleg új idegsejtek keletkeznek, akkor a felnőttek agyában meg kell tudni figyelni valamit, azt, hogy a végül idegsejteké érő neurális progenitor sejtek növekednek, majd osztódnak. Hogy nyomába eredjenek ezen sejteknek, a kutatók 0 és 78 éves kor közötti emberek agyi szövet mintáit elemezték korszerű módszerekkel. A mintákból összesen bő 400 ezer egyedi sejtmagot vettek górcső alá, és mint remélték, megtalálták ezeket az őssejteket a felnőtt agy különböző fejlődési stádiumaiban. Még azt is megtalálták, hogy hol megy végbe az osztódás a hippokampuszon belül, a dentate gyrus nevű területen, ami egy olyan régió, mely fontos szerepet tölt be bizonyos emlékek kialakításában. A kutatók azt is megállapították, hogy míg egyes felnőttek agya gyakorlatilag tele van ezekkel a növekvő elősejtekkel, addig másoknál viszonylag kevés figyelhető meg. Ezek a különbségek segíthetnek a tudósoknak abban, hogy magyarázatot kapjanak arra, hogy az emberek között miért különböző a különféle neurológiai-pszichológiai állapotok kockázata. De a megállapításokból merítve még a kezelések terén is előrelépést lehet elérni, adja hírül a hvg.hu portál. Ausztrál kutatók szerint, aki a szokásosnál korábban fekszik le aludni, az másnap jó eséllyel többet fog mozogni. Ha elhatározta, hogy holnaptól többet fog mozogni, akkor azt érdemes már a mai napon elkezdeni. Igaz, nem feltétlenül a mozgással, hanem egy másik tevékenységgel, az alvással. Még pontosabban a szokásosnál korábbi lefekvéssel. Az Ausztrál Monash Egyetem kutatói a vizsgálatuk során arra jutottak, hogy jelentős kapcsolat van a korai lefekvés, valamint a másnapi több mozgás valószínűsége között, írja a Science Alert. A szakemberek összesen 19.963 embert vontak be a vizsgálatba, akik egy éven át viseltek aktivitásmérőt. Mindez összesen közel 6 millió éjszaka és nappal során rögzített adatot jelentett számukra, amit feldolgozva jutottak a fenti eredményre. A megjelent publikáció szerint az adatok azt mutatták, hogy összességében a korábbi lefekvés a következő napon mérsékeltebb vagy intenzívebb testmozgással párosult. Azok, akik este 9-kor feküdtek le, átlagosan 30 perccel mozogtak többet például azokhoz képest, akik hajnali 1 órakor kerültek ágyba, és 15 perccel többet azokhoz képest, akik este 11-kor hajtották álomra a fejüket. A vizsgálat egy másik fontos megállapítása az volt, hogy akik korábban feküdtek le a szokásosnál, de ugyanannyit aludtak, mint általában, azok másnap az aktivitási időben nagyobb eséllyel értek el egyéni csúcsokat. A vizsgálatot egy másik, 5898 főből álló csoporton is elvégezték, és az is hasonló eredményt mutatott. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönöm, hogy az elmúlt percekben ránk is figyeltek. Minden jót kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Isten békével köszöntöm a kedves hallgatókat a Lelki Pihenő című adásban. Ellen G. White írónőnek a könyvét tanulmányozzuk közösen, amelynek a címe A nagy küzdelem. És ebben a nagy küzdelemben legutóbb a gonosz lelkek munkájáról szerezhettünk tudomást, ma pedig a 32. fejezet keretén belül Sátán csapdáiról. Tanulmányozzunk közösen.

32. fejezet. Sátán csapdái. A Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem, amely majdnem 6000 éve tart, nem sokára lezárul. Az ördög megkettőzi erőfeszítéseit, hogy a lelkeket csapdájában tartva meghiúsítsa azt a munkát, amit Krisztus az emberért végez. Hogy az ember a bűn sötét fogságában maradjon, míg a megváltó közbenjárása véget ér, és megszűnik a bűnért való áldozat. Ez Sátán célja, ezt igyekszik elérni. Amikor nem történik semmi különös az ördög hatalmának megfékezésére, amikor az egyház és a világ közömbös, Sátán nem nyugtalankodik, mert nem fenyegeti az a veszély, hogy elveszti fogjait. De amikor az emberek az örökérvényű dolgokra figyelve felteszik a kérdést, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek, Sátán résen van, hogy összemérje erejét Krisztus erejével, és a Szentlélek befolyását keresztezze. A Szentírásban olvasunk arról, hogy egy alkalommal, amikor Isten angyalai megjelentek az Úr előtt, Sátán is eljött velük. Nem azért, hogy hódoljon az örökkévaló király előtt, hanem azért, hogy az igazak elleni gonosz szándékait sikerre vigye. Ilyen céllal vesz részt az Isten tiszteleteken is. Láthatatlanul bár, de nagy szorgalommal igyekszik a hívek gondolatait irányítani. Mint ügyes hadvezér előre lefekteti terveit. Amikor látja, hogy Isten szolgája kutatja a Szentírást, megfigyeli, miről akar igét hirdetni. Majd minden ravasságát és agyafurtságát felhasználva úgy igyekszik irányítani a körülményeket, hogy a tanítást éppen azok ne hallják, akiket tévedésükről meg kellene győzni. Azt, akinek a legnagyobb szüksége volna az intésre, meghívhatja valamilyen rendezvényre, vagy egyéb dologgal tartja vissza annak a beszédnek a meghallgatásától, amely az élet illata lenne számára. Sátán azt is látja, hogy az Úr szolgái fájlalják a lelki sötétséget, ami ráborul az emberekre. Hallja, amikor buzgó imában Istentől erőt és képességeket kérnek a közömbösség, a nem törődömség, a tunyasság varázsának megtöréséhez. Ekkor Sátán megújult buzgósággal űzi mesterkedését. Az embereket falánksággal kísérti, vagy egyéb vágyak kielégítésére ösztönzi, és ezzel megbénítja fogékonyságukat olyannyira, hogy éppen azokat a dolgokat nem hallják meg, amelyeknek megismerésére oly nagy szükségük volna. Sátán jól tudja, hogy azok, akiket rá tud venni az imádkozás és az igekutatás elhanyagolására, képtelenek támadásait kivédeni. Ezért minden lehetőt kitalál figyelmük lekötésére. Mindig voltak olyan vallásoskodó emberek, akik a megismert igazság követésre helyett azok jellemhibáit vagy hitbeli tévedéseit keresték, akikkel nem értettek egyet. Az ilyen ember Sátán jobb keze. Nem kevés azoknak a száma, akik vádakat emelnek testvéreik ellen, és miközben Isten dolgozik, és szolgái őszinte hódolattal járulnak elé, e vádaskodók sem maradnak tétlenül. Hamis színben tüntetik fel azoknak a szavait és cselekedeteit, akik szeretik és követik az igazságot. Azt a látszatot keltik, hogy Krisztus legbuzgóbb, leglelkesebb, legönmegtagadóbb szolgái becsapottak vagy csalók. Hamis képet festenek az igaz és nemes cselekedetek indítékáról. Vádaskodnak és gyanút ébresztenek a tapasztalatlanok lelkében. Minden elképzelhető módon igyekeznek tisztátalannak és álnoknak beállítani azt, ami tiszta és igaz. De senkinek sem kell tévedésben lennie felőlük. Könnyen felismerhető, kinek a gyermekei,
kinek a példáját követik, és kinek a munkáját végzik. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Eljárásuk sátánéhoz hasonlít, a bőszült rágalmazóhoz, atyánk fiainak vádolójához. A nagycsalónak sok munkása van, ezek készek bármiféle téveigéssel törbe csalni a lelkeket. Tarsójukban az áldozatként kiszemeltek ízléséhez és képességeihez szabott téveigések vannak. Sátán két színű megtéretlen embereket próbál behozni az egyházába, akik kételyt és hitetlenséget hintenek, és gátolják azokat, akik szeretnék Isten művét, és vele együtt önmagukat is magasabb szinten látni. Sokan, akik tulajdonképpen nem hisznek Istenben és igéjében, de mivel elfogják az igazság egyes elveit, kereszténynek tűnnek, és téveigéseiket szentírási tanításként hintik el. Az az állásfoglalás, hogy lényegtelen, mit hisz az ember, Sátán egyik legjobban bevált csalása. Sátán tudja, hogy az igazság megszenteli azt az embert, aki szeretettel elfogadja az igazságot, ezért folyvást hamis elméletekkel, mesékkel, más evangéliummal igyekszik felcserélni az igazságot. Isten szolgái kezdettől fogva harcoltak a hamis tanítók ellen. Nem csupán azért, mert ezek a tanítók gonosz emberek, hanem mert olyan hazugságokat terjesztenek, amelyek végzetesen hatnak a lélekre. Illés, Jeremiás, Pál határozottan és bátran szállt szembe azokkal, akik elfordították az embereket Isten szavától. Az a liberalizmus, amely a helyes hitbeli meggyőződést lényegtelennek tartja, nem talált pártfogásra az igazság e szent védelmezőinél. A Szentírás bizonytalan, különös értelmezését és a keresztény világ sok, egymásnak ellentmondó vallásos elméletét nagy ellenségünk termelte ki, hogy megzavarja az embereket és homályba borítsa előttük az igazságot. A keresztény egyházak közötti egyenetlenség és megoszlás jó részt annak tulajdonítható, hogy kiforgatják a Szentírást valamilyen kedvelt elmélet alátámasztására. Ahelyett, hogy figyelmesen és alázatos szívvel tanulmányoznák Isten szavát, hogy megismerjék akaratát, sokan csak azért kutatják, hogy felfedezzenek valami szokatlan és újszerűt. Téves tanítások vagy Krisztustól idegen szokások fenntartásához egyesek összefüggésükből kiragadott igehelyeket hangoztatnak. Talán csak egyetlen versnek a felét idézve próbálják igazolni nézetüket, pedig a kihagyott rész pontosan az ellenkező értelmezést bizonyítaná. A kígyóravasságával összefüggésükből kiragadott, érzéki vágyaik szerint alkalmazott kijelentések mögé bújnak. Sokan tehát készakarva kiforgatják Isten szavát. Mások pedig élénk fantáziájú emberek a Szentírás képeit és szimbólumait tetszésük szerint megmagyarázzák, és a Biblia tanításaiként adják elő saját szeszélyes ötleteiket, nem sokat adva arra, hogy a Szentírás önmagát magyarázza. Ha az ember imádkozó, alázatos és tanítható lelkület nélkül kezdi kutatni a Szentírást, a legvilágosabb és legegyszerűbb szakaszok valódi értelmét épp úgy kiforgatja, mint a legnehezebbekét. A római egyház vezető személyiségei kiválogatják és a saját érdekeiknek megfelelően magyarázzák a céljukat leginkább szolgáló szentírási részeket, majd a nép elé tárják őket, de megvonják tőlük azt a kiváltságot, hogy személyes igekutatással értsék meg szent igazságait. Az egész Bibliát kell a nép kezébe adni, úgy, ahogy van. A Bibliának az a rendeltetése, hogy eligazítsa azokat, akik meg akarják ismerni alkotójuk akaratát. Isten adta az embernek a biztos prófétai beszédet.
Dánielt és Jánost angyalok keresték fel, sőt, Krisztus is eljött, hogy közölje a nem sokára bekövetkező eseményeket. Azok a fontos dolgok, amelyek üdvösségünket érintik, nem titkosak. Isten nem úgy jelentette ki őket, hogy elbizonytalanítsák vagy megtévesszék az igazság őszinte kutatóját. Habakuk által ezt mondta az Úr. Írd fel a látomást és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Azok, akik imádkozó szívvel kutatják Isten szavát, könnyen megértik. Minden igaz, őszinte lélek előtt kitárulkozik az igazság világossága. Világosság támad fel az igazra. Egy egyház sem jut előre a szentség útján, ha tagjai nem kutatják buzgón, elrejtett kincsként az igazságot. A napjainkban népszerű liberalizmus vakká teszi az embereket ellenségük cselfogásaival szemben. Eközben Sátán következetesen dolgozik, hogy célját elérje, amikor sikerül a Bibliát emberi elméletekkel kiszorítani. Isten törvénye ekkor háttérbe kerül, és az egyházak a szabadság igényével a bűn fogságában vesztegelnek. Sok ember számára lett a tudományos kutatás átok. Isten engedi, hogy a tudományos felfedezések nyomán a világosság özöne áradjon a világra. De még a legnagyobb elmék is, ha kutatásukban nem Isten szava az útmutatójuk, zavarba esnek, amikor megkísérlik kikutatni a tudomány és kinyilatkoztatás összefüggéseit. Az ember csak részlegesen és tökéletlenül ismeri mind az anyag, mind a lélek világát. Ezért sokan képtelenek összhangba hozni tudományos nézeteiket a Szentírás kijelentéseivel. Sokan tudományos tényként fogadnak el puszta elméleteket és spekulációkat, és azt gondolják, hogy Isten szavát a hamis nevű ismerettel kell megmérni. A teremtő és alkotásai meghaladják felfogó képességüket. És mivel nem tudják megmagyarázni őket a természet törvényeivel, a bibliai történelmet megbízhatatlannak tartják. Azok, akik kétségbe vonják az Ó és Új Testamentum történelmi megbízhatóságát, nagyon sokszor még egy lépést tesznek. Kételkednek Isten létezésében, és a természetnek végtelen hatalmat tulajdonítanak. S mivel elengedik horgonyukat, a hitetlenség szikláján egymaguk küzdenek a szél és a hullámok ellen. Így tévednek el sokan a hittől, és az ördög bűv körébe kerülnek. Az ember megpróbál bölcsebb lenni, mint teremtője. Az emberi filozófia megkísérel kikutatni és megmagyarázni olyan titkokat, amelyeket Isten soha nem fog kinyilatkoztatni, még az örökké valóságban sem. Ha az emberek azt kutatnák és megírtenék, amit Isten közölt önmagáról és szándékairól, olyan képet kapnának Jahve dicsőségéről, fenségéről és hatalmáról, hogy felismernék a maguk kicsiségét, és megvolnának elégedve azzal, amit Isten kinyilatkoztatott gyermekeinek. Sátán mesterfogása az, hogy az embert annak a kutatásával és találgatásával foglalkoztatja, amit Isten nem közölt, és amit nem akar velük megismertetni. Így vesztette el helyét Lucifer is a mennyben. Elégedetlen volt, mert Isten nem közölte vele szándékának minden titkát. És Sátán teljesen figyelmen kívül hagyta azt, amit a reá bízott, magas tisztséggel járó munkáról Isten neki kinyilatkoztatott. Ugyanezt az elégedetlenséget keltve az őt körülvevő angyalokban bukásukat okozta. Most pedig az embereket igyekszik ugyanezzel a szellemmel átitatni. Őket is rá akarja venni, hogy mellőzzék Isten félreérthetetlen parancsait. Akik nem akarják elfogadni a Biblia világos, szilárd igazságait, azok állandóan tetszetős mesék után kutatnak, hogy megnyugtassák lelki ismeretüket.
Minél kevésbé lelkiek a tanítások, minél kevésbé szólítanak önmegtagadásra és alázatosságra, annál szívesebben fogadják őket. Ezek az emberek apró pénzre váltják fel értelmi képességeiket, hogy érzéki vágyaikat szolgálják. Mivel túl bölcsnek tartják magukat ahhoz, hogy a Szentírást töredelmes lélekkel, mennyei vezetésért könyörögve, buzgó imádsággal kutassák, nincs pajzsuk a csalás ellen. Sátán szívesen kielégíti az emberi szív vágyait, és az igazságot leleplezve ráerőszakolja a csalásait az emberre. A pápaság is így jutott hatalomra az emberi lélek felett. Azok a protestánsok, akik elvetik az igazságot, mert az kereszttel jár, ugyanazon az úton járnak. Azok az emberek, akik kényelemből és előrelátásból azért hanyagolják el Isten szavát, hogy ne kerüljenek szembe a világgal, kárhozatos eretnekséget fognak vallásos igazságként elfogadni. Akik pedig szánt szándékkal megtagadják az igazságot, a tévedés minden elképzelhető formáját elfogadják. Aki borzadva tekint az egyik csalásra, talán könnyűszerrel elfogadja a másikat. Pál apostol azokról, akik nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre, kijelenti. Azért bocsátja rájuk Isten a tévejgés lelkét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Ezek az intések arra köteleznek, hogy vigyázzunk, mert nem mindegy, milyen tanításokat fogadunk el. A nagycsaló legsikeresebb eszközei között vannak a spiritizmus megtévesztő tanításai és hazug csodái is. Sátán a világosság angyalának álcázva magát ott teríti ki hálóit, ahol a legkevésbé gyanítják. Ha az emberek buzgó imával kutatva igyekeznének megérteni Isten könyvét, nem maradnának sötétségben és nem fogadnának el hamis tanításokat. De amikor megtagadják az igazságot, csalás áldozatai lesznek. Egy másik veszélyes tévedés az a tanítás, amely tagadja Krisztus istenségét, és azt állítja, hogy Krisztus nem létezett e világra jövetele előtt. Ezt az elméletet sok olyan ember szívesen fogadja, aki állítása szerint hisz a Bibliában. Pedig ez az elmélet éppen az ellenkezőjét állítja annak, amit megváltunk, nagyon világosan kijelentett az atyával való kapcsolatáról, a maga isteni jelleméről és korábbi létéről. E téves elméletet csak a Szentírás indokolatlan kiforgatásával lehet elfogadni. Ez nem csak elsekélyesíti az ember fogalmait a megváltás munkájáról, de alássa a Bibliába, mint Isten kinyilatkoztatásába vetett hitét is. Ez egyrészt nagyon veszélyes dolog, másrészt nehezen kivéthető. Ha az emberek tagadják az ihletett írás bizonyságtételét Krisztus istenségéről, nincs értelme erről vitatkozni velük, mert nincs érv, bármilyen perdöntő is, amely meg tudná győzni őket. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivel lelkiképpen ítéltetnek meg. E téveigés egy hiúének sem lehet igazi fogalma Krisztus jelleméről és missziójáról, sem Isten csodálatos tervéről, amelyet az ember megváltására készített.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenség.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Örömmel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió Keresztút adását követik. Ma tovább folytatjuk a Bálint falván megszervezett bibliai előadássorozatot, melyet Bala Lóránt lelkipásztor mutatott be kérésemre. Ma este a Jézus hamarosan visszatér sorozat újabb alkalmát követhetik. Köszönöm, hogy velünk tartanak, a következő kevesebb, mint egy órában. Tartalmas estét kívánok!

0: Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott benneteket, bennünket, a Jézus hamarosan visszatér bibliai előadássorozat újabb alkalmára. Köszöntöm azokat, akik itt a teremben vagyunk, közelről és távolról. Köszöntöm a Speranza Reménység televízió nézőit, és azokat, akik online követnek bennünket. Ma este egy újabb gondolatot fogunk hallani Jézus eljövetelével kapcsolatosan. Mikor jön el a vég? Mi hirdettetik? És majd akkor eljön a vég. Szeretettel köszöntöm Bala Lóránd lelkipásztort, aki ma este ezekről a gondolatokról fog beszélni, Isten igéje alapján. Áldott alkalmat kívánok!
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este is, és nagyon boldog vagyok, örvendek, hogy együtt lehetünk ma este. Hadd köszöntsem megkülönböztetett szeretettel kedves vendégeinket, akik úgy döntöttek, hogy ma este is velünk tartanak, és megszólítom a bevezetőben azokat is, akik a világhálón követnek bennünket, és nem utolsó sorban a Speranza Reménység televízió nézőit. Jézus Krisztus egy feladatot hagyott hátra egyházára, és szándékosan nem adott semmilyen információkat arról, hogy mennyi idő áll majd követői rendelkezésére feladatuk elvégzéséhez. De szándékosan nem mondta meg, hogy mennyi idő van még hátra. Vajon miért? Azt mondta, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy az alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nekem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a Földnek mind végső határáig. Milyen ez a feladat? Milyennek tűnik ez a feladat? Én ha egy szóba kellene megfogalmazzam, összesűrítsem, akkor azt mondanám, hogy ez egy csodálatos feladat. Ez egy fantasztikus lehetőség. Jézus Krisztus azt mondta, hogy Isten országának az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Az olajfák hegyén mondott beszédében, közvetlenül mielőtt befejezte volna szolgálatát, Jézus Krisztus számos jelet sorolt fel, és az este, akik itt voltak, visszajelzéseket kaptam még interneten is, afelől üzenetekben is, hogy rengeteg jel van. Rengeteg jel van, ami ismerteti, hogy Jézus Krisztus hamarosan jön. Egyet azonban, nem tudom, ha észrevettétek, de egyet kihagytam. Azt gondoljátok, hogy elfelejtettem? Egyet tudatosan kihagytam. Vajon miért hagytam ki azt az egyet? És melyik ez az egy? Az evangélium a jó hírnek a hirdetése, a továbbadása. És a jó hír hirdetése a Jézus Krisztus visszatérésének par excellence, ezt úgy mondják, par excellence, az azt jelenti, hogy kiváló, kitűnő, rendkívüli jele. Ez egy különleges jel. Hogy Jézus Krisztus jön, és azelőtt van egy fontos jel, egy kiváló jel, hogy az evangéliumot hirdetik. Megnézem az evangélium hirdetését a korai egyházban, és a korai egyház rendkívüli komolysággal vette az evangélium hirdetését. Néhány évtizednyi evangelizáció után Pál apostol azt mondta, hogy az evangéliumot a római birodalom minden egyes vidékén hirdették. És tudjátok, hogy fogalmazta meg a Bibliában? Azt mondta, hogy minden teremtényhez eljutott az ég alatt az evangélium. És akkor miért nem jött el az Úr Jézus? Miért nem jött el az Úr Jézus? Krisztus után 100 körül a világ népességének 28%-a körülbelül hallott.

Az azt jelenti, hogy 45 évvel ezelőtt, 46 évvel ezelőtt, majdnem 70%-a a világunkból hallotta a jó hírt. Napjainkban kíváncsiak vagytok, hogy áll ez a statisztika. Képzeljétek el, hogy napjainkban a világ lakosságának 95-96%-a megvásárolhatja a Bibliát. Akarjátok, hogy érintsen meg a sebet? Van Bibliás, nem kell majdnem senkinek. Gyermekkoromban Magyarországról csempészték át, határon csempészték át a Bibliát. Nem volt szabad. És akkor kellett a Biblia. Kellett a jó hír. És a statisztikák azt mondják, hogy évente 38 millió Bibliát nyomtatnak. Most egy hónapja jó néhány konténer érkezett a kiadónkhoz Kínából, 130 ezer Bibliát hoztunk. Megnéztem kíváncsiság okából, hogy hány Bibliát adtak el, amióta létezik a Biblia. A statisztikák azt mondják, hogy legalább 6 milliárd Bibliát. 6 milliárd Bibliát. 1950-ben a Biblia 537 nyelven volt elérhető. Tehát most azt mondja, hogy 75 évvel ezelőtt 537 nyelven. 2019-ben már 3384 nyelven. 3384 nyelven. És tudom azt, hogy a Róma közösség, és ennek fog örvendeni a Gábor közösség is, már megvan három evangélium, le van fordítva hivatalosan. Ez azt jelenti, hogy jön Jézus, nem? Ez azt jelenti, hogy nem kell többet Bibliát vásárolni és osztogatni. Mert mindenkinek van Bibliája. Dehogy is. Ezentúl még mindig sok-sok feladat vár Miriánk. Mielőtt azonban azokra a hivatkozásokra térnék rá, amelyekkel még szembe kell néznünk, alaposan meg kell vizsgáljuk ezt a szöveget. És az Isten országának evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonságon, minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Nagyon rövid elemzést szeretnék bemutatni a Biblia szövegnek, ezt a rövid elemzését. Először is, hogy mi az, hogy az Isten országának az evangéliuma. Mit jelent ez, hogy evangélium? Ez egy görög szó, amelyet evangéliumnak fordítunk, ez két görög szó összetétele, az EU, az EU-nak a jelentése, hogy jó, és az angélion, az az üzenet, az a jó üzenet, az a jó hír. Nagyon egyszerű. Melyik az a jó hír, kérdezem én? Mi ez a jó hír? Hogyha találkoznál egy buddhistával, egy muszlimmal, ha egyetlen egy hírt kellene átadjál neki a kereszténységből, melyik lenne az az egy hír? Az evangélium nem bonyolult rendszeres teológia. Nem rendszeres teológia. Nem egy felekezeti hitvallás feltétlenül, hanem az a mélyreható hír, hogy Jézus egyedül hitáltal, kegyelemből üdvözít. A kereszten hozott áldozata révén, a halálból való feltámadása révén van üdvösségünk. Ez a jó hír. Ha össze kellene tömörítsem egy nem kereszténynek a jó hírt, azt mondanám, Jézus meghalt, feltámadt, hogy te meg én üdvözöljünk. Bonyolult ez? Dehogy is bonyolult. Szatmár németében voltam, és egyik Gábor család elmesélt nekem egy nagyon egyszerű, de szimpatikus történetet, amit most a Szentlélek ebben a pillanatban juttatta eszembe. Tudjátok, hogy tért meg Szatmár németében az első Gábor család? Egy magyar testvér csak annyit mondott a Gábor testvérnek, a jövendőbeli Gábor testvérnek, hogy

0: Jézus Krisztus ti értetek is meghalt. Így kezdődött Szatmár Németiben a Gábor közösségnek a kifejlődése, a növekedése. Kérdezem én, bonyolult teológia volt ez? Rendszeres teológia? Nem. A jó hír változtatja meg az embereket. Az egyszerű jó hír, az egyszerű gesztusok, az egyszerű jótékonysági cselekedetek, egy egyszerű mosoly, egy egyszerű ölelés, hogy bemutatott Krisztust. És ez a jó hír. Konkrétan a hetednapi adventista egyházról szeretnék most szólni, hogy hogyan végzi az egyház a missziót. Még nem fejeztük be a missziót, de ugyanakkor sok minden megvalósult. A világ népessége drámaian növekszik. Nem tudtam bemutatni a technikai okok miatt, még arra is számoltam, hogy kivetítsek egy szlájdot. De majd otthon kérlek nézzétek meg, van egy olyan honlap, a Worldometers, egy angol honlap, ahol meg lehet nézni élőben, hogy hányan születnek. És meg lehet nézni, hogy hogyan nő élőben a bolygónk lakossága. Amikor ezt a statisztikát olvastam, 2001-ben volt megírva a statisztika, és akkor a statisztika azt mondta, hogy 7,8 milliárd ember van a világon. 2021-ben. Most már újra kellett írni a statisztikát, kijavítani, mert 8,2 milliárd van népesség a világon. Ha megnézem a keresztények abszolút számának a növekedését, 1900-as években egy 500 milliárd keresztény volt 1900-ban. Na rá 125 évre 2,3-2,5 milliárd keresztény van jelenleg. A keresztények száma folyamatosan nőtt, azonban a keresztények aránya a világ népességén belül változatlan. Alig, ha elérjük a 30%-ot. Ez a nagy probléma. Például a Joshua projekt azt mondja, hogy a világon 17.423 népcsoport létezik. Adataik szerint ezek közül 7.400 népcsoport, 42% a népcsoportokból még mindig el nem ért népcsoport. Ez nagyjából a világ népességének 40%-át jelenti. Hiába mondjuk azt, hogy 6 milliárd Bibliát adtunk el, mert még mindig a világ népességének 40%-a még mindig nincs elérve a jó hírrel. És felmerül a kérdés, hogyan lehetséges ez? Ha nem lett volna szentségtörés, felhoztam volna egy Coca-Cola-s üveget ide a szószékre. Miért? Ismeritek a céget, nem? Hallottatok róla. Halvány fogalmatok van, igaz? Ha a Coca-Cola vállalat gyakorlatilag a világ minden emberével meg tudja ismertetni a termékét, bárhova mész a világon, azt mondod, Coca-Cola, ismerik, akkor mi a baj az 5,5 millió keresztény gyülekezettel, és mi a baj a 2,5 milliárd keresztényjel, hogy nem tudja megismertetni idézőjelben a termékét? Mi a baj? Hol a baj? Baj van a termékkel? Baj van a jó hírrel, az evangéliummal? Mi mondjuk azt, hogy 2,5 milliárd keresztény van. De az összes keresztény? Vagy csak névleges keresztény? Egyes számítások azt mondják, hogy a 2,5 milliárd keresztényből maximum 1 milliárd a gyakornok keresztény. És 1,5 milliárd csak névleges keresztény. És amikor hirdetjük a jó hírt, mi ne csak a muszlimokra gondoljunk, hanem a névleges keresztényekre, akik csak névlegesen keresztények, és nem gyakorló keresztények, azokra is gondoljunk. Mit lehet mondani megjegyzésként az el nem ért népekről, akik jelentősen muzulmánok, akik az úgynevezett 10-40-es ablakban élnek, ott vannak a muzlimok, ott vannak a hinduk, a buddhisták, a kínai népi vallások, igaz, az afrikai hagyományos vallások. Nagyon sokan vannak. Mit tehet az adventista misszió? Mit tehet a kereszténység missziója ezeknek elérése érdekében? Sok minden megtörtént, amint mondottam. Egyházunk másfél évszázad alatt egy maroknyi emberből indult, és ma 22 és 25 millió között, de közelítjük a 25 millió tagságot. Egy maroknyi emberből. A Szentlélek nőtte, vagy nevelte fel ezt az egyházat, fejlesztette ki ezt az egyházat. És valóban az adventisták sikeresebbek voltak céljaik megvalósításában, mint általában véve a keresztények. Miért? Be fogom ezt bizonyítani egyszerű számítással. 50 évvel ezelőtt 3000 emberre egy adventista jutott. 3000-re. Ma 308 emberre jut egy adventista. 50 év alatt. 3000-re jutott, és ma 308 emberre. És erre azt fogjuk mondani, jön az Úr Jézus vége. Nem hirdetjük. Nem. Még mindig minden egyes személyre jut 300 személy. Érzed ezt a terhet a válladon? Érzed ezt a felelősséget? Kik a hírnökök? A hetednapi adventisták egy missziós mozgalomként tekintenek önmagukra, és időbe telt az, ameddig felismertük, hogy mindegyikünknek van egy feladatunk. Ugyebár Amerikában született meg ez a mozgalom, missziós mozgalom, és 1874-ben John Andrews volt az első hivatalos adventista misszionárus, aki Európába indult. És kezdetekben az adventista egyház túlnyomó részt amerikai egyház volt, de ma a hetednapi adventisták kevesebb, mint 10%-a él a nyugati világban, mert kinőtte magát, és olyan mozgalommá vált, amely minden nemzetből, minden törzsből, minden nyelvből, minden kultúrából származó emberekből áll. Ellenőrizhettek a leghíresebb amerikai kutatóintézet, a Pew Research. A Pew Research véleménykutatást végzett, és megkérdezte az emberektől, felméréseket végzett, hogy melyik a legelterjedtebb egyház a világon, amely jelen van minden népcsoportban, minden népben és nemzetben. Lehet ellenőrizni ezt az információt az interneten, az adventisták azok. Még a katolikus egyház sem tudta elérni az összes népeket, nyelveket, nemzeteket és népcsoportokat. Mert mi ezt felelősségnek, küldetésnek érezzük. Vajon ezek a szavak, hogy Isten országának evangéliuma hirdettetik, és akkor jön el a vég. Csak nekünk szólnak adventistáknak, szerintetek? Nem. Ez mindenkinek szól ez a küldetés. Minden kereszténynek a küldetése ez. Az adventista egyház sosem állította azt, hogy az adventisták lennének Isten emberiség megváltására irányuló tervének egyetlen eszközei. Elismerjük mindazokat az eszközöket. Ez benne áll egy hivatalos nyilatkozatunkban. Elismerjük mindazokat az eszközöket, amelyek Krisztust emelik fel az emberek előtt, mint az isteni terv részét a világ evangelizálásában. Persze, hogy az adventisták önmagukat kulcs szereplőknek tartják. Ugyanakkor elismerik másoknak a nagyon fontos szerepét. Van háromféle megközelítés ennek a problémának. És nagyon röviden bemutatom, hogy milyen megközelítések léteznek. Az adventista egyház igazi egyház, és a többi egyház hamis. Ez az első megközelítés. A második megközelítés, az adventista egyház csupán a kereszténység egyik szegmense, egy komoly lehetőség a sok más érvényes lehetőség között. Ez a második lehetőség. És van a harmadik, hogy az adventisták nem állítják azt, hogy ők lennének az egyetlenek, akik részt vesznek a keresztény misszióban, hanem egy olyan keresztény lehetőséget kínálnak, amely számos olyan felismerés nyújt, amelyek máshol nem könnyen hozzáférhetők, és amely korrigál bizonyos széles körben elterjedt nézeteket. Különös hangsúlyt tesznek néhány elhanyagolt és lényeges bibliai igazságokra. Mind a hármat, ha megnézem, mind a három megközelítést, én nem tudok egyetérteni csak az egyikkel. Szerintetek melyik az? A harmadik. Ez a harmadik. Ez a harmadik. Hivatalosan mi ezt valljuk. Bizonyos bibliai proféciák szakaszoknak az értelmezése persze, hogy szembe megy, konfrontálódik más egyházakkal és más felekezetekkel. És ez egy feszültség. Ezt nem könnyű feloldani. De Ellen White-ot fogom használni, hogy próbáljam bemutatni, hogy milyen kellene legyen az egyházak közötti kapcsolat. Élete végén Ellen White azt mondja, nem kell keresnünk az alkalmat arra, hogy kemény támadásokat intézzünk, kihagyom a felekezet nevét. Ezek ellen. Ez a felekezet tagjai között is sok olyan ember van, aki igen lelkiismeretes keresztény, és minden olyan világosságban jár, amely rájuk ragyog, és Isten munkálkodni fog értük. Aztán Ellen White beszél a protestánsokkal való kapcsolatra. Az Úr nem bízta népére azt a feladatot, hogy kirohanást intézzen azok ellen, akik áthágják törvényét. Semmilyen esetben sem szabad támadást indítanunk más egyházak ellen. Hát abban a korban, amikor értem, mondom, hogy békés hangulatban írta meg, és békés kapcsolatokra gondolt. Figyelemre méltó az is, hogy más egyházak lelkipásztorait pásztorokként szólítja meg. És nagyon tetszik nekem ez az idézet, azt mondja, hogy közzel legyetek más felekezetek lelkipásztoraihoz. Imádkozzatok ezekért az emberekért, és velük együtt, akikért Krisztus közben jár. Krisztus hirdőkeiként mély, őszinte érdeklődést kell tanúsítsunk ezek iránt, a nyáj pásztorai iránt. Engedd meg, hogy kérdezelek meg, mikor imádkoztál utoljára egy baptista lelkészért? Mikor imádkoztál utoljára egy református lelkészért? Hogy felfedezze az evangélium jó hírét. Ez hozzánk tartozik. Ez a mi feladatunk. Utazásai során Ellen White örömmel fogadta el a meghívásokat, hogy más felekezetek templomaiban prédikáljon. Na de most jön egy másik oldala. Egy másik oldala, fontos oldala. Mégis nincsen különleges szerepünk nekünk adventistáknak a kereszténység keretén belül. És nem fontos az, hogy az adventisták megőrizzék és megvédjék és hirdessék saját identitásukat. Szeretnék fényt, reflektort, fényt vetíteni néhány jellegzetes igazságokra, amelyeket meg kell osztanunk másokkal. Az első jellegzetes adventista tanítás, amit ma este hirdetek, és ahányszor lehetőségetek van, ti is adjátok tovább, mint jó hír. A nagy küzdelem fogalma. Az Isten és a gonosz közötti küzdelem. Ez a mi identitásunk. Ez az örömhírhez tartozik. Az örömhír, a jó hír csomagában benne van. A nagy küzdelem. A második. Ennek a keretnek, a nagy küzdelemnek a kulcseleme a hetedik napi szombat ajándéka, és annak mai fontossága, és annak mai jelentősége. Ez sajátos identitásunk. A harmadik sajátos identitás, amit az első előadásban bemutattam, hogy már a keresztény világ nem igen hirdeti Jézus eljöttét, na itt van a mi identitásunk, hogy Krisztus második eljövetelének a reménységét továbbadjuk. Ezért a hetednapot ünneplő adventista egyház a mi nevünk. benne van két sajátos teológiai pontunk. A szombat és Jézus eljövetele. A negyedik pont egy döntő jelentőségű elem és meggyőződés, hogy a halál az az alváshoz hasonlítható. Tehát lelkünk a halál pillanatában nem a mennybe jut, hanem Krisztus visszatérésekor testi feltámadásban lesz részünk. Ez egy bibliai igazság, ez a mi identitásunk, és ezt át kell adni, tovább kell adni. Ugyanakkor egy ötödik pont, az adventisták sokrétű és hangsúlyozom, sokrétű és lényeges fontosságot tulajdonítnak a sápárságnak és az adventista életmódnak, egészséges életmódnak. Ugyanakkor, nem utolsó sorban, ez az egyik legfontosabb elem, az adventisták az Isten országának, evangéliumának a hirdetését összekapcsolják a Jelenések könyve 14. fejezetének 6. bibliaversétől egészen a 12. bibliaverséig, amely a három angyal üzenetét írja le. És ez a hármas angyali üzenet olyan jelenetek közé van beékelve a Jelenések könyvében, amelyek Krisztus visszatérése előtti eseményekhez és a történelem legvégéhez kapcsolódik. És ebben a részben, a hármas angyal üzenetben fedezték fel az adventisták a sajátos, különleges elhivatásokat. Ez a jelen való igazságunk, amit hirdetnünk kell. Imádjátok az egyedüli Istent, aki teremtette a mennyet és a földet. És az embereknek ez a második angyal üzenete, meg kell érteniük, hogy drámai események zajlanak. És ott van a Babilon, ahonnan ki kell jönni. Majd ott van a harmadik angyal, hogy döntést követel, hogy valaki Isten népéhez akar tartozni, és hűséges akar lenni a továbbiakban, akkor el kell hagyja Babilont. Döntés, ez a harmadik angyal üzenete. Keresztény családhoz tartozunk, ez a lényeg az üzenet hirdetésében, és a keresztényekkel ápolni kell a kapcsolatot. De sajátos identitásunk van. És a sajátos identitásotokra soha ne szégyenkezzetek. Soha, de soha ne szégyenkezzetek. Szeretném megkérdezni tőletek, a Gábor kalapra szégyenkeztek? Biztos? A bajuszra, a szakára szégyenkeztek? A fényes cipőkre? Nem? Mennyivel fontosabb egy keresztény hitvallás? Egy öltözet, egy kalap nem annyira fontos, higgyétek el nekem. Sokkal fontosabb a bibliai identitás tovább adása. Van egy nagyon fontos kérdés, azaz, hogy ki fog üdvözülni. Elvesznek-e az emberek azért, mert nem végezzük a feladatunkat? Ez egy kényes kérdés. Szerintem nagyon rossz kérdés. Nagyon sokszor azt mondják, hogy hát elvesznek az emberek, mert az adventista egyház nem végzi a feladatát. Kedves gyülekezet, nem az menti meg az embereket, amit mi teszünk, hanem az, amit Isten tesz. Hányan fedezték ezt fel? Gondoljátok, hogy mi fogjuk megváltoztatni az egész kereszténységet, az egész muszlim világot? És az angyaloknak mit hagytok dolgozni? És a muzulmánoknak milyen feladatuk lesz? Nekik is lesz feladatuk. Isten őket is fel tudja használni. És ennek ezer olyan módszere van, ahol mi nem látunk egyetlen egy módszert sem. Az evangélium Isten kegyelméről szól. És nem arról, hogy milyen sokat vagy milyen keveset végez el egy ember. Ezért az üdvözöltek száma meglepően nagy lesz. Meglepően nagy lesz. A tudósok körében ugyancsak, vagy a bibliakutatók körében ugyancsak három irányzat alakult ki. Vannak, akik úgy vélik, hogy Isten minden vallási hagyományban kinyilatkoztatja magát, és hogy minden vallás utat kínál a túlvilág fele. Ez az első megközelítés. Nem számít, milyen vallásban vagy, üdvözülsz. A második az, hogy univerzalizmusnak nevezik a másodikat, hogy Isten kegyelme egyetemes hatást gyakorol mindenki irányában, és univerzálisan mindenki fog üdvözölni. A harmadik, az az exkluzivizmus, vagy a restriktivizmus, az az álláspont, hogy az üdvösség kizárólag Krisztus által érhető el. És e nézet hívei szerint nincs más név, amely üdvösséget hozna, mint Krisztus neve. Ha egyes emberek úgy fognak üdvözölni, hogy nem volt lehetőségük meghallani a teljes evangéliumot, az ő üdvösségünk, akár tudnak róla, akár nem, Jézus érdemei által fog megvalósulni. Ez nem a mi dolgunk. Mindazonáltal nem lehet elkerülni azt a következtetést, hogy végső soron egyesek el fognak veszni. A Biblia telve van az ítélet motivumával. A Biblia telve van a felelősség motivumával. Vannak a Bibliában juhok, és vannak a Bibliában kecskék. Vannak a Bibliában okos szüzek, és vannak a Bibliában balga szüzek. Ezért mi nem tudjuk megvédni csak a harmadik nézetet. Csak a harmadik nézetet. Ugyancsak Ellen White-ot szeretném idézni, azt mondja, hogy még a pogányok között is voltak olyan emberek, akik által Krisztus munkálkodott, hogy felemelje a népet bűnéből és a romlottságából. Majd hozzáteszi, a pogányok között vannak olyanok, akik tudatlanságukban imádják Istent, akikhez soha nem jutott el az emberi eszközök által közvetített világosság, mégsem vesznek el. Miért kell még aggódjunk, hogy kit üdvözít és kit nem üdvözít Isten? Tudjátok, mi a mi feladatunk? Ha az én feladatom az, hogyha én üdvözülök, vagy nem. És az én feladatom az, hogyha én hirdetem az evangéliumot, vagy nem hirdetem az evangéliumot. Az azonban lényeges, hogy amiután meghallottad a keresztény evangéliumot, amiután meghallottad a sajátos bibliai identitásokat, döntést kell hozni. És ez egy sürgető jelleg. Nem a mi dolgunk, hogy aggódjunk, hogy ki üdvözül és ki vesz el. Egy nagyon kényes kérdést fogok feltenni. Remélem, nem sértődik meg senki. Feltételezzük, hogy sem az adventista egyház, sem a keresztény egyház nem hirdeti az evangéliumot. Nem teljesítjük be ezt a jelet. És akkor nem jön el az Úr Jézus? Veszitek észre, hogy nem csak tőlünk függ. Mi elemek vagyunk, fontos elemek az evangélium hirdetésében. De ne felejtsünk el egy még fontosabb elemet is. Tudjátok itt? Ismeritek a Szent Lelket? Személyesen ismeritek a Szent Lelket? Mi sokat beszélünk az Atya Istenről, aki jelen volt az Ószövetségben, igaz? Beszélünk Jézus Krisztusról, aki a Golgotán jelen volt, és azután Jézus Krisztus azt mondta, hogy én elmegyek, és egy más vigasztalót küldök ti néktek. Ti ismeritek, hogy dolgozik a Szentlélek az emberek életében? Úgy, ahogy dolgozott a ti életetekben, amikor döntést hoztatok. Itt készül egy kerességre egy kis 18-19 személy, estéről estére. Gondoljátok, hogy emberek, hogy mi végezzük el ezt a csodát? Nem. Mi egyszerű eszközök vagyunk a Szentlélek munkájában, drága testvéreim. Mi többet kellene imádkozzunk és bőjtőjünk annak érdekében, hogy a Szentlélek dolgozzon a településünkein, a városokban, főleg a nagyvárosokban, hogy kiáradjon és változzanak meg az életek. Szeretném végezetül idézni Joel próféta ígéretét. Amikor az apostolok missziós munkája Jeruzsálemkor, pünkoskor megkezdődött, beteljesedett ez a profécia. A lélek olyan bőséges mértékben áradt ki, hogy egyetlen nap alatt ezrek, emberek tömegei, akik a világ minden részéről érkeztek az ünnepekre, elfogadták a jó hírt, amelyet a Péter és a többi apostolok hirdettek. Ti azt gondoljátok, hogy ez a lélek nem ugyanaz, nem ugyanolyan hatalmas, mint 2000 évvel ezelőtt? Dehogy is nem. Ugyanolyan hatalmas. Nem a prédikátor, annak képessége, talentumja, nem. Hanem a Szentlélek az, aki megváltoztatja az emberek életét. És ez minden okot megad arra, hogy higgyük. Joel proféciája az utolsó napokról szól, és még el fogja érni a végső beteljesedését közvetlenül Jézus Krisztus visszajövetele előtt, amikor a nagy küzdelem a tetőpontjára jut, igaz? És Krisztus mellett vagy ellen kell állást foglalni, na akkor a Szentlélek intenzíven fog dolgozni. Nagyon sok könyvet olvasok például a muzulmánoknak a megtéréseiről. Van jó néhány muzulmán, aki leírja, persze álnév alatt leírja a megtérését. És tudjátok, mit veszek észre? Majdnem minden egyes muszlim megtérésben ott van az angyal. Ott van egy angyal. Hát Európában nem kell angyal, mert itt van. Itt van a kinyilatkoztatás, itt van a Biblia. De a muszlim területeken kellenek angyalok, akik dolgoznak, hogy térjenek meg emberek. Mielőtt ámment mondanák, az idők jelei között, amelyeket Krisztus a Máté 24 fejezetében elmondott, az evangélium hirdetése a legfolyamatosabb jel. Ezért tettem külön ezt a jelet. Mert a legfolyamatosabb. Látok, miért vagyunk mi keresztények? Mert voltak nagyszüleink, szüleink, akik folyamatosan továbbadták ezt a jelet. Hittek ebben a jelben. És azt mondták, hogy Jézus eljön, amikor az a jel beteljesedik. És az én feladatom az, hogy továbbadjam ezt a jelet. Voltak háborúk, voltak szünetek. Békeszünetek. Megint voltak háborúk, megint békeszünetek. Na de az evangélium hirdetése a legfolyamatosabb jel. Ebben nem lesz szünet. Ez folytatódik addig, ameddig Jézus eljön. Minden egyes nap, amikor egy ige hirdetés elhangzik, amikor bekapcsolod a Reménység TV-t, igaz? Amikor online-on követsz egy Isten tiszteletet, amikor olvasod a Bibliát, vagy amikor olvasol egy könyvet, vagy misszióajándékként ajándékozol egy könyvet, ne feledd el azt, hogy továbbadod a jelet. Én ezt úgy szoktam mondani, továbbadod a zászlót. Zászlóvívők vagyunk, a jó hírt továbbadjuk, elkötelezed magad erre, hogyha lehetőség nyílik, bárkivel, bármikor, add át neki a jó hírt. Ez a mi feladatunk, ez a mi küldetésünk. Ahogy szereted a gyermekeidet, mert tudom, hogy a Gábor közösségben nagyon szeretitek a gyermekeket. Úgy szeressétek az embereket. Ahogy továbbadjátok a kalapot a gyermekeiteknek. Ahogy továbbadjátok a Gábor hagyományokat a gyermekeiteknek. Úgy adjátok tovább a hitet. Nem csak a gyermekeiteknek, hanem mindazoknak, akik még nem fedezték fel a jó hírt. Imádkozhatunk ezért? Meg kérlek, szíveskedjetek felállni. Szerető jó atyánk, köszönjük szépen, hogy ismételten kegyelmedet ízlelhettük meg ma este, és kegyelmed révén találkozhattunk. Találkozhattunk egymással, és találkozhattunk te veled. De különösképpen találkozhattunk a Szentlélek Istennel. Köszönjük Szentlélek Isten az ihletést, és köszönjük szépen ezt az áhítatos hangulatot, amivel megajándékoztál. Istenünk, különösképpen szeretnénk imádkozni kedves vendégeinkért, akik ma este itt voltak, akik keresik és kutatják az igazságot, akik szeretik az evangéliumot, a jó hírt. Jó atyánk, öntözd meg az ige magvát, és tedd gyümölcsözővé. Különösen szeretnék imádkozni azokért, akik online követnek bennünket. Lehet otthon vannak, egyedül vagy a családi körben. Köszönöm, Szentlélek Isten, hogy őket is megszólítottad.
1: Amen.
0: Add meg azt az örömöt, hogy holnap este viszontlássuk egymást. Jézus által. Amen. Amen.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök neki, hogy itt vagyunk, és gondolkodunk azon, hogy milyen is az az élet, amely stresszel teljes, és ami a végén depresszióhoz vezet. És ha valaki beleesik ebbe a nagyon bonyolult betegségbe, kedélybetegségbe, vajon hogyan tud kiemelkedni ezek közül, a problémák közül? Van-e minden ember számára kivezető út a depresszióból? És egyáltalán mi okozza ezt? Hogyan lehetne elkerülni ezeket a betegségeket? Mi magunk döntjük el? Ha ellenséges gondolatokat engedünk a fejünkbe, és mindenre indulattal reagálunk, akkor rálépünk arra az útra, amely biztos végül a depresszióba vezet. De ha elhatározzuk a szívünkben azt, hogy nem akarunk fenn az életben, az élet során semmit, mert egyik nap van, a másik nap elmúlik, és sok olyan gondot, amely miatt marcangoljuk önmagunkat, az idő egyszerűen megold. Sok olyan félreértés néhány óra alatt, vagy néhány nap alatt tisztázódhat, ami miatt mi rágunk magunkat. Persze lehet, hogy itt nem szoktak ilyet tenni az ember. Amikor szeretettel visszajönünk az élethez, és a bűn által megfertőzött embernek az egyik legnagyobb problémája, hogy nem tudja önmagát szeretetből szeretni, csak önzésből. Bárcsak megtanulnánk önmagunkat szeretetből szeretni. Olyan sokat beszélünk arról, hogy szeressük egymást. De az az ember, aki önmagában nincs, önmaga életében, önmaga iránt nincs szeretet, az hogyan tudna szeretni a másikát? Hogyan tudná szeretni a másikát? Vagy azt mondjuk, hogy törekedjünk békességre, de ha a szívünkben állandó háborúság van, ha állandó nyugtalanság gyötör bennünket, vajon hogyan tudnánk békességben lenni a feleségünkkel, a férjünkkel, a fejünkkel, vagy a gyerekeinkkel? Szeretném, ha legalább ez az egy dolog megmaradna az emlékezetükbe, és próbálnánk az életünk során megvalósítani. Minden dolog itt kezdődik. Itt, a szívben, az érzésvilágunkban, a gondolkodásunkban. Próbáljuk megbékélni önmagunkkal, hogy megbékélhessünk Jézussal, és megbékélhessünk mindazokkal, akikkel a gondviselés összehozott bennünket. És próbáljuk szeretni a másikat. Dr. McMillan írt egy nagyszerű, egy csodálatos könyvet igazán. Az elkerülhető betegségek, ez a színe ennek a könyvnek. És leírja azt, hogy az emberek hogyan betegítik meg önmagukat. Önmagukat. A szeretet és a békességnek a hiányában. David Rockefellernek az élet példáját veszi, akinek nagyszerű tervei voltak, egy hatalmas kreatív elmével rendelkezett, és elhatározta magában, hogy ő lesz a világ leggazdagabb embere. Minden megtett annak érdekében, hogy hihetetlen vagyonra tegyen szert. Ebben a korban az olajutak hozták a legnagyobb vagyont. Az emberek sokszor a kertük végében furattak kutakat, Texasban is, azon a vidéken különösen rengeteg olaj van, és csak úgy tölt fel az olaj. De nem volt neki elég az, amihez ő hozzá.

is jelentette volna. Annyira gyűlölt volt ez az ember, hogy csak védelemmel, testőrökkel, vagy így mondanám, csak testőrökkel mehet emberek közé menni. Úgy hajtotta magát, mint ahogyan a rabszolgákat hajtották és kizsigerelték Amerikában. 50 éves korára a világ leggazdagabb embere lett belőle. És mit kapott még a gazdagságban? Megvillett leírja, hogy az összes szőrzete kihullott. A haja, a szemöldöke, az egész teste úgy nézett ki, mint egy mumia. Arany erőeszközöket használt. Csak párolt zöldséget volt képes a gyomra megemészteni. Depresszióba esett, hogy már megírták, lemondott a saját életéről, és az orvosok is lemondtak az életéről, megírták 50 éves korában a nekrológiát, hogy mennyi gazdettet követett rá, és a gazdagsághoz milyen gyalázatos út vezetett. És egyszer egy éjjel, amikor nem tudott aludni, akkor valaki azt mondta neki, és semmi nélkül jöttél erre a világra. Nem szorogattál a kezedben aranyat, vagy gyémántot. Üres legyen. És ha így folytatod, néhány nap múlva üresen nézel. Hát érdemes volt akkor. Egy éjszaka megváltoztatta az egész gondolkodását ez az ember. Az az éjszaka egy olyan megtöbbentő volt a számára, hogy rendkívül sok új neuron termelődött az agyában. És egy egészen más lélek. Sorba hozta létre az alapítványokat. Olyan kutatóintézeteket alapított, amelyek a betegségnek az okát és a gyógyíthatóságát kísérletezte. Elkezdett Bibliát terjeszteni. Minél több ember kezébe jusson el a Szentírás. És ahogyan elkezdett egy más irányban gondolkodni, napról napra megerősödött. Az orvosok, akik nem tudtak vele tenni semmit sem, csak csodálkoztak, hogy mi lett vele. Valaki tudja, hogy hány évig élt? 94 éves korában temették el. Majdnem még egyszer annyit élt, amikor megváltozott a gondolkodása, mint ahogyan az előtt élt. Majdnem még egyszer. Isten azt akarja, hogy mi meglássuk, mi okoz az életünkben depressziót. Mi veszi el a mi életkedvünket? Miért válunk szomorúvá? Miért válunk olyan gondterhelté? Oly dolgok szempontjából, aminek nincs jelentősége az életünk. Nem tudom, valaki volt-e már itt, aki kis dolgokból olyan nagy problémát csinált. És aztán néhány óra múlva, vagy néhány nap múlva, hogy belátta, amikor már lecsendesedett belülről, most ezért veszekedtem, ezért dühöntem, ezért emésztettem magam. De van egy ellenségünk, aki azt mondja, csak marcangod magad, csak haragudj arra a másikra, hát hogy nézed rá, hát mit mondott neked? Nem hagyhatod szó nélkül? Nem. És bárcsak inkább arra a hangra hallgatnám, amelyik azt mondja, ne nyugtalankodjék a szívedet. Így Isten hagyd rá az életorvosat, és akkor békességed lesz. Bárcsak tudnám ezt megérteni. Természetesen nagyon fontos a gyógyszeres kezelés. Egy bizonyos határon túl nem lehet elkerülni azt, hogy az ember ne kezeltesse magát, ha ilyen helyzetbe jut. De ezek a gyógyszeres kezelések csak elfedik a problémát, csak a tüneteket orvosolják. Ha a mi gondolkodásunkban nem változunk, ott lappang a betegség élethosszíglan is bennünk, és nincsen kimenekedés belőle. Nos, nézzük meg egy kevéssé azt, hogy milyen tényezők válthatják ki a depressziót, és mely tényezők növelik annak a kockázatát. Vannak olyan tényezők, amelyeket mi nem tudunk befolyásolni. Ezek az örökletes tényezők, ami génjeinkben ott van benne, mind az, a jó és a nem jó,
kapcsolatos tényezőkben tudunk változtatni. Tudunk változtatni a szociális tényezőkön, az egymás elfogadottságán, az életmóddal összekapcsolódó dolgokkal, az egészségi állapotunkat is, ha úgy örököltük, el kell fogadni. Az agy kiegyensúlyozott aktivitásának a zavara is okozhatja a depressziót. És vannak olyan nem mindennapi okok, amik csak egyénileg váltanak ki depressziót, és vannak olyan okok, amelyek nem is bizonyíthatók. Csak szenved benne egy ember, de nem lehet bizonyítani, hogy mi okozhatja. De senki sincsen állandó depressziónak kárhoztatva. Még azokban az esetekben is, amikor nagyon súlyos depressziós állapotok léptek fel, meg lehet találni azokat a tényezőket, amelyek által ki lehet kerülni. Azt szokták mondani, hogy egy deka megelőzés az egy kiló kezeléssel érve. Inkább előzzük meg a bajt, mint hogy azt kezelni kellene. Nem jobb egészségesnek maradni, mint gyógyulni. Én jobban szeretek egészséges lenni, mint meggyógyulni. Mert ha meg kell gyógyulni, akkor azt jelenti, hogy beteg vagyunk, nem? Amiből ki kell majd aztán gyógyítani. Hát láttuk ezeket a tényezőket gyakorlatilag, amelyek kiválthatják a depressziót az emberben. Amerikában végeztek egy ilyen kutatást, hogy a serdülők és a felnőttek 20%-a depressziós lett. Tudják, ez mennyi a lakosság? 1/5. Emlékeznek még Abraham Lincoln szavaira? Ha megmaradok abban az állapotban, amiben most vagyok, és ez kiterjed az emberiségre is, akkor lassan nem találkozunk az utcán egy mosolygós emberrel. Én szeretek mosolyogni, és szeretem, ha visszamosolyognak rá. Megteszik meg az, hogy róla találkozunk. Örülnék meg. Rendkívül veszélyeztetettek a fiatalok és az idősek. A nemek között is különbség van, a nők sokkal veszélyeztetettebbek a depressziót illetően. Nagyon sok esetben már kis gyerekek serdülőkorban átmennek ilyen depressziós tapasztalatokon, akikbe szinte belekódolódik aztán, hogy felnőtt korban újra kerületeket kívánnak. Úgyhogy őrizzük a gyerekeinket, vigyázzunk a mi ifjúságunkra, hogy ne okozzunk nekik, illetve megvédjük őket olyan betegségektől, vagy olyan benyomásoktól, ami aztán végzetes elhatározásra vezetheti őket. Magyarországon különösen nagyon gyakori az öngyilkosság. Ami a legszörnyűbb, az a gimnazista és az egyetem első 2-3 éve közé tehető. Nagyon sok fiatal gimnazista vagy fiatal egyetemista nem tud mit kezdeni az életével. Olyan benyomások éri,

hogy mi ilyen, hogy hogyan érkezünk, hogy ismerjük-e önmagunkat, ismerjük-e a mi testünket, és a táplálékunkat úgy alakítjuk-e, hogy kellő tápanyagot tudjunk szerezni. Szerotoninra van szüksége a szervezetünknek, omega 3 zsírsavakra, folsavra, B12 vitaminra, és olyan nyomelemekre és olyan tápanyagra, ami az idegrendszerünket, a kedély állapotunkat befolyásolja. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy a kedély állapotunk attól függ, hogy milyen élmények és milyen érzések élnek bennünket. Ez egy óriási tévedés. Persze, hogy van a része ennek is, de az, hogy mi szomorúak vagyunk, vagy örömünk van, az a testünkben lejátszódó kémiai folyamatoknak a következménye. A táplálék, amit elfogyasztunk, ami beépül a mi szervezetünkben, meghatározhatja a gondolkodásunkat és az érzéseinket, és a kedélyállapotunkat is. És ha ezekben, különösen ahogy most felfedezték mostanában, az omega zsír, omega 3 zsírsav, ha hiányzik a szervezetünkből, a legkülönbözőbb problémákat idézheti elő. Nincs lehetőségem tovább boncolgatni ezeket a dolgokat. Én azt szeretném ajánlani, hogy minden túlzásoktól őrizkedjünk a mi táplálkozásunk során. Mert mind azok, akik vegán étrendben vannak, mind azok, akik itt is ismerik ezt a mondást, hogy húst hússal esznek, akik húst hússal esznek, mind a két táplálkozási szokás hiánybetegséghez vezethet. Ha nem fogyasztunk gyümölcsöt, nem fogyasztunk zöldséget, és nem fogyasztjuk azokat az ételeket, amelyekben omega 3 zsírsav van, folsav és egyéb, B12, a szervezet számára rendkívül fontos alapanyagok, akkor a legkülönbözőbb érzelmi problémákkal is szembe fogunk nézni. Akkor ha valaki rosszul néz ránk, az rosszul esik. Akkor nem lesz kedvünk oda menni hozzá és megsimogatni, hogy van valami probléma, történt veled valami? Hát ha gondolom, beszéljünk meg. Akkor ő rossz kedvű, és úgy néz ránk, és mi is rossz kedvűek leszünk. És sokszor az ember nem tudja az okát, és lehet, hogy éppen a táplálkozásban, mert nem fogyasztunk elég B12, folsavat, és omega 3 zsírsav nem kerül a szervezetünkbe. A Biblia azt mondja, hogy én lélek, az hét testem. Köszönöm, hogy figyelj.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rajám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, fedd és meg tanítás, ki érti ezt?
2: Bibliai Szabad Egyetem.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Amiről a mai délutánon szó lesz, az ugye Ezékiel prófétának a könyve. A Bibliában, az Ószövetségben ez a könyv az egyik, hát hogy mondjam, legsúlyosabb könyv. A legtöbb fejezetből áll, illetve nagyon sok fejezetből áll, és tényleg rendkívül nehezen érthető a könyv. És éppen ezért vagy pontosan ezért nagyon sok kutatónak a kíváncsiságát felkeltette ez a könyv. Különösen az első néhány fejezet, az első három fejezet. Erről majd szeretnék bővebben beszélni, de bizonyára hallottak, vagy talán hallottak arról, hogy az első három fejezet Ezékiel proféta könyvében egy látomássorozat, egy nagyon különös látomássorozat, amit igazából nem lehet semmilyen sem hasonlítani. Semmilyen más bibliai ószövetségi vagy újszövetségi látomássorozatban nem olvashatók, nem láthatók azok a képek, amit a proféta ebben az első három fejezetben a könyvében leír, és ennek következtében sokféle gondolat keletkezett az első három fejezettel kapcsolatban. A legkülönösebb az, gondolom vannak itt olyanok, akiket sok minden érdekel, UFO-k és egyebek. Az első három fejezet Ezékiel proféta könyvének, erről azt mondják, hogy ez egy olyan látomás volt, olyan dolgot látott a proféta, ami tulajdonképpen valamiféle űrhajó, vagy űrjármű, vagy légijármű, amit az ő látomásában leír. Természetesen ezen lehet vitatkozni, lehet mellette érveket felsorolni, ellene érveket felsorolni, de minden esetre ez egy nagyon különös kép. Annyira érdekes volt ez a kép, hogy maga a NASA is foglalkozott ezzel a kérdéssel, az Amerikai űrkutatási központ, és ottani kutatók megpróbálták lerajzolni azokat a képeket, amiket Ezékiel proféta látott. Természetesen én nem vagyok ennyire biztos abban, hogy ez egy UFO vagy egy idegen repülő jármű, amit a proféta látott. Érdekességnek azonban úgy gondolom, hogy érdemes megemlíteni. Egyébként sokféle kép van a Bibliában, amit fantáziadús emberek lefordítanak mai modern technika nyelvére, és próbálják ezeket ábrázolni, de talán ez Ezékiel proféta könyvének az elején található látomás a legkülönösebb ebből a szempontból, és talán a legismertebb ebből a szempontból, amit el lehet mondani. Magáról, talán a prófétáról szeretnék egy kicsit beszélni először. A nevének a jelentése az, hogy Isten megerősít. A prófétáknak a nevei azok mindig ilyen beszédes nevek,